0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallják június 11-én csütörtökön. A tartalomból: jelentősen csökken a magyar országgyűlési képviselők alapfizetése. Az Egyesült Államok is beavatkozott a közel-keleti helyzetbe. A fenntartók próbálják korrigálni a kvótarendszer miatt kialakult káoszt a hazai gimnáziumokban. Alapjaiban írhatja át az öröklés szabályait az új polgári törvénykönyv. És újabb frontvonal nyílt a progresszív Szlovákia és a Smer között. Ezekről a témákról szólunk a mai reggeliben, melynek szerkesztője Tilajcsik Dóra, a hangmérnök Kovács János, a híreket pedig minden fél órában Mezőszállási Márktól hallhatják. Most is neki adom át a szót.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Irán lezárja a hormuzi szorost. Emmanuel Macron Ukrajna támogatásáról egyeztetne a G7 csúcson. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Jönnek a részletek. Irán bejelentette, hogy minden a hormuzi szoroson áthaladó hajót támadási célpontnak tekint. A teheráni katonai vezetés szerint a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat valamennyi hajó előtt lezárták, beleértve az olajszállító tartályhajókat és a kereskedelmi hajókat is. Az iráni média arról számolt be, hogy két hajót már találat ért, amikor megpróbáltak áthaladni a szoroson. A lépés azután történt, hogy az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Irán szerint a térség biztonsági helyzetének romlása indokolja a lezárást. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen jelentős mennyiségű kőolaj és földgáz halad át. Az Egyesült Államok hadserege bejelentette, hogy befejezte Irán elleni legújabb légicsapását. A CENTCOM közlése szerint az akció során iráni katonai felderítő rendszereket, kommunikációs központokat és légvédelmi állásokat támadtak. Teherán válaszul amerikai érdekeltségek ellen indított rakétatámadásokat a térségben, az iráni forradalmi gárda közlése szerint kuvaiti és bahreini célpontokat, valamint jordániai katonai létesítményeket is támadtak. Kuvait ideiglenesen lezárta légterét, Jordániában pedig figyelmeztetést adtak ki a térség felett tésztelt rakéták és drónok miatt. Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai erők 49 Tomahawk rakétát vetettek be, és kilátásba helyezte az újabb csapásokat, amennyiben Irán nem fogadja el a washingtoni javaslatokat. A helyzet tovább fokozza a bizonytalanságot a Közel-Keleten. A Sagrada Familia bazilikában tartott Szent Misén 14. Leó pápa a béke fontosságát hangsúlyozta. A katolikus egyház fő kijelentette, egy keresztény nem támogathatja a háborút és nem igazolhatja ártatlan emberek megölését. Beszédében a migráció kérdésére is kitért, hangsúlyozva, hogy a hívők nem fordíthatnak hátat azoknak, akik szegénység vagy az erőszak elől menekülnek. A pápa a jogos háború fogalmát elavultnak nevezte, miközben közvetve bírálta az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos politikáját. 14. Leó a látogatás során felkereste Antoni Gaudi sírját, valamint a Montserrati bencés apátságot is, ahol a társadalmi béke, a nyitottság és a kölcsönös tisztelet fontosságáról beszélt. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán államfő részt vesz a jövő heti G7-es csúcs találkozón Franciaországban. Macron szerint a találkozó egyik célja az lesz, hogy helyreállítsák a vezetőipari országok közötti egységet Ukrajna támogatásában. A francia elnök úgy fogalmazott, szükség van egy új konszenzus kialakítására a háború kezelésével, valamint a béketárgyalások előmozdításával kapcsolatban. A tanácskozáson várhatóan a közel-keleti helyzet is napirendre kerül. A G7-es országok vezetői mellett Egyiptom, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek képviselőit is meghívták. A megbeszélések egyik kiemelt témája a hormuzi szoros körüli válság és annak gazdasági következményei lesznek. Nagyszabású rendőrségi akciót hajtott végre a szlovák nemzeti kábítószer ellenes egység Nagyszombat megyében. A kuriér, azaz szállítófedő nevű művelet során eddig 3 embert őrizetbe vettek, egy további szemét pedig még keresnek a hatóságok. A gyanú szerint az érintettek szervezett formában vettek részt kábítószerek előállításában és terjesztésében. A rendőrség több helyszínen tart házkutatásokat és egyéb nyomozati cselekményeket. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről, arra hivatkozva, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Az idő az évszakhoz képest hűvös marad, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Komáromból Dunaszerdahely irányába vezető úton Aranyos közelében. A helyszínen egy sávot lezártak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!

0: Gáldi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A társház igazda Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság ma esti mérkőzésével 24 órakor kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, a 39 napon át tartó csúcsesemény, a 32-ről 48 csapatra növelt létszám, és az ebből fakadóan 64-ről 104-re emelkedett meccszám miatt biztosan több rekordot megdönt. Az előző katari VB 172 gólos csúcsa és az 1994-es Egyesült Államokbeli esemény több mint 3,5 milliós össznéző számra vonatkozó rekordja várhatóan a múlté lesz, de már az is egyedülálló, hogy most először három ország, Egyesült Államok, Mexikó és Kanada lesz házigazda. Ami az esélyeket illeti, abban a szakértők egyetértenek, hogy a két évvel ezelőtti kontinens viadalon aranyérmes spanyolok, valamint az előző két VB-n döntős franciák kerete a legerősebb. Az öt diadalával rekorder Brazília ugyan nem szerepelt meggyőzően a selejtező sorozatban, de a minden idők egyik legjobb edzőjének tartott olasz Carlo Ancelotti tavalyi kinevezése és az utóbbi időben sokat sérült Neymar visszatérése után sokat várnak a csapattól. Legalább ilyen felfokozott a hangulat Argentínában, mivel Messiék minden bizonnyal címvédésre készülnek. A 12 csoportból az első kettő mellett a 8 legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, amely egy körrel bővült, azaz a csapatoknak már a legjobb 16 közé jutásért is játszaniuk kell, így a végjáték résztvevői összesen 8 meccset vívnak. Ennyit a ma este kezdődő futball VB-ről, egyéb sporthírek. Cibor Norbert marad az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat vezetőedzője, aki tavasszal a bajnokság hajrájában vette át a kiesőjelölt KFC irányítását. Védencei végül megnyerték az osztályozót, és kiharcolták a bennmaradást. Az új idényben már a felújított komáromi stadionban fogadhatják ellenfeleiket a lilák. Július 25-én kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 2026-2027-es kiírása. A nyitófordulóban a címvédő Slovan az újonc besztercebányai csapat otthonában lép pályára, a dunaszerdehelyiek Rózsahegyre, a komáromiak Trencsén belátogatnak. A kupagyőztes zsolnaiak a kassaiakat fogadják az első körben. Az őszi idény december 13-án ér véget. Az egész magyar labdarúgás pénzügyi mértéke mintegy 150 milliárd forint évente, ami Vági Márton MLS főtitkár szerint elég az építkezésre, nem kell több pénz a rendszerbe. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő spanyol Santandreut. A Fradi a holnapi fináléban a görög Olimpiakosszal mérkőzik. Fucsovics Márton 3-6-7-6-7-6-ra verte a lengyel Hubert Hurkacsot a Hertogenbosch-ban zajló tenisztorna nyitófordulójában.
2: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed,

6 óra 16 perc van. Kedves hallgatóink, ma a Barnabások ünneplik névnapjukat. A Barnabás egy ősi bibliai férfi név, arámi héber eredetű. Jelentéséről megoszlanak a vélemények, a legelfogadottabb változat szerint Barnabás annyit tesz a vigasztalás fia, illetve a bátorítás fia. Ma szlovák ismerőseink közül a dobroszlovákat köszöntsük, akik szintén június 11-én ünnepelnek. Boldog névnapot kívánunk!

0: 6 óra 21 perc van. Olyan módszert találtak, ami a legsúlyosabb depressziós betegeken is segíthet. Színes hírösszeállításunk következik, a mikrofonnál nyit Rajnóra.
1: Minden évben több millió embernél diagnosztizálnak világszerte terápia-rezisztens depressziót. A kutatók emiatt évek óta tesztelnek egy olyan kísérleti megoldást, amelynek részeként pacemakert helyeznek a páciensek agyába, így szabályozva az agy különböző területeinek működését. Miután a készüléket beültetik az agyba, az nagy frekvenciás elektromos impulzusokat küld. A sok pozitív tapasztalat nemrégiben arra késztette a Mount Sinai Egyetem Icahn orvostudományi karának idegtudósait, hogy három majomagyán keresztül bemutassák, milyen tartós hatásokat válthat ki ez a megoldás. Ez már csak azért is kecsegtetően hangzik, mert a közelmúltig az elektrokonvulzív terápia volt az egyetlen elérhető alternatíva a súlyos depressziós betegek részére, amely az agy elektromos stimulálását jelenti, kontrollált rohamokat kiváltva. Ennek azonban megvoltak a maga kockázatai és negatív mellékhatásai. Ez tehát, ha az emberi tesztek is meggyőző eredményeket mutatnak, a kutatók szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy új terápiákat fejlesszenek ki. Augusztus 30-án bocsáthatják fel a Nancy Grace Roman űrtávcsövet, jelentette be a NASA. Az eszközt így az eredeti menetrendnél 8 hónappal korábban helyezhetik üzembe, korábban ugyanis 2027 májusa volt a céldátum. Az űrügynökség arra számít, hogy a Nancy Grace Roman űrtávcső segítségével a csillagászok példátlan mennyiségű megfigyelést végezhetnek majd. Várhatóan 100-szor nagyobb látószöggel fog rendelkezni, mint a Hubble űrtávcső, és képes lesz eltakarni a csillagok fényét, hogy közvetlenül rálásson az exobolygókra. A NASA szerint mindezeknek köszönhetően a Roman űrtávcső segíthet megérteni a rejtélyes, sötét energiát, kideríthetni, miből áll a sötét anyag, és rengeteg új bolygót fedezhet fel. július 7-től minden újonnan regisztrált autóban kötelező lesz az ESS technológia az Európai Unióban. Az Emergency Stop szignál lényege, hogy hirtelen lassításkor a féklámpák villogni kezdenek, ezzel megkülönböztetve a normál fékezést egy potenciálisan kritikus helyzettől. A villogás sokkal figyelemfelkeltőbb, mint az állandó fény és a forgalomban, különösen nagy sebességnél azonnali vizuális figyelmeztetéssé válik. Az ESS kötelezővé tételével az EU az egyik leggyakoribb ütközési forma a ráfutásos balesetek csökkentését szeretné elérni. A cél a kockázat észlelésének növelése, különösen olyan helyzetekben, amikor a fény, a távolság vagy a sebesség megnehezíti a vészhelyzet azonnali felismerését. A technológiával kapcsolatban érdemes tudni, hogy a villogó fények nem kapcsolódnak be minden alkalommal, amikor a fékpedál lenyomódik. Az ESS csak akkor aktiválódik, amikor az autó fedélzeti érzékelője 50 km/h nagyobb sebességet és másodpercenként 6 méternél nagyobb lassulást rögzít.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Jelentősen csökken a magyar országgyűlési képviselők alapfizetése, de a történet nem egyszerűen arról szól, hogy kevesebbet keresnek majd a politikusok. A régiók hírei után erről hallhatnak. Most a szó Mezőszállási Márké.
2: Továbbra is jelentős problémát jelent az illegális cigarettakereskedelem Szlovákiában. Az eldobott cigarettás dobozok vizsgálatán alapuló idei felmérés szerint az ellenőrzött csomagok 7,7%-áról hiányzott a szlovák zárjegy. A legtöbb illegális terméket Párkányban, Mezőlaborcon, Léván, Privigyén és Komáromban találtak. Egyes helyeken minden negyedik doboz a fekete piacról származott. A szakemberek szerint a magas adók, valamint a vásárlók átérzékenysége kedvez az illegális kereskedelemnek, amely mögött gyakran szervezett bűnözői csoportok állnak. A vámhatóság tavaly több mint 50 millió szál cigarettát és 228 tonna dohányt foglalt el. Az érintett városokban most fokozott figyelemfelhívó kampány indul a hamisított termékek veszélyeire. Tűz ütött ki szerdán délután a pozsonyi főügyiség Stúr utcai székházában. A lángok az épület második emeletén keletkeztek, de még a tűzoltók kiérkezése előtt sikerült megvékezni őket. A helyszínre 4 tűzoltó jármű és 12 hivatásos tűzoltó érkezett, akik rövid idő alatt teljesen eloltották a tüzet. Az első információk szerint a tüzet egy elektromos vízforraló okozhatta, az eset során senki sem sérült meg. Jelentős közlekedési fejlesztés előtt áll Rozsnyó. A tervek szerint a jelenlegi autóbuszállomás helyén egy korszerű közlekedési csomópont épülhet közel 3,5 millió eurós beruházással. Az új létesítmény modern várótermekkel, korszerű utastájékoztató rendszerrel és akadálymentes infrastruktúrával szolgálná az utasokat. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az átszállás a busz és a vasúti közlekedés között, valamint vonzóbb legyen a tömegközlekedés használata. A projektet a Kassa megyei önkormányzat partnerségi tanácsa már jóvá hagyta. A beruházás nem csak a rozsnyóiak, hanem a Gümör térségéből naponta ingázók számára is kedvező változást hozhat.
0: Időjárás.
2: Az évszakhoz képest hűvös marad az idő, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést a Komáromból Dunaszerdahely irányába vezető úton Aranyos közelében. A helyszínen egy sávot lezártak. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 perc elmúlt fél hét. Jelentősen csökken a magyar országgyűlési képviselők alapfizetése, de a történet nem egyszerűen arról szól, hogy ezentúl kevesebbet keresnek majd a politikusok Magyarországon. A döntés erős politikai üzenet. A kormány azt akarja megmutatni, hogy takarékoskodásból a politikai elit sem maradhat ki. Kérdés viszont, hogy ez valódi rendszertisztítás, látványos gesztus, vagy olyan példa, amely más országokban is elindíthatja a politikusi és állami fizetések mérsékléséről szóló vitát. Erről kérdezte Nagy Attila Tibor politikai elemzőt, Kálmán Norbert a tegnapi reggeliben.
1: Hát ha megnézzük a politika csinálás módját, rendszerét a világban, hát én nem tudom, ez talán az egyik legpopulistább húzás, amit a parlamentet uraló párt hozhat, nem? Tehát, hogy mi ez? Egy választói szimpátiát szerző, szerezni akaró módosítás, vagy netán tényleg egy égbe kiáltó, vagy már arcpirító társadalmi egyenlőtlenség orvoslása?
2: Én azt gondolom, hogy inkább populistának lehet nevezni ezt a törvénymódosítást, már csak azért is, mert a Tisza alapvetően azt hangsúlyozta ebből, hogy az országgyűlési képviselői juttatások, tiszteletdíjak 40% jelentősen csökkennek, tehát az alapfizetés 40%-kal csökken, és hangsúlyozták is, hogy míg korábban a nemzetgazdasági bruttó által keresett háromszorosát kapták az országgyűlési képviselők, addig ez lecsökken 1,8-szorra, és így valósítható meg, hogy az országgyűlési képviselők alapilletménye mintegy 40%-kal csökken. A Tisza párt ezt hangsúlyozta. Csak hogy van egy kis kapu, amit már a Tisza párt kevésbé hangsúlyozott, és a lakmusz tényfeltáró oldal világított erre rá, hogy viszont a bizottsági pótlékok nemhogy nem csökkennek, hanem emelkednek. Vagyis az országgyűlési képviselők tiszteletdíja összességében nem 40%-kal, hanem csak 10-15%-ponttal csökken. Tehát ezt már kevésbé hangsúlyozták, és ezt azért tudni kell, hogy Magyarországon a legtöbb országgyűlési képviselő betölt valamilyen bizottsági tagságot, sőt, sokan még alelnöki tisztséget is betöltenek, és nekik még pluszszorzó van, tehát az ő esetükben még kisebb a csökkentés. Az igaz egyébként, és ez nem jó, hogy az országgyűlési képviselők további juttatásait is csökkentik. Nevezetesen azt, hogy a költségkeretet csökkentik, tehát például eltörlik a budapesti képviselők üzemanyag támogatását, csökken a lakásbérletre fordítható összeg, és csökken az alkalmazottakra, azaz a szakértőkre fordítható összeg is. Én különösen ezt utóbbit tartom a legkárosabbnak, ugyanis egy országgyűlési képviselőnél, és ez minden ország parlamentjére igaz, szükséges az, hogy minél inkább képben legyen az egyes nagyon sokféle ügyet, jogágat érintő törvénymódosításoknál, de egy ember kapacitása véges, ideje is végezés, és minden kultúrált parlamenti országban lehetővé teszik, hogy egy országgyűlési képviselő több szakértőt tudjon fizetni. Sajnálatos módon ez a törvénymódosítás azt is jelenti, hogy csökkentették az irodabérlési és asszisztensi keretet, tehát a szakértői keretet is csökkentették. Szerintem lehet, hogy inkább növelni kellene, hogy az országgyűlési képviselő a kormány vagy a frakcióvezetés től függetlenül is tudjon utána nézni dolgoknak, és minél több szakértőt tudjon bérelni. Úgyhogy tulajdonképpen ez a törvénymódosítás akár annak is megágyazhat hosszabb távon, hogy az országgyűlési képviselők minél kevésbé legyenek függetlenek már információs források tekintetében is, a kormánytól és a frakcióvezetéstől. Én ezt azért nem tartom jó dolognak, mert akkor az a veszély áll fenn, hogy folytatódhat az, amit már a Fidesz idején is megszokhattunk, hogy a magyar parlament a kormány pecsétnyomó parlamentjévé változott.
1: Aztán olvasni lehetett ilyen elemzést, hogy hosszabb távon lehetnek a döntésnek, ennek az alapfizetés csökkentési döntésnek kockázatai, mert a korrupciót úgy lehet megelőzni, ha a döntéshozók tisztességesen meg vannak fizetve, zárva mondom, részben ugye erre utalt az előbbiekben is. Na most hát itt adódik a kérdés, hogy mit tanultunk ezzel kapcsolatban az előző kormány 16 évéből, a magasabb fizetés elejét vette annak, hogy mondjuk felmerüljön korrupciós gyanú, vagy hát hallani lehetett, vagy kevesebbszer lehetett hallani korrupcióról, mert magasabb volt a fizetés, többet kerestek.
2: Most a korrupciónak ketté kell választanunk az országgyűlési képviselőket ért korrupciót és általában a magyarországi korrupciót. Én úgy látom, hogy a magyarországi korrupció alatt nem pusztán a vesztegetést értik, és valóban a szakirodalom sem kizárólag azt érti korrupciónak feltétlenül, amikor egy személy, mondjuk egy hivatalos személy döntéshozót veszteget meg, tehát pénzt nyújtat, vagy valamilyen juttatást ígér, hanem tágabb értelemben ábrázolják a korrupciót. Például azt is korrupciónak vélik sokan Magyarországon a szakértők közül, amikor az előző Orbán rendszerhez közel álló vállalkozók, vagy akár a miniszterelnök rokonságába, baráti köréhez tartozó személyek közbeszerzési pénzekhez jutottak. Tehát, hogyha a korrupciót tágabb értelemben szemlélem, és ott húzom meg a fogalmat, akkor valóban elég jelentős volt a korrupció Magyarországon, viszont ez alapvetően nem az országgyűlési képviselőket érintette, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint. Nyilván nem zárható ki, hogy lehettek olyan egykori kormánypárti képviselők, akik belekeveredtek korrupciókba. Jelzem egyébként, hogy az előző 16 évben még maga a Fidesz rendszere is feltárt több olyan kormánypárti képviselőt, akik hát gyanús ügyekbe keveredtek, és többük ellen eljárást indítottak, volt, akit börtönbe is küldött jogerősen a bíróság. De nem gondolnám azt, legalábbis a jelenlegi tudásunk szerint, hogy az országgyűlési képviselők tömegesen részt vettek akár még a tágabb értelemben vett korrupcióban is. Tehát a jelenlegi adatok arra utalnak, aztán majd meglátjuk, hogy előjönnek-e még újabb adatok, hogy alapvetően inkább a gazdasági életben az állami támogatások, az állami közbeszerzési pályázatok kapcsán vetődhet fel korrupciós probléma, feltéve, és ezt szeretném hangsúlyozni, amennyiben a korrupciót nem szűken büntetőjogi értelemben kezeljük, hanem a nemzetközi szakirodalomban is inkább a tágabb értelemben vett korrupciós fogalmat vetítjük Magyarországra. Tehát én azt gondolom, és nekem ez a fundamentális problémám ezzel a törvénymódosítással, hogy nem jó, hogyha leértékelik a parlamenti képviselőknek a munkáját és a tekintélyét azáltal, hogy csökkentik az illetményünket. Ez arra jó lehet, hogy megpróbáljon az adott hatalom népszerűséget hajhászni, és bizonyítsa azt, hogy lám mennyire szívén viselik a nép dolgát, de amikor éppen az RTL kapta el Magyar Pétert a parlament folyosóján, hogy mondjam már arra valamit, hogy a bizottsági díjak viszont emelkednek, hogy Magyar Péter egy kicsit ingerülten mondta, hogy de hát a képviselői alapdíjat csökkennek, és amikor visszakérdezett a riporter, akkor Magyar Péter fagyosan annyit mondott egy-két mondat után, hogy viszontlátásra, és ment tovább. Tehát igen, szóval valójában azért, tehát ezt tudni kell, hogy nem teljesen olyan drámai a fizetéscsökkenés, bár egyértelmű, ezt azért tegyük hozzá. Én mondom, fájdalmasabbnak tartom, hogy az egyéb jutatásokon is, tehát az irodabéleten és a szakértői díjakon is spórolnak, ezért nagy kár. Tehát én azt gondolom, hogy nem jó, hogyha az országgyűlési képviselők kevesebbet tudnak szakértői jutatásokra fizetni. Természetesen azt arra vigyázni kell, hogy szakértői jutatás címén ne a haverokat, meg az ismerősöket és a rokonokat legrosszabb esetben próbálják díjazni, mert az már valóban a korrupció melegágya lenne. De azt viszont biztosítani kell, hogy egy országgyűlési képviselő, akinek számos területen kellene naprakésznek lennie, tudjon szakértőkhez fordulni, méghozzá jó szakértőkhez tudjon fordulni.
1: Ennek a törvénymódosításnak a bírálói azt is mondják, hogy hát a Tisza párt az könnyen, vagy a Tisza kormány könnyen beszél politikusi önmérsékletről, miközben a vagyonnyilatkozatok alapján az új kormányban sok a tehetős szereplő. Ez szerint gyengíti az intézkedés erkölcsi erejét?
2: Hát ez attól függ, hogy a Tisza kormány ellenfelei mennyire tudják ezt nagy dobra verni a következő napokban, hogy valóban a tiszás képviselők egy része meglehetősen vagyonos, de ezt nagyjából eddig is lehetett tudni. Tehát az, hogy a Tisza frakció vezetője se részvényekkel rendelkezik, ezt eddig is tudtuk. Tudtuk, úgyhogy ugye ő Bújdosó Andráról beszélünk, aki a fővárosi közgyűlés tagja volt, és ott is frakcióvezető volt. Nyilván egy sokkal, de sokkal kisebb frakció élén, és a magyar nép ennek tudatában szavazott a Tiszának bizalmat. Tehát nekem vannak kételjeim, hogy ezzel sikerül-e a Tisza népszerűségét csökkenteni. Különösen egy olyan Fidesznek, amelyik nagyon megpörkölődött az elmúlt 16 évben, különösen az elmúlt 4 év kormányzásán.

0: Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz hitelessége mélyre zuhant, mert kevesen hiszik el, hogy a miniszterelnöknek, egykori miniszterelnöknek ilyen kevés megtakarítással van, ráadásul, ha jól emlékszem, a feleségével közösen tartott bankszámláján van ennyi. Hát ez nagyon fura, igen. Tehát 36 év országgyűlési képviselősége is, összesen 20 év miniszterelnöksége után. Nem tűnik túl életszerűnek. És az az igazság, hogy ez egy olyan támadási felület a Fidesz ellen, amelyet Magyar Péter időre ki is használ. Akik a magyarországi politikát követik, azoknak feltűnhetett, hogy az elmúlt 3-4 hétben Magyar Péter minden egyes héten felszólal a parlament ülésén. Szerintem ez Szlovákiában sem annyira gyakorlat, de ahogy én figyelem, több országban sem. Talán az Egyesült Királyságban igen, ott van egy Prime Minister Questions Time minden héten, de még így is nagyon túlsúlyosnak tűnök nekem eddig Magyar Péter parlamenti szereplése. Minden esetben Magyar Péter minden lehetséges támadási felületet felhasznál a Fidesz ellen, és azokat ráborítja a parlament minden egyes ülésnapján az egykori kormánypárti képviselőkre, többek között Orbán Viktor egykori miniszterelnökre is, és hát Magyar Péter már többször gúnyolódott Orbán Viktor vagyoni helyzetén, hogy úgy tűnik, mintha szerény vagyonnal rendelkezne, és közben ki tud menni a foci VB bajnokságra. Tehát az új miniszterelnök sokat szokta köszörülni a nyelvét az elődjén, többek között a miniszterelnök, az egykori miniszterelnök állítólagos szerény anyagi helyzete miatt is. Igen, szóval nem tűnik nagyon életszerűnek, hogy ennyire szerény körülmények között érdegél az egykori miniszterelnök. Számomra érthetetlen, hogy miért kellett ilyen vagyonnyilatkozatot neki benyújtania, de ezt csak ő tudná megmondani. Én nem ismerem személyesen egyébként az egykori miniszterelnököt, úgyhogy még csak meg sem tudom kérdezni tőle, hogy miért így járt el.
1: Forsthofer Ágnes, a parlament elnöke azt írta egy Facebook bejegyzésben, hogy mérlegképes könyvelőként és pénzügyi számviteli szakemberként megdöbbentette a jelenlegi adatlap a vagyonnyilatkozati adat tartalom kapcsán, ami szerinte alkalmatlan arra, hogy meg lehessen állapítani valakinek a vagyoni helyzetét vagy vagyon gyarapodását. Szerinte a hatályos rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta. Ön szerint milyen átalakításra szorul-e egyáltalán a politikusok vagyonnyilatkozati kimutatása?
0: Hát ahhoz, hogy igazából teljes képet kapjunk az adott képviselő vagyoni helyzetéről, ahhoz több dologra van szükség. Itt most vad dolgokat fogok mondani. Először is hát nyilvánosságra kéne hozni mindent, amit az adóhivatal tud vagy tudni vél az adott képviselő vagyoni helyzetéről. Aztán bizony-bizony a családtagok vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra kellene hozni. Na most ez adatvédelmi okból meglehetősen problémás lenne, ezért nem is fogják megtenni most sem. Viszont az igaz, hogy a hozzátartozók vagyonnyilatkozatát legalábbis egy elkészült törvénymódosítás alapján az integritás hatóság vizsgálhatná, mint ahogy az összes többi képviselői vagyonnyilatkozatot is jogosult lenne az integritás hatóság vizsgálni. Csak mondom, az ön kérdésére a válasz az, hogy a teljes képet nem fogjuk megkapni még akkor sem feltétlenül, hogyha az országgyűlési képviselők teljes vagyonát tudni vélnénk, ugyanis Magyarországon kialakult egy olyan módi, nem mostanában, hanem még az 1990-es években, hogy a vagyonosok egy része úgy ügyeskedett, hogy a vagyona egy részét a hozzátartozó íraira adta. Tehát ezért Magyarországon egyértelmű, hogy teljes képet csak akkor tudunk kapni, hogyha nem csak a politikus, de az összes rokon a hozzátartozó, ahogy a vagyoni helyzetét ismerjük. Ugye innentől kezdve viszont nem mindig könnyű elválasztani azt, hogy melyik az a vagyontárgy, vagy az a számlán pihenő pénz,

0: amelyik ténylegesen, amelyet ténylegesen a képviselő használ, és amelyet nem a képviselő használ, hanem a rokona. Tehát azt azért ne várjon senki, ne várja senki, hogy teljes igazságosság és teljes átláthatóság lesz. Én ebben nem igazán hiszek. Nyilván az átláthatóságot lehet fokozni, de abban reménykedni, hogy Magyarországon legalábbis rövid távon teljesen megszűnik az ügyeskedés, szerintem ebben kár reménykedni. Ez még sok idő kell, én attól tartok.
1: A Tisza kormány jelentősen csökkentette a képviselők alapfizetését. A részletekről Nagy Attila Tibor politikai elemzővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is köszönöm szépen.

0: Jelen voltunk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon. Juhász Esztert, a fesztivál igazgatóját hallják.
1: A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk, a jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
0: Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok! Önök adáskezdő hírmagazinunkat hallgatják 2026. június 11-én csütörtökön. Hamarosan arról lesz szó, hogy az Egyesült Államok közvetlenül is beavatkozott az iráni konfliktusba. Részletek a legfontosabb hazai és külföldi információk után. A mikrofonnál Mezőszálási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
2: Irán lezárja a hormuzi szorost. Emmanuel Macron Ukrajna támogatásáról egyeztetne a G7 csúcson. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Jönnek a részletek. Irán bejelentette, hogy minden a hormuzi szoroson áthaladó hajót támadási célpontnak tekint. A teheráni katonai vezetés szerint a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat valamennyi hajó előtt lezárták, beleértve az olajszállító tartályhajókat és a kereskedelmi hajókat is. Az iráni média arról számolt be, hogy két hajót már találat ért, amikor megpróbáltak áthaladni a szoroson. A lépés azután történt, hogy az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Irán szerint a térség biztonsági helyzetének romlása indokolja a lezárást. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen jelentős mennyiségű kőolaj és földgáz halad át. Az Egyesült Államok hadserege bejelentette, hogy befejezte Irán elleni legújabb légicsapását. A CENTCOM közlése szerint az akció során iráni katonai felderítő rendszereket, kommunikációs központokat és légvédelmi állásokat támadtak. Teherán válaszul amerikai érdekeltségek ellen indított rakétatámadásokat a térségben, az iráni forradalmi gárda közlése szerint kuvaiti és bahreini célpontokat, valamint jordániai katonai létesítményeket is támadtak. Kuvait ideiglenesen lezárt a légterét, Jordániában pedig figyelmeztetést adtak ki a térség felett észlelt rakéták és drónok miatt. Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai erők 49 Tomahawk rakétát vetettek be, és kilátásba helyezte az újabb csapásokat, amennyiben Irán nem fogadja el a washingtoni javaslatokat. A helyzet tovább fokozza a bizonytalanságot a Közel-Keleten. A Sagrada Familia bazilikában tartott Szent Misén 14. Leó pápa a béke fontosságát hangsúlyozta. A katolikus egyház fő kijelentette, egy keresztény nem támogathatja a háborút és nem igazolhatja ártatlan emberek megölését. Beszédében a migráció kérdésére is kitért, hangsúlyozva, hogy a hívők nem fordíthatnak hátat azoknak, akik szegénység vagy az erőszak elől menekülnek. A pápa a jogos háború fogalmát elavultnak nevezte, miközben közvetve bírálta az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos politikáját. 14. Leó a látogatás során felkereste Antoni Gaudí sírját, valamint a Montserrati bencés apátságot is, ahol a társadalmi béke, a nyitottság és a kölcsönös tisztelet fontosságáról beszélt. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán államfő részt vesz a jövő heti G7-es csúcs találkozón Franciaországban. Macron szerint a találkozó egyik célja az lesz, hogy helyreállítsák a vezetőipari országok közötti egységet Ukrajna támogatásában. A francia elnök úgy fogalmazott, szükség van egy új konszenzus kialakítására a háború kezelésével, valamint a béketárgyalások előmozdításával kapcsolatban. A tanácskozáson várhatóan a közel-keleti helyzet is napirendre kerül. A G7-es országok vezetői mellett Egyiptom, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek képviselőit is meghívták. A megbeszélések egyik kiemelt témája a hormuzi szoros körüli válság és annak gazdasági következményei lesznek. Nagyszabású rendőrségi akciót hajtott végre a szlovák nemzeti kábítószer ellenes egység Nagyszombat megyében. A Kurier, azaz szállítófedő nevű művelet során eddig 3 embert őrizetbe vettek, egy további szemét pedig még keresnek a hatóságok. A gyanú szerint az érintettek szervezett formában vettek részt kábítószerek előállításában és terjesztésében. A rendőrség több helyszínen tart házkutatásokat és egyéb nyomozati cselekményeket. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről, arra hivatkozva, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van.
0: Időjárás.
2: Az idő az évszakhoz képest hűvös marad, helyenként köd is képződhet, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Komáromból Dunaszerdahely irányába vezető úton Aranyos közelében. A helyszínen egy sávot lezártak. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
3: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Rigándi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A társház igazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság ma esti mérkőzésével 24 órakor kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, a 39 napon át tartó csúcsesemény, a 32-ről 48 csapatra növelt létszám, és az ebből fakadóan 64-ről 104-re emelkedett meccszám miatt biztosan több rekordot megdönt. Az előző katari VB 172 gólos csúcsa és az 1994-es Egyesült Államok beli esemény több mint 3,5 milliós össznéző számra vonatkozó rekordja várhatóan a múlté lesz, de már az is egyedülálló, hogy most először három ország, Egyesült Államok, Mexikó és Kanada lesz házigazda. Ami az esélyeket illeti, abban a szakértők egyetértenek, hogy a két évvel ezelőtti kontinens viadalon aranyérmes spanyolok, valamint az előző két VB-n döntős franciák kerete a legerősebb. Az öt diadalával rekorder Brazília ugyan nem szerepelt meggyőzően a selejtező sorozatban, de a minden idők egyik legjobb edzőjének tartott olasz Carlo Ancelotti tavalyi kinevezése és az utóbbi időben sokat sérült Neymar visszatérése után sokat várnak a csapattól. Legalább ilyen felfokozott a hangulat Argentínában, mivel Messiék minden bizonnyal címvédésre készülnek. A 12 csoportból az első kettő mellett a 8 legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, amely egy körrel bővült, azaz a csapatoknak már a legjobb 16 közé jutásért is játszaniuk kell, így a végjáték résztvevői összesen 8 meccset vívnak. Ennyit a ma este kezdődő futball VB-ről, egyéb sporthírek. Cibor Norbert marad az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat vezetőedzője, aki tavasszal a bajnokság hajrájában vette át a kiesőjelölt KFC irányítását. Védencei végül megnyerték az osztályozót, és kiharcolták a bennmaradást. Az új idényben már a felújított komáromi stadionban fogadhatják ellenfeleiket a lilák. Július 25-én kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 2026-2027-es kiírása. A nyitófordulóban a címvédő Slovan az újonc besztercebányai csapat otthonában lép pályára, a dunaszerdahelyiek Rózsahegyre, a komáromiak Trencsén belátogatnak. A kupagyőztes zsolnaiak a kassaiakat fogadják az első körben. Az őszi idény december 13-án ér véget. Az egész magyar labdarúgás pénzügyi mértéke mintegy 150 milliárd forint évente, ami Vági Márton MLS főtitkár szerint elég az építkezésre, nem kell több pénz a rendszerbe. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő spanyol Santandreut. A Fradi a holnapi fináléban a görög Olimpiakosszal mérkőzik. Fucsovics Márton 3-6-7-6-7-6-ra verte a lengyel Hubert Hurkacsot a Hertogenbosch-ban zajló tenisztorna nyitófordulójában.
0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: 7 óra 16 perc van. Donald Trump korábban többször is figyelmeztette Iránt, hogy az Egyesült Államok kész közvetlenül is beavatkozni a konfliktusba. Most ez meg is történt. Amerikai erők több hullámban támadtak iráni célpontokat, amire Teherán válaszul amerikai érdekeltségeket és öbölmenti célpontokat vett tűz alá, és lezárta a Hormuzi szorost. A konfliktus ezzel új szakaszba lépett, már nem csupán Izrael és Irán összecsapásáról beszélünk, hanem arról is, hogy a világ legerősebb katonai hatalma nyíltan belépett a válságba. Erről is beszélgetünk most Csicsman Lászlóval, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Kezdjük azzal, hogy mennyire vagy miben jelent igazán fordulópontot az, hogy az Egyesült Államok közvetlenül is katonai akciót hajtott végre Irán ellen? Mi ennek a jelentősége?
1: Hát ugye korábban is hajtott, hiszen február 28-a óta lényegében zajlanak az események. Volt ugye egy 40 napos háború, április 8-a óta hivatalosan tűzszünet van, de ez amolyan közel-keleti tűzszünet, és különösen kiemelném, hogy az elmúlt 10 napban látszik egyfajta újabb eszkaláció, amely nem feltétlen jelenti azt, hogy visszatérnek a teljes háborúhoz. Véleményem szerint ez még most sem az. Most ugye az Egyesült Államok, Trump arra hivatkozott egyébként a mai napon, és üzenetet is juttatott el Teheránnak a katari közvetítőkön keresztül, hogy itt önvédelemről van szó, és a irániak által lelőtt amerikai helikopter esetét torolták meg a második nap támadással, és a ma reggeli támadás sorozat után jelezték, hogy ezzel lezártnak tekintik most ezt az ügyet. Jól lehet, tegnap reggel is jelezték ugyanezt. És én azt gondolom, hogy látni kell, hogy a tárgyalások nem haladnak előre, és hát Trump szeretne nagyon gyorsan kiszállni ebből a háborús konfliktusból, és véleményem szerint az amerikai diplomácia az hát egy-egy katonai csapással próbálja rávenni arra az irániakat, hogy írják alá azt a 14 pontos memorandumot, amelyben nem sikerül megállapodni. Na most véleményem szerint ez nem lesz ilyen egyszerű, hogy az irániak ennek hatására aláírják ezt. És hát ugye hétfőn láttunk egy izraeli iráni csörtét is, amely hát viszonylag hamar lezárult, hát meglátjuk, hogy mennyire tartós ez a lezárása ennek a vonulatnak.
0: Ennek az ön által említett memorandumnak mik a kényesebb részei vagy kérdései, mik azok a területek vagy problémák vagy megoldási javaslatok, amelyekbe nehezen mennek bele a felek?
1: Hát ugye eleve van egy konceptuális különbség a két fél között. Irán azt szeretné elérni, hogy ez a Hormuzi szorosról szóljon inkább, és ismerje el az Egyesült Államok a szuverenitását a Hormuzi szoros felett. Emellett nyilván Iránnak fontos a szankciók feloldása, illetve a befagyasztott iráni vagyonok, pénzeknek a feloldása, és összekötni az iráni kérdést a libanoni fronttal, tehát Irán szeretné azt elérni, hogy tűzszünet legyen Libanonban, és csak ebben az esetben haladhatnak előre a tárgyalások. Addig Washington szempontjából egészen más a megközelítés. Az Egyesült Államok követelése nem változott, elsősorban a nukleáris program kapcsán szeretnének iráni engedményeket látni, nevezetesen nemzetközi kontroll alá helyezni a nukleáris programot és leállítani annak a katonai elemét, illetve a 440 kg 60%-ra dúsított uránkészletet kiszállítani az országból. És az utóbbi kapcsán a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség most elfogadott egy határozatot, amelyben felkérik Iránt, felszólítják arra, hogy nyújtson be egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy mit tudni ennek a készletnek a hollétéről. Úgyhogy ezt majd kíváncsian várjuk, hiszen egyelőre erről nem igazán vannak információink.
0: Ugye Donald Trump már hetek óta figyelmeztette Teheránt, most azt látjuk, hogy beváltotta a fenyegetését, és végül is ezt a eléggé törékeny vagy érzékeny fegyvernyugvást ennek vetett véget tulajdonképpen. Ez az Egyesült Államok részéről inkább ilyen egyszeri erődemonstráció, egy szükséges válaszlépés, vagy pedig akár egy új amerikai stratégia kezdetének is tekinthetjük ezt a csapást?
1: Hát én nem feltétlen mondanám stratégiának, én inkább azt gondolom, hogy itt konkrétan itt a helikopter ügye, illetve az, hogy a tárgyalások nem haladtak előre, és hogy ön is említette, Trump többször megfogalmazta már ezt a fenyegetést. Ha ezt egyszer sem váltják be, akkor nyilván a fenyegetés az elveszíti a hitelességét. Tehát véleményem szerint erről is szó van, és azért a mostani eszkalációs események is megmutatják azt, hogy milyen veszélyes irányba lehet ezt a konfliktust tovább folytatni. Ugye Dél-Iránban víztározókat ért támadás, és hát egyéb infrastruktúrákat az Egyesült Államok részéről, hát a mai napra sikerült a vízellátást helyreállítani. Most nagyon félő, hogy Irán esetleg sótalanító üzemeket támad meg az öböl térségében, amelyek egyébként az arab államoknak a vízellátását nagyrészt biztosítja. Ez például nagyon komoly humanitárius helyzetet eredményezhetne a Közel-Keleten, hogyha ezeket az ivóvíz előállító üzemeket megsemmisítenék. Tehát én azt gondolom, hogy egyik fél sem szeretné igazából a totális eszkalációt. Ez még lehet fokozni sajnos ezt a háborús konfliktust. Washington szeretne gyorsan kilépni ebből, és azt gondolja, hogy nyomást lehet gyakorolni a teheráni vezetésre néhány katonai csapással. Viszont azt látjuk, hogy Irán rendre válaszol ezekre, és az is látszik, hogy rendelkezik még bőven ballisztikus rakétákkal, hiszen hát ezek hullottak ugye az elmúlt órákban Jordániára, Bahreinben és Kuwaitra, ahol elsősorban amerikai érdekeltségeket támadtak.
0: Ha már ezeket az öbölmenti országokat említi, ugye az ő helyzetük eléggé kényes szintén. Ezek az országok mennyire tartanak attól, hogy a konfliktus átterjed a saját területükre, illetve tehetnek-e bármit is ez ellen?
1: Hát bizonyos szempontból részei a konfliktusnak, hiszen nem lehet úgy tenni, hogy ezek a rakéták ezekre az országokra hullottak, viszont szeretnék nyilván elkerülni a további eszkalációt, és hát óriási gazdaság és politikai kár maga ez a háború, viszont a hat öbölmenti ország az nem egységes az iráni háború kapcsán, ugyanis ugye múlt heti hírek szerint az Egyesült Arab Emírsége többször légitámadás hajtott végre iráni célpontokkal szemben, tehát úgy lehet értelmezni, hogy az Egyesült Államok és Izrael mellett a harmadik szereplője ennek a konfliktusnak. Ezzel szemben ugye a másik öt ország nem vett részt ilyen légitámadásokban, és hát van egy széttartás. Úgyhogy hát ez is egy nagy kérdés, hogy majd, hogyha ez a háború véget ér, akkor hogyan rendezik a kapcsolataikat Iránnal, és hogyan rendezik a kapcsolatukat azzal az Egyesült Államokkal, amelyre egyébként nagy szükségük van a saját védelmük biztosításában. Ugyanakkor az amerikai bázisok léte az bizonyos értelemben belesodorta ezeket az államokat ebbe a konfliktusba, miközben pont egy elrettentés lett volna ezeknek a támaszpontoknak a célja.
0: Az amerikai támadás közelebb vitte a térséget a rendezéshez, vagy éppen ellenkezőleg eszkalációhoz, vagy egy még veszélyesebb szakaszhoz vitte közelebb a konfliktust?
1: Én azt gondolom, hogy összességében abban pozitív ennek a vége, ha ma vége van ennek az eszkalációs fázisnak, hogy az látszik, hogy egyetlen fél sem szeretné egy totális eszkalációt. Ahogy említettem, lehetne ezt ugye fokozni, és most ugye Izrael nem hajtott végre légi csapásokat, hanem csak az Egyesült Államok, tehát ez is szerintem egy érdekes olvasata a mostani eseményeknek, és ugye Trump és Netanyahu között elég komoly feszültségek keletkeztek az elmúlt napokban, ugye egy bizonyos telefonbeszélgetésen Trump nagyon erősen kritizálta Netanyahunak különösen a libanoni politikáját, de az, hogy béke legyen, én azt gondolom, hogy ez a konfliktus elhúzható, és én nem nagyon látom ennek a rövid távú megoldását. Azt el tudom képzelni, hogy egyszer ezt a 14 pontos memorandumot majd elfogadják, de ne felejtsük el, hogy ez csak arról szól, hogy tovább folytatják a tárgyalásokat, és alapvetően a tűzszünetet hosszabbítaná meg 60 nappal, tehát érdemben ez nem egy béke megállapodás, attól nagyon-nagyon messze vagyunk, és csak emlékeztetnék rá, hogy 15-ben, amikor Obama, az Európai Unió és más államok ugye letárgyalták a nukleáris megállapodást Iránnal, az 3 évbe tellett, 12 és 15 között, tehát ez egy jóval komolyabb részletekbe menő dokumentum, amelyről még nincs szó egyáltalán, hiszen nem tartunk ott.
0: Több hullámban támadott iráni célpontokat az Egyesült Államok, de egyelőre még nem látszik tisztán, hogy ez a feszültség csillapodásához vagy további eszkalációhoz vezete. Csicsman Lászlónak, a Budapesti Corvinus Egyetem tanárának, a Magyar Külügyi Intézet kutatójának köszönöm, hogy segített értelmezni a fejleményeket.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok hallgatóinknak! A fenntartók próbálják korrigálni a középiskolákban használt kvótarendszer miatt kialakult káoszt. De mit sikerült kezdenie Nagyszombat megyének az egyébként borúsan festő Csallóközi helyzettel? Erre a kérdésre keresünk választ Mezőszállási Márk régiós hírei után.
2: Továbbra is jelentős problémát jelent az illegális cigarettakereskedelem Szlovákiában. Az eldobott cigarettás dobozok vizsgálatán alapuló idei felmérés szerint az ellenőrzött csomagok 7,7%-áról hiányzott a szlovák zárjegy. A legtöbb illegális terméket Párkányban, Mezőlaborcon, Léván, Privigyén és Komáromban találtak. Egyes helyeken minden negyedik doboz a fekete piacról származott. A szakemberek szerint a magas adók, valamint a vásárlók árérzékenysége kedvez az illegális kereskedelemnek, amely mögött gyakran szervezett bűnözői csoportok állnak. A vámhatóság tavaly több mint 50 millió szál cigarettát és 228 tonna dohányt foglalt le. Az érintett városokban most fokozott figyelemfelhívó kampány indul a hamisított termékek veszélyeire. Tűz ütött ki szerdán délután a pozsonyi főügyészség Stúr utcai székházában. A lángok az épület második emeletén keletkeztek, de még a tűzoltók kiérkezés előtt sikerült megfékezni őket. A helyszínre 4 tűzoltó jármű és 12 hivatásos tűzoltó érkezett, akik rövid idő alatt teljesen eloltották a tüzet. Az első információk szerint a tüzet egy elektromikus vízforraló okozhatta. Jelentős közlekedési fejlesztés előtt áll Rozsnyó. A tervek szerint a jelenlegi autóbuszállomás helyén egy korszerű közlekedési csomópont épülhet közel 3,5 millió eurós beruházással. Az új létesítmény modern várótermekkel, korszerű utastájékoztató rendszerrel és akadálymentes infrastruktúrával szolgálná az utasokat. A fejlesztés célja, hogy egyszerűbbé váljon az átszállás a busz és vasúti közlekedés között, valamint a vonzóbb legyen a tömegközlekedés használata. A projektet a Kassai megyei önkormányzat partnerségi tanácsa már jóvá hagyta. A beruházás nem csak a rozsnyóiak, hanem a Gömör térségből naponta ingázók számára is kedvező változást hozhat.
0: Időjárás.
2: Az idő az évszakhoz képest hűvös marad. Helyenként köd is képződhet, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset nehezíti a közlekedést Komáromból Dunaszerdahely irányába vezető úton, Aranyos közelében a helyszínen egy sávot lezártak. Forgalmi fennakadásra kell számítani Kassán, a Peresváros rész felől a repülőtér irányába vezető út elején. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: 7 óra 37 perc van. Komoly felháborodást váltott ki a Csalló közben az idei középiskolai felvételi eljárás. Több mint 20 olyan diák maradt gimnáziumi hely nélkül, aki teljesítette a felvételi követelményeket, egyszerűen azért, mert beteltek a kvóták. A szülők szerint a rendszer nem követte le a megnövekedett érdeklődést, az érintettek pedig attól tartanak, hogy sok gyerek olyan iskolába kényszerül, amelyet eredetileg nem is választott volna. Mit lehet még tenni az idei évfolyamok érdekében, és milyen tanulságai vannak az egész ügynek? Erről is beszélgetünk Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Az önök számára mikor derült ki, hogy az idei kvóták nem fogják lekövetni a gimnáziumok iránti érdeklődést?
1: Hát akkor, amikor az iskolákba való bejelentkezésnek a számai nyilvánosak lettek, a számítógépen elérhetővé váltak, akkor láttuk, hogy idén nagyobb az érdeklődés a gimnáziumok iránt, mint tavaly vagy akár tavaly előtt. Úgyhogy akkor derülnek ki igazán, hogy hány diák, hány szülő dönt úgy, hogy gimnáziumot szeretne választani, és nem más középiskolát vagy szakközépiskolát.
0: Ennek nem volt semmilyen előjele? Nem lehetett ezt se tudni, se sejteni, előre látni bármilyen módon?
1: Hát ha konkrétan a dunaszerdahelyi gimnáziumot nézzük, a Vámbéry Ármin gimnáziumot, akkor 2 évvel ezelőtt még nem tudtuk föltölteni a szabad kvótákat. Tehát 69 helyet tudtunk akkor a minisztériummal kialkudni, és a végén 58 diák lépett csak be. Tehát nem tudtuk föltölteni a szabad helyeket. Utána 2025-ben már ez más volt, már föl tudtuk tölteni a kvótákat. Akkor 60 hely volt, akkor már 145-en jelentkeztek az iskolára, és meg a minisztériummal kialkudtunk, ugye 3 helyet, így lett 63. Úgyhogy volt egy növekedési trend, és itt még ugye meg kell említeni, hogy Dunaszerdahelyen van egy magángimnázium is, amely szintén elég népszerű, tehát ott is a kvóták alacsonyabbak, mint korábbi években jelentkeztek, de ilyen ugrásszerű, mint ami idén volt, az előző 2 évben nem volt. Tehát ismétlem még egyszer, 137-en jelentkeztek, hogyha ugye egy diák 2 iskolát választhatott korábban, 2 iskolát jelölhetett meg, hogy hol szeretne tovább tanulni. Ha 2-t összeadjuk, akkor van 137 jelentkező 2024-ben, 145 2025-ben, most pedig 164. De most már 4 iskolára lehetett jelentkezni, tehát ez a szám azért csalóka lehet, mert itt ismétlődhetnek a személyek, mert 4 helyre is lehetett beadni a jelentkezést, tehát ez a ugrás az ennek is köszönhető lehet. Tehát van egy emelkedés az elmúlt 3 évet, ha nézzük.
0: Ezt ön is említette az előbb is, és most pedig megismételte, hogy állandó növekedés tapasztalható, és az iskolaigazgatók is évek óta erről beszélnek. A megye ezt jelezte időben az Oktatási Minisztériumnak? Ha jelezték, akkor miért nem történt semmi? Illetve ha nem jelezték, akkor nem mulasztotta-e a fenntartó is?
1: Nem, hát természetesen jeleztük, viszont van a minisztériumnak egy rendelete, amely azt irányozza elő, hogy 20%-nyi diák tanuljon gimnáziumokban, több nem, és ez nagyon tartja magát. Szinte az összes oktatási miniszter az elmúlt években, akik oda kerültek, tehát az, hogy a gimnázium az valóban legyen egyfajta külön, nem nagyon szeretem ezt a szót, de egy elitképzés, ahová nem feltétlenül mindenkinek be kell kerülnie, hanem tényleg a lehető legjobbak, az alapiskolákból érkezők. Bizonyos szempontokból egyébként a számok Dunaszerdahelyen még kedvezőbbek, mert ugye van Somor János gimnázium, és van egy 8 éves gimnázium Somor János szintén. Tehát egyébként a Dunaszerdahelyen nem ilyen szempontból nem 20%, aki középiskolába mehet, hanem eléri a 23-at, hogyha a 8 éves gimnáziumokat is hozzátesszük, de hát ez sem elég, nyilván ez sem elég.
0: Ön szerint elfogadható az, hogy egy jó tanuló, aki gimnáziumba készült, végül csak azért kerül szakközépiskolába, mert a gimiben elfogytak a kvóták?
1: Nyilván, hogy a szülői elvárások sokkal magasabbak, mint amilyen lehetőségek vannak. Az lenne az igazi, hogyha nem történne a minisztérium részéről ilyen eléggé erőszakos társadalom mérnökség, azt hiszem ezt a szak így fejezi ki, tehát hogy mindenáron megszabni a szülőknek, hogy hova juthatnak a diákok, viszont az is tény, hogy azért szak végzettségre is szükség van, Hát azért nem lehet mindenki gimnazista, azért szükség van szakokra is. De szerencsére nagyon népszerű a vidékfejlesztési szakközépiskola, a sport szakközépiskola, viszont nagyon sok hely kimaradt a Szabó Gyula összevont iskolán, ott van 20 szabad hely, ahol jelentkezni lehet.
0: Ugye ön azt nyilatkozta, hogy minden évben előfordul, hogy néhány diák nem jut be gimnáziumba, de idén igen, arányaiban jóval többen maradtak ki. Ez már nem rendszerhiba, vagy ez véletlen, vagy pedig a kvótarendszer aluldimenzionálásával szembesültünk, vagy mit jelent ez az ön olvasatában?
1: Nyilván azt jelenti, hogy több hely kell a gimnáziumokba a következő időszakot tekintve, bár nagyon nehéz megmondani, hogy ez a szülő-diák szándék, ez megmarad-e a következő években is, hogy ez a nagy méretű, hogy nem igény a gimnáziumok iránt megmarad-e. Ezt nehéz megmondani, mert hát ugye ez a szülőkön múlik, nyilván a pedagógusokon, a tanácsadókon, továbbtanulási tanácsadókon, hogy milyen irányba motiválják a diákokat, hogy hova jelentkezzenek, de teljesen egyértelmű, hogy a minisztériumnak át kéne értékelni ezt az alacsony kvóta számot, és nagyobbat kellene adni a gimnázium. Legalább arra 24-25%-ra föl kéne vinni az arányokat, és szerintem az már elfogadható lenne, akkor már kevesebben maradnának ki.
0: Ezt önök fenntartóként mikor és milyen formában fogják javasolni? Fogják-e javasolni egyáltalán az Oktatási Minisztériumnak?
1: Természetesen igen, ezt fogjuk javasolni. Egyébként már most is ismeretesek a következő évi kvóták első javaslata, és az marad az idei év szintjén, tehát ezeknek a számoknak az ismeretében fogjuk kezdeményezni, hogy nagyobbak legyenek az arányok, de nem csak mi, tehát nem csak Nagyszombat, hanem ugyanezt jelent Komáromban sincs hely történetesen a gimnáziumokban, tehát ott is hasonló problémával küzdködnek, úgyhogy nyilván egy közös fellépés szükséges itt, hogy emeljék a gimnáziumoknak a kótáját. Egyébként nem csak magyar probléma, tehát a szlovák gimnáziumokban sincs hely, Nagyszombatban egyetlen egy sem szabad hely nincs, tehát ott is van egyfajta szülői szándék vagy érdek, hogy ezen változtassunk. Remélem, hogy a minisztérium is nyitott lesz erre. A rendszeren belül, mert azt mondjuk el, ugye, hogy ahány diák van, annyi fejkóta érkezik az iskolába, a rendszeren belül ez a pénz megvan, mert lesznek olyan szakközépiskolák, ahol nem fogják tudni feltölteni a diákokat, nem csak Dunaszerdahelyen, hanem meg egész területén. Ezért a pénz a minisztériumnak rendelkezésre áll, ez csak egy szakmai, politikai szándék kell hozzá, hogy lépjenek túl ezen az alacsony kvótán, és tegyenek oda a jövőt tekintve még néhány számot. Hadd mondjam el azt viszont, hogy ezért a szülők eléggé rugalmasan reagáltak, tehát volt, illetve van még, mert ez még folyamatban van, 6 szabad hely a Galántai gimnáziumban, és akik nem jutottak be Dunaszerdahelyen, azok elég szép számban jelentkeznek most erre a 6 helyre. Hasonlóképpen volt és van 4 hely Pozsonyban szabad, oda is jelentkeznek azok a dunaszerdahelyi szülők, diákok, akik nem jutottak be Dunaszerdahelyen, tehát ez már mindjárt 10, és zajlanak a megbeszélések arról, hogy mi mennyi pénzt tudnánk felszabadítani ahhoz, hogy még növeljük a kvótát megyei költségvetés kárára, vagy a megyei költségvetésből mennyi diákat tudnánk még esetleg fölvenni.
0: Én azt mondja, hogy jelenleg a Galántai és Pozsonyi gimnáziumok jelenthetnek megoldást, de hát ez mennyire reális egy Csallóközi családnak, ugye napi ingázással, szakkörökkel, anyagi költségekkel jár mindez, tehát ezt életszerűnek tartja?
1: Hát, hogy mondjam, természetesen, hogy problémásabb, hogyha valaki Dunaszerdahelyen él, hogy Galántára utazzon be, de hát azért nem példanélküli. Én sok évvel ezelőtt végeztem a gimnáziumot, Ekecsi születésként és Pozsonyban jártam, tehát azért az, hogy a diákok jelentős része Szlovákiában ingázik a tanulás után, azért ez nem egy teljesen szokatlan jelenség, van autóbusz összeköttetés, és egyébként beszéltünk erről is, hogyha ez segítene helyzeten, akkor van Galántán internátus lehetősége a megyének, hogy akár ezt is fel tudjuk a szülőknek kínálni. A Pozsonyba bejutás is Dunaszerdahelyről azért biztosított, úgyhogy azért ez nem egy olyan szokatlan jelenség, de biztos, hogy kényelmetlenebb, mint ott tanulni, ahol valaki él, abban a városban, vagy közel egy településen.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével beszélgetünk. Az előbb említette, hogy akár a megyei költségvetésből is tudnának felszabadítani pénzeszközöket. arra a célra, hogy ezeket a kvótákat megemeljék. Ennek milyen a gyakorlati, hogy mondjam, tehát milyen gyakorlati lépések kellenek ehhez, hogy fog ez kinézni?
1: Minden évben sor kerül azért erre, tehát ez sem lesz egy szokatlan jelenség, hogy a negyed néhány helyet megfinanszíroz. Egy gimnazista kótája az körülbelül 2300 euróba kerül évente. A szakközépiskolába járók azoknál a kóta magasabb, ez a pénz az magasabb, ott 3-4 ezer eurót is fizetni kell egy diák után. Ami következő, hogy mondjam, nehézséget okoz, az ugye, hogy a törvény szerint csak 31 diák lehet egy osztályban. Tehát a legegyszerűbb például a Vámbériben most úgy emelni a kótát, hogy a minisztérium 32 osztályt hagyott jóvá 30-30 diákkal, ott egyet és egyet tudunk hozzá fölvenni, 31 fölé mi sem mehetünk. Tehát ezt a két helyet elég nagy valószínűség szerint ugye ki tudjuk alkotni a megyeelnöknél, és utána még, ahol lehetőség lehet, az ugye Nagymegyeren a Kereskedelmi Akadémia, illetve Dunaszerdahelyen a vidékfejlesztés, amit mondtam, már nagyon népszerű, ott már beteltek a helyek, tehát itt tudom elképzelni, hogy emeljük 31-ig azon osztály létszámokat, ahol mondjuk a minisztérium alacsonyabb számot adott meg, és megmondom, ezek a megbeszélések most folynak. Azt még azért tudni kell, hogy ahogy mondtam, nem csak Dunaszerdahelyen van gond, az egész megye területén gond van, és Nagyszombatban is gond van. Hát azért reálisan nézve a dolgokat, hogyha a megyeelnök beleegyezik abba, hogy a költségvetés kárára ugye helyeket nyissunk Dunaszerdahelyen, akkor ugyanezt fogja akarni Nagyszombatban is. Ez a politikai realitás, tehát ilyen szempontból, hogyha mondjuk Dunaszerdahelyen beszélünk egy plusz 6 helyről, akkor az nyilván minimum 12 lesz, mert akkor ugyanezt Nagyszombati szlovák iskolákban is ezt el kell végeznie a szülői szándék alapján.
0: Tehát a megye csak 5-6 férőhelyet tud reálisan megfinanszírozni. Mi lesz azokkal, akik...
1: Erről beszélek.
0: Igen. És mi lesz azokkal, akik így is kimaradnak?
1: Hát azért még egyszer mondom, ha sikerül feltölteni, és rendszerben úgy néz ki, hogy sikerül feltölteni ugye 6 galántai helyet, 4 pozsonyt, akkor az 10. Ha mi hozzá tudunk tenni még egy 6-ot, az 16, és az én számításaim szerint 22-en voltak olyan, akik nem jutottak be. Még várható olyan változás, például egy konkrét esetről már tudok, aki bár fölvételt nyert a Vámbériben, de Győrbe fogja megkezdeni a tanulmányait, csak a szülők még ezt nem jelentették be. Tehát ilyen mozgások

0: közös megszponzorált vagy felszabadított plusz helyekre? Tehát nem nyit ez újabb vitát a szülők között?
1: Nagyon jó kérdés. De nyilvános a lista, amelyben a hozott eredmények alapiskolából, valamint a felvételi eredmények alapján mindenkinek van egy pontszáma, és van egy sorrend. Tehát a sorrend szerint fogunk eljárni természetesen, azt nem lehet megtenni, hogy valaki alulról most átemelünk a többiek fölött, hanem a sorrend szerint. A gond ott lesz, és erről nem tehetünk, ez a rendszernek a hibája valóban, hogyha most valaki, aki ott van a csík alatt a sor elején, de mondjuk fölvételit nyer ugye Pozsonyba, vagy éppen Galántára, akkor a közbe kialkudott helyekre ő már nem fog tudni pályázni, hanem azok, akik lejjebb vannak, akik nem jutottak be Pozsonyba, Galántára, vagy esetleg meg sem pályázták. Ez okozhat még egy kis feszültséget a szülőknél, de más eljárást nem tudunk gyakorolni, tehát szigorúan be fogjuk tartani azt, hogy a csík alatt lévő sorrendet fogjuk figyelembe venni, és ez logikus, szerintem más eljárási lehetőség nincs is.
0: A szülők önhöz is segítségért fordultak. Tud nekik ma bármi konkrétumot ígérni felelősen, vagy pedig csak azt tudja mondani, hogy hát megpróbálják és majd meglátják?
1: Hát nyilván azt tudom mondani, ahol szabad helyek vannak, hogy azért mérlegeljék, hogy azok az iskolák sem rosszak. Természetesen, hogyha valaki mondjuk orvosira szeretne menni, vagy jogi szakra szeretne menni, annak a technikai szakközépiskolák nem megoldás. Ezt én is tudom, de akinek esetleg ilyen irányultsága van, hogy valamilyen fajta technikai főiskolára vagy egyetemre szeretne menni, akkor ezek a helyek még Dunaszerdáján is vannak. Ezt tudom mondani konkrétan. A többit bizony most fog kiderülni ezekben a napokban, hogy mennyi helyet sikerül hozzá tenni megyei költségvetésből.
0: Ha már most tudják a jövő évi kvótákat, és látják ezt az emelkedő tendenciát, illetve látják azt, hogy milyen problémák merültek föl most ezekben a napokban, akkor fogják kezdeményezni, és milyen formában a minisztériumnál ezeknek a kvóta számoknak a felülvizsgálatát?
1: Mindenképpen több csatornán keresztül, tehát mindenképpen levélben fordul a megye a miniszter úrhoz, oktatási miniszterhez, hogy értékeljék át ezeket az alacsony kvótákat a gimnáziumokra, de hasonlóképpen akár politikai úton is, tegnap erről beszéltünk, a Magyar Szövetségen belül is kell kezdeményezni a hasonló megbeszéléseket a minisztériummal, illetve hát a pedagógus szövetség részéről is érdemes lenne. Még egyszer mondom, Komáromba sincs hely, tehát a több magyarságot tekintve okoz problémát az alacsony kvóta leginkább. Úgyhogy nem csak Dunaszerdahelyen, hanem Komárom is érdekelt ebbe, hogy legyen más kvóta. Még egyszer mondom, a pénz megvan hozzá, mert a kiírt helyek azok fölötte vannak a jelentkező diákoknak. Ha szabad ilyet mondanom, ugye a magyar tannyelvű iskolába Dunaszerdahelyen jelentkezett kb. 650 diák szokott jelentkezni, és a szabad helyek száma az mindig úgy 850-900 környékén van. Most a legnagyobb idén 934 hely van Dunaszerdahelyen, ahol lehet tanulni magyarul. De hát ezek nem a gimnázium, tehát ahogy mondtam, ez csak kb. 21-22% a gimnáziumok diákjainak a lehetőség, a többi az más iskolákon található.
0: Igen, csak hát én úgy érzem, hogy mintha az állam akarná megmondani, vagy beavatkozni abba, hogy ki hol tanuljon tovább. Tehát nem a diákok, illetve a családok tudják a legjobban, hogy az ő gyereküknek gimnázium, vagy szakiskola való.
1: Igen, természetesen ez így van, de ez most már nem új jelenség, csak eddig nem volt ilyen túljelentkezés a gimnáziumokban. Tehát ennek már sok éve, hogy kivették a megyék kezéből a helyeknek a megszabását, tehát valamikor erről a megyei testület döntött, és nem is voltak konfliktusok. Tehát a testület éppen, hogy a szülők véleményét vette elsődlegesen figyelembe, de aztán ezt központosította valamelyik Fico kormányzat, és aztán onnantól már a minisztérium dönt ebben, és korábban, sőt, még a megyelnöknek is volt hatásköre, ma már valóban csak egy javaslattevő lehetősége van a megyéknek, és a minisztériumok döntenek aztán a különböző kvótákról. Még annyit a történet egészéhez, hogy viszont minden megyénél törvény szerint kell működtetni egy szakoktatási tanácsot, amelyben a munkáltatók ülnek, de ott képviselete van egyébként a gimnáziumoknak is, csak elég passzívak. Viszont a munkáltatók szövetsége, azok kőkeményen nyomják ezt a rendszert, és a minisztériumot is ebbe az irányba, hogy nem gimnázium, hanem

0: oktatás, mert nekik alkalmazottak kellenek, és nem külföldre akarják behozni ezeket az alkalmazottakat. Tehát van egy másik érdek is, ez pedig a munkáltatóknak az érdeke, akik nagyon hangosak, hogy a szakoktatás legyen preferálva a gimnáziumokkal szemben. Hát nyilván itt aztán akár a megyének, akár a minisztériumnak meg kell találni az úgynevezett arany középutat, hogy legyenek szakalkalmazottjai a munkáltatóknak, de ugyanakkor a szülők se érezzék, úgyhogy a gimnáziumok azok nagyon alul reprezentáltak, és nem lehet oda bejutni. Még egyszer mondom, ilyen nagy jelentkezés a korábbiakban nem volt. Egy év múlva, hogyha ez téma lesz, akkor érdekes lesz megfigyelni, hogy ez tovább növekszik-e, vagy alább, hogy ez a lelkesedés a gimnáziumok iránt.
1: A következő hetekben kiderülhet, hogy Nagyszombat megye tud-e saját forrásból további férőhelyeket biztosítani, de az idei felvételik már most komoly vitát indítottak arról, hogy mennyire felel meg a valós igényeknek a jelenlegi kvótarendszer. Berényi Józsefnek, Nagyszombat megye alelnökének köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. További szép napot kívánok!
0: Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!

0: jelen voltunk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon. Juhász Esztert, a fesztivál igazgatóját hallják.
1: A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk, a jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
0: Récsei Noémi vagyok, soron következő nappalinkban is. Számítok kedves hallgatóink megtisztelő figyelmére.
2: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Szlovák Közszolgálati Rádió magyar nyelvi műsorának adáskezdő hírmagazinja, amelyben hamarosan arról beszélgetünk, hogy az új polgári törvénykönyv alapjaiban írhatja át az öröklés szabályait. Aztán pedig műsorunk záró fél órájában arról hallhatnak, hogy újabb frontvonal nyílt a PS és a Smer között. Ez tehát kínálatunk. Az időjárás, a hírek, a közlekedési információk és a sporthírek után. Most a legfrissebb történésekkel Mezőszálási Márk érkezett a stúdióba.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Fokozódik a palesztinokra nehezedő nyomás. Szigorúbb védőháló az LTS-2 rendszerben, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Jönnek a részletek. 22 ország közös nyilatkozatban ítélte el Iránt, amiért szerintük iráni állami szervek és velük kapcsolatban álló csoportok külföldön támadásokat szerveznek disszidensek, újságírók és zsidó közösségek tagjai ellen. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma által közzétett dokumentum több európai ország, valamint Ausztrália is aláírta. A nyilatkozat szerint az iráni forradalmi gárda és a hírszerzési minisztérium is érintett lehet különböző összeesküvésekben és megfélemlítő akciókban. Az aláíró államok hangsúlyozták, hogy az ilyen tevékenységek sértik a nemzeti szuverenitást és a nemzetközi normákat, ezért felszólították Teheránt, hogy haladéktalanul hagyjon fel ezekkel. A közlemény kitér a közelmúlt európai incidenseire is, amelyekért egy irán barátcsoport vállalta a felelősséget. Az Amnesty International új jelentésében azt állítja, hogy Izrael az elmúlt időszakban fokozta a palesztin lakosság kiszorítását a megszállt Cisjordániában. A nemzetközi jogvédőszervezet szerint a folyamatban erőszakos zsidó telepesek és állami intézmények egyaránt szerepet játszanak, miközben tovább bővülnek a zsidó telepek és csökken a palesztinok által használható terület. Az Amnesty ezt egy államilag támogatott kampány részének tekinti, az izraeli külügyminisztérium visszautasította a vádakat, és a jelentést valótlan állításokon alapulónak nevezte. A kérdés továbbra is az egyik legvitatottabb pontja az izraeli-palesztin konfliktusnak. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter a guantanamói amerikai támaszponton tett látogatása során figyelmeztette Kubát, hogy ne szerezzen be olyan fegyverrendszereket, amelyek veszélyeztetik az Egyesült Államokat vagy a bázis biztonságát. Hegseth szerint egy ilyen lépés olyan konfrontációhoz vezetne, amelyet Havanna sem kívánhat. Az amerikai sajtó korábban arról számolt be, hogy Kuba az elmúlt években drónokat vásárolhatott Oroszországtól és Irántól. Kubai részről ezt visszautasították, és azt állították, hogy Washington bizonyítékok nélkül próbál újabb feszültségeket kelteni. A látogatás jól mutatja, hogy az Egyesült Államok továbbra is kiemelt figyelemmel követi a térség biztonsági helyzetét. Megállapodásra jutottak az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament képviselői az ETS-2 kibocsátás kereskedelmi rendszer módosításáról. Az új szabályok célja, hogy megakadályozzák a szén-dioxid kvóták árának túlzott emelkedését. A kompromisszum értelmében, ha a kvóta ára eléri a tonnánkénti 45 eurót, automatikusan 40 millió további kvóta kerül a piacra a stabilitási tartalékból. Ez kétszerese az eredetileg tervezett mennyiségnek. Az ETS-2 várhatóan 2028-ban indul, és a közúti közlekedésre, valamint az épületek fűtésére is kiterjed majd. Az uniós intézmények szerint a rendszerhez kapcsolódó szociális klíma alap segíthet mérsékelni az esetleges áramemelkedések hatását a háztartásokra. 10 év után először csökkent a kényszerűen lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma a világon, derül ki az ENSZ menekültügyi főbizottságának legfrissebb jelentéséből. A szervezet adatai szerint 2025 végén 117,8 millió ember számított menekültnek vagy belső menekültnek, ami több mint 5 millióval kevesebb az előző évhez képest. A csökkenés fő oka, hogy tavaly közel 15 millió ember tért vissza származási helyére, elsősorban Afganisztánba, Szudánba és Szíriába. Az ENSZ ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy sokan nem biztonságos és stabil körülmények közé tértek vissza, ezért fennáll a veszélye annak, hogy újabb menekült hullámok alakulnak ki. A szervezet szerint a hosszú távú kitelepülés továbbra is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius problémája.
0: Időjárás.
3: Az idő az évszakhoz képest hűvös marad, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset miatt lassabb a közlekedés Komárom és Ógyalla között, a Hetény felé vezető elágazás közelében. Forgalmi fennakadásra kell számítani továbbá Kassán, a Peres városrész felől a repülőtér irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Sport Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
1: A társház igazda Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság ma esti mérkőzésével 24 órakor kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság, a 39 napon át tartó csúcsesemény, a 32-ről 48 csapatra növelt létszám, és az ebből fakadóan 64-ről 104-re emelkedett meccszám miatt biztosan több rekordot megdönt. Az előző katari VB 172 gólos csúcsa és az 1994-es Egyesült Államokbeli esemény több mint 3,5 milliós össznéző számra vonatkozó rekordja várhatóan a múlté lesz, de már az is egyedülálló, hogy most először három ország, Egyesült Államok, Mexikó és Kanada lesz házigazda. Ami az esélyeket illeti, abban a szakértők egyetértenek, hogy a két évvel ezelőtti kontinens viadalon aranyérmes spanyolok, valamint az előző két VB-n döntős franciák kerete a legerősebb. Az öt diadalával rekorder Brazília ugyan nem szerepelt meggyőzően a selejtező sorozatban, de a minden idők egyik legjobb edzőjének tartott olasz Carlo Ancelotti tavalyi kinevezése és az utóbbi időben sokat sérült Neymar visszatérése után sokat várnak a csapattól. Legalább ilyen felfokozott a hangulat Argentínában, mivel Messiék minden bizonnyal címvédésre készülnek. A 12 csoportból az első kettő mellett a 8 legjobb harmadik jut az egyenes kieséses szakaszba, amely egy körrel bővült, azaz a csapatoknak már a legjobb 16 közé jutásért is játszaniuk kell, így a végjáték résztvevői összesen 8 meccset vívnak. Ennyit a ma este kezdődő futball VB-ről, egyéb sporthírek. Cibor Norbert marad az élvonalbeli komáromi labdarúgó csapat vezetőedzője, aki tavasszal a bajnokság hajrájában vette át a kiesőjelölt KFC irányítását. Védencei végül megnyerték az osztályozót, és kiharcolták a bennmaradást. Az új idényben már a felújított komáromi stadionban fogadhatják ellenfeleiket a lilák. Július 25-én kezdődik az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 2026-2027-es kiírása. A nyitófordulóban a címvédő Slovan az újonc besztercebányai csapat otthonában lép pályára, a dunaszerdahelyiek Rózsahegyre, a komáromiak Trencsén belátogatnak. A kupagyőztes zsolnaiak a kassaiakat fogadják az első körben. Az őszi idény december 13-án ér véget. Az egész magyar labdarúgás pénzügyi mértéke mintegy 150 milliárd forint évente, ami Vági Márton MLS főtitkár szerint elég az építkezésre, nem kell több pénz a rendszerbe. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, miután a máltai négyes döntő elődöntőjében 5 méteresekkel 15-14-re legyőzte a címvédő spanyol Santandreut. A Fradi a holnapi fináléban a görög Olimpiakosszal mérkőzik. Fucsovics Márton 3-6-7-6-7-6-ra verte a lengyel Hubert Hurkacsot a Hertogenbosch-ban zajló tenisztorna nyitófordulójában.

0: Egy perccel múlt 8:45. Szlovákiában javában zajlik a vita az új polgári törvénykönyvről, amely a magánjog legnagyobb reformja lehet az elmúlt 6 évtizedben. A tervezet számos területen hozna változásokat, de a legtöbb embert talán az érdekli, hogy miként alakulhatnak át az öröklés szabályai. És valóban korszerűbbé válna-e a rendszer, vagy újabb konfliktusokat hozhat az új szabályozás. Erről beszélgetünk most Bugár Viktor ingatlanjogásszal. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Kezdjük az alapoknál. Mi a legnagyobb probléma a jelenlegi öröklési rendszerrel? Van-e vele bármilyen gond is, amit az új polgári törvénykönyv megpróbál majd orvosolni?
1: A legnagyobb probléma a jelenlegi polgári törvénykönyvben található örökösödési hagyatéki eljárással az az, hogy tulajdonképpen maga az örökhagyó, tehát az a személy tulajdonképpen, akinek a vagyonáról van szó, nem sok lehetősége van az élete során, hogy a saját vagyonáról döntsön, hogy tulajdonképpen kihez kerüljön ez az ő halála után, mi történjen ezzel a vagyonnal, úgyhogy eléggé limitáltak a lehetőségei. Természetesen jelenleg is köthet különböző szerződéseket még az élete során, ajándékozás, adásvétel a családban is, de ez sok esetben az adott személy halála után a családban akár veszekedésekhez is vezethet, akár az örökösödési hagyatéki eljárásban.
0: És ezen kívül még végrendelkezhetünk is, ugye? Tehát ez is egy létező intézmény.
1: Is lehet végrendeletet írni, de tulajdonképpen ezek az lehetőségek limitáltak a jelenlegi polgári törvénykönyv alapján.
0: Mi lesz a legfontosabb változás az öröklés területén, hogyha a jelenlegi formájában átmegy ez az új javaslat? Mit emelnek ki ezek közül?
1: A legnagyobb újdonság véleményem szerint az az, hogy lehet kötni örökösödési szerződést. Tehát az örökösök és az örökhagyó köthetnek szerződést, amely alapján dönthetnek konkrét vagyontárgyakról, vagy akár az egész vagyonról, hogy ki fogja ezt és milyen módon megörökölni. Tehát itt szerződésről beszélünk, úgyhogy itt mindkét félnek tulajdonképpen ezt a dokumentumot alá kell írnia, bele kell egyeznie. Úgyhogy itt tulajdonképpen már az örökhagyó és az örökösök, tehát az életük során tulajdonképpen megegyezhetnek arról, hogy mi fog történni tulajdonképpen az a bizonyos tulajdonképpen bekövetkezése után. És ez mellett megmarad még jelenleg is a végrendelet is, tehát végrendelkezhet is az örökhagyó a saját vagyonáról, de itt egy nagyon fontos különbség van a kettő között, tehát ugye a szerződésről beszélünk, tehát az örökösödések és az örökösök és az örökhagyó közötti szerződésről, akkor itt tulajdonképpen az adott személyek írásos beleegyezése szükséges ahhoz, hogy tulajdonképpen megszülessen egy szerződés. Még a végrendelet során ott az örökhagyó egymaga dönt arról, hogy mi történik a vagyonnal. Tehát ott tulajdonképpen senki sem szól abba bele, senki sem egyezik abba bele, hogy ő hogy fog erről dönteni. Tehát ez a legnagyobb különbség. Tehát hogy a szerződés mindig erősebb lesz véleményem szerint, és ez a törvénykönyvből is ezt olvashatjuk ki, mivel a szerződésnek lesz tulajdonképpen az eljárás és az örökség során a legnagyobb ereje. Tehát a szerződésnek előnye lesz még a végrendelet előtt is.
0: A jövőben könnyebb lehet kizárni is egy örököst a hagyatékból, mint jelenleg? Tehát ez azt is jelentheti?
1: Azt is jelentheti, igen, hogy tulajdonképpen az örökhagyó maga dönt arról, hogy az egész vagyona, vagy a vagyonának egy része milyen módon fog tulajdonképpen az ő élete után lehet mondani az örökösök, vagy harmadik személyek tulajdonába átmenni. Azért is emelem ki tulajdonképpen még a harmadik személyeket is, mert tulajdonképpen bevezetik a hagyományozás tulajdonképpeni intézményét is a polgári törvénykönyvben. A hagyományozás tulajdonképpen itt ott szlovákul odkazként utalunk erre. Itt tulajdonképpen szintúgy az örökhagyó egy harmadik félre hagyhatja a konkrét vagyontárgyát, ingatlanát, vagy más vagyontárgyát, és ezek a személyek, tehát a harmadik személyek lehetnek tulajdonképpen múzeumok, vagy akár más kulturális intézmények, úgyhogy, és ami pedig a kizárást illeti, tehát hogy az örökösök kizárását illeti, igen, ezekben az esetekben azt láthatjuk, hogy ezeknek tulajdonképpen előnye lesz a törvényi örökösödés előtt, tehát hogyha konkrétan dönt szerződés vagy végrendelet által is a saját vagyonáról az örökhagyó, akkor tulajdonképpen az örökösök a hagyatéki tárgyalás során erről a vagyonról már nem dönthetnek, hogy ki kapja meg, mivel erről az örökhagyó az élete során már döntött. Úgyhogy igen, lehet mondani, hogy ez is egyfajta tulajdonképpeni kizárása az örökösöknek, de természetesen meg kell említeni azt is, hogy a jogos örökösöknek, tehát a törvényes örökösöknek van egy bizonyos fajta védelme a jelenlegi polgári törvénykönyvben is, és ez megmaradt tulajdonképpen az új polgári törvénykönyvben is, mivel a kiskorú gyermekek továbbra is jogot tarthatnak az ő tulajdonképpeni jogos örökségükre, de ez csökkent, tehát hogy idáig tulajdonképpen amelyre jogosultak volnának a jelenlegi törvénykönyv alapján, annak a 3/4-ére csökkent tulajdonképpen az, amit az új polgári törvénykönyv alapján kaphatnak, és ha ez a gyermek nagykorú már, akkor tulajdonképpen a jelenlegi, amit kapna az örökségből, annak a 1/4-ére csökkent tulajdonképpen a polgári törvénykönyv alapján, az új polgári törvénykönyv alapján a jogos örökségük. Tehát ebből nem zárhatja ki őket az örökhagyó, annélkül, hogy tulajdonképpen kizárja őket a törvénykönyvből. Tehát a kizárás tulajdonképpen az pedig azt jelenti, hogy az egész örökségből kizárja őket, de annak megvan megint csak a bizonyos feltételei, hogy mikor zárhatja ki valaki a jogos örökösét egészében az örökségből.
0: Tehát én nem dönthetek úgy, hogy még életemben kötök egy szerződést valakivel, akár egy magánszemélyel, akár egy intézménnyel, és ráhagyom mondjuk az ingatlanomat, vagy a lakásomat, hanem ez automatikusan, tehát hogy a gyermekeim automatikusan előnyben vannak, vagy pedig megtehetem
1: igen,
0: azt?
1: Igen, a gyermekeket védi a törvény, a gyermekeket védi a törvény, és hogyha tulajdonképpen ezt felborítom, és máshogy cselekszem, tehát más szerződést kötök, vagy hagyományozok, akkor tulajdonképpen a gyermekeket ez védi, és a gyermekeket megtámadhatják. Tehát, és azt is kell tudni, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha a szerződést is köt valaki, tulajdonképpen ezt az örökösödési szerződést, akkor ezt még meg is változtathatja, hogy az életében még azt a vagyont is eladhatja. Tehát ez nem jelenti azt, hogyha bekerül például egy ház abban az adott szerződésben, hogy a következő 20-30-40 év alatt azt nem adhatja el például a személy, és hogyha eladja, tulajdonképpen akkor kiesik ebből az örökösödési szerződésből.
0: És akkor én, ha mégiscsak eladom, annak ellenére, hogy már egy szerződésben valaki másnak ígértem, akkor én nem sértek törvényt, és nem szegem meg ezt a szerződést?
1: Ebben az esetben, tehát hogyha az örökhagyó a saját vagyonáról nyilatkozik, akkor tulajdonképpen egy korábbi szerződéssel ezt változtathatja. És tehát itt lehet mondani, hogy az örökhagyó, mivel az örökhagyó vagyonáról van szó, hiányoztak tulajdonképpen neki a jogkörei a polgári törvénykönyvből, hogy hogyan nyilatkozhat erről a vagyonról, akár a halála után is. És ezek tulajdonképpen a jogai még jobban meg vannak erősítve a polgári törvénykönyvben, nem csak a szerződés által, hanem tulajdonképpen még egy ilyen hagyatéki végrehajtó által is, tulajdonképpen egy hagyatéki végrehajtó is szerepel most már a polgári törvénykönyvben, amely azt jelzi, hogy tulajdonképpen ez a végrehajtó az örökhagyót a halála után tulajdonképpen segíti a jogainak a végrehajtásában, és maga a polgári törvénykönyv is ezekben az esetekben azt ajánlja, hogyha valaki szeretne végrehajtót megnevezni, akkor tulajdonképpen ez egy ügyvédi iroda, mivel feltételezhető, hogyha tulajdonképpen jogait kell érvényesíteni a halála után, akkor ez bírósági úton fog kelleni cselekednie, és akkor erre a legjobb, ha egy ügyvédi iroda fogja tulajdonképpen a jogait érvényesíteni. Ugye én azt mondanám még így, hogy egy kicsit egyszerűbben is fogalmazunk, hogy nagyon hasonlik a polgári törvénykönyvünk, mint amit például egy amerikai filmekben látunk, hogy tulajdonképpen egy ügyvéd előtt olvassák fel a végrendeletet, vagy akár az örökösítési szerződést, és akkor tulajdonképpen tudják meg azok a személyek, hogy mi is történik azzal a vagyonnal, amiről nyilatkozott már az elmúlt a halála előtt.
0: Az ingatlanok örökrése ma gyakran vezet testvérek vagy rokonok közötti vitákhoz. Az új szabályok ezen a téren hozhatnak bármiféle javulást, vagy csak rosszabbodhat a helyzet?
1: Lehet mondani, hogy tehát bizonyos értelemben megmaradnak a konfliktusok, akár az egybéki eljárás során is. Ezek megmaradnak, tehát mivel vagyonról van szó, sajnos nem lehet kizárni, hogy akár nézeteltérések történhetnek, de biztosan lehet mondani, hogy szabályozottabbá válik a magyarról való nyilatkozás. Kikerülhetőek lesznek tulajdonképpen olyan nézeteltérések, amelyek a családban megvannak, és az elhunyt halála után jönnek elő. Például mondanám azt is, hogy például ha egy családban történik megegyezés bizonyos ingatlanról vagy vagyontárgyról már az élet során, és akkor megegyeznek például a testvérek úgy, hogy én megkapom akkor tulajdonképpen ezt a házat, de lemondok egy bizonyos vagyonról, amely tulajdonképpen az örökségben szerepel, tehát hogy akkor jelenleg erre nincs lehetőség, tehát nem mondhatok le egy olyan vagyonról, vagy egy olyan jogról, amelyet még nem kaptam meg. Tehát, hogyha az tulajdonképpen az örökhagyóhoz tartozik az élete során, akkor én, mint a jogos örökös, nem mondhatok már le, amikor az a személy még él erről, az tulajdonképpen ingatlanul, stb. És erre lesz lehetőség tulajdonképpen újonnan már szerződés alapján, az új polgári törvénykönyv alapján. Tehát, hogy már megegyezhetnek a konkrét ingatlanokról, akár az egész vagyonról úgy, hogy tulajdonképpen a testvérek is akár az örökösödési szerződés, vagy például a lemondás lehetőségével megegyeznek már az életük során arról, hogy mi fog történni a vagyonnal. Szerintem még nagyon fontos, hogy ezeket tulajdonképpen, ha a szerződésekről is beszélünk, akkor ez közjegyző előtt fog kelleni megkötni. Tehát, hogy ne az történjen, hogy például ők megegyeznek egymás között, és megtörténhet az, hogy igen, akár az a személy, aki dönt a vagyonáról, nem biztos, hogy egészségügyileg vagy bármiféle módon meg tudja pontosan állapítani, hogy miről is fog dönteni, vagy mit fog aláírni, vagy hogy esetlegesen megesít azt, hogy milyen dokumentumot tesznek ő elé, amiről nem is tud, hogy mit fog aláírni. Úgyhogy itt közjegyző fogja ezt ellenőrizni, és az ő felelőssége lesz az, hogy megvizsgálta, hogy akár az örökhagyó is, ha az idősebb emberről van szó, akkor egészségügyileg rendben van, és 100%-osan tudja, hogy miről is dönt tulajdonképpen még az élete során.
0: Még egy nagyon röviden egy témáról szóljunk. Mit jelenthetnek ezek a változások a mozaik családok számára, ahol több házasságból vagy kapcsolatból származó gyerekek érintettek a közös vagyontárgyakban, vagy az örökölhető ingatlanokban például?
1: Én itt ezt pont ezeket az új intézményeket ezekben az esetekben előnyként számítom, mivel ilyen esetekben igen, lehet tudni, hogy nagy valószínűséggel az örökhagyó, hogyha nem ápol esetleg jó kapcsolatot a gyermekeivel, akik tulajdonképpen különböző házasságokból születtek, akkor itt nagy a lehetősége annak, hogy az örökhagyó halála után itt vetekedés fog fennállni, és ezekben az esetekben mindenképp olyan alapos lesz az, véleményem szerint, hogy az örökhagyó szerződésben rögzítse, hogy ki mit fog kapni, és tulajdonképpen a vagyonát elintézze még a halála előtt.
0: Az új polgári törvénykönyv tehát nem csak a jogászok ügye, hanem szinte minden család életére hatással lehet, különösen akkor, amikor öröklésről és családi vagyonról van szó. Bugár Viktor ingatlan jogásznak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nagyon szép napot kívánok!

0: reggeli Juhász Lászlóval.
1: Jó reggelt kívánok, Önök a Pátria Rádiót hallgatják. Műsorunk záró fél órájában arról szólunk, hogy újabb frontvonal nyílt a Progresszív Szlovákia és a Smer között. A vita tárgya ezúttal az, hogy melyik párt elnökhöz kötődő családi támogatási ügy a súlyosabb. Előbb azonban Mezőszállási Márknak adom át a szót, aki regionális hírekkel érkezett a stúdióba.
2: Új szolgáltatással bővült a komáromi 7-es lakótelep kutyafuttatója. Az Ötvös utcában a futtató területén egy kutyamosót helyezett üzembe az önkormányzat szponzorok támogatásával. Az új fürdetőhelyet hétfőtől valamennyi kutyatartó használhatja. A Városi Vízgazdálkodási Vállalat vezetése szerint a létesítmény különösen a nyári időszakban nyújthat felfrissülést a négylábú kedvencek számára. A város egyúttal arra kéri a gazdákat, hogy ügyeljenek a tisztaságra és a rendre. Rendőri intézkedésre került sor Dunaszerdahelyen egy bevásárlóközpont közelében működő THC tartalmú termékeket árusító automata miatt. A beszámolók szerint több lakos is kifogásolta a berendezés működését, ezért értesítették a hatóságokat. A helyszínre érkező rendőrök biztosították a területet, majd az automatát üzemen kívül helyezték. Egyelőre nem közölt részleteket a rendőrség arról, hogy pontosan mi indokolta beavatkozást, illetve történt-e jogsértés. A THC a kender növény egyik legismertebb pszichoaktív hatóanyaga, amelynek forgalmazását számos országban szigorú szabályok korlátozzák. Jelentős közlekedési fejlesztés előtt áll Rozsnyó. A tervek szerint a jelenlegi autóbuszállomás helyén egy korszerű közlekedési csomópont épülhet közel 3,5 millió eurós beruházással. Az új létesítmény modern várótermekkel, korszerű utastájékoztató rendszerrel és akadálymentes infrastruktúrával szolgálná az utasokat. A projektet a Kassai megyei önkormányzat partnerségi tanácsa már jóvá hagyta. A beruházás nem csak a rozsnyóiak, hanem a Gömör térségében naponta ingázók számára is kedvező változást hozhat.
0: Időjárás.
2: Az évszakhoz képest az idő hűvös marad, helyenként köd is képződhet, a hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
2: Baleset miatt lassabb a közlekedés Komárom és Ógyalla közti útszakaszon, a Hetény felé vezető elágazás közelében, szintén forgalmi fennakadásra kell számítani Kassán, a Peresváros rész felől a repülőtér irányába. Vezessenek óvatosan. Jó utat.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: 7 perccel múlt 8:30. Újabb politikai csörte bontakozott ki a Smer és a Progresszív Szlovákia között. A vita középpontjában ezúttal nem egy törvény vagy egy kormányzati döntés áll, hanem a két pártelnök családjának ügye. A Progresszív Szlovákia szerint Robert Fico fiának ügye legalább akkora politikai probléma, mint amekkorának korábban a Smer állította be a Michal Simecska családjához köthető támogatásokat. A kormánypárt szerint viszont a két eset nem hasonlítható össze. Valójában miről szól ez a vita? Kettős mércéről, politikai kommunikációról, vagy valódi összeférhetetlenségi kérdésekről? Erről beszélgetünk Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével. Jó reggelt kívánok, szervusz Zoli!
1: Jó reggelt kívánok, szervusz Laci, köszöntöm a hallgatókat!
0: Tulajdonképpen miről is szól Robert Fico fiának az ügye, és hogyan került most a figyelem középpontjába?
1: Robert Fico tulajdonképpen abba a gödörbe esett bele, amit Michal Simecskának, a PS elnökének ásott, azzal, hogy most előszedték az ő fiának az ügyét, ami tulajdonképpen vannak dolgok, amikben hasonlít a PS elnökének, elnöke családjának ügyére, vannak, amikben különbözik, de fontos az, hogy azért került most Robert Fico családja előtérbe, mert ő is a legfőbb konkurensének és ellenfelének a családját kezdte támadni. És hát ugye az Actuality nevű hírportál volt az, amelyik rámutatott arra, hogy Robert Ficónak a fia, ő a vezetője annak az agentúra Smer, tehát Smer ügynökség nevű cégnek, ez egy rendes kereskedelmi vállalat, amelyik a Smernek a kampányait irányítja tulajdonképpen, és ez a cég, ez a Smertől kap anyagi forrásokat, tehát azokból a pénzekből dolgozik, amelyeket a Smertől kap. Ezeket a forrásokat viszont a Smer az államtól kapja, tehát itt tulajdonképpen állami forrásokból működik ez a cég, és hát ettől a cégtől az ügyvezetője, az ifjabb Fico fizetést is kap, nem is keveset, ez évi 60 ezer eurós összegről van szó. És hát itt felmerült az, hogy itt tulajdonképpen akkor állami források kerülnek a Fico családhoz, Ficónak a fiához, miközben ugye éppen Robert Fico volt az, aki 2 évvel ezelőtt arról beszélt, hogy ha kiderülne az, hogy az ő családja állami forrásokból, valamelyik családtagja állami forrásokból él, állami forrásokat vesz fel, ahogy ő fogalmaz, élősködik az államon, akkor ő annyira elszégyelné magát, hogy elbújdokolna, és hogy ez vállalhatatlan, ez megengedhetetlen, stb. Tehát ezzel keresztül támadta Michal Simecskának a családját. Akkoriban ugye még az volt a téma, hogy Michal Simecska családtagjai kapnak állami támogatásokat, akkor még nem volt szó visszaélésekről, hanem arról volt, hogy az édesanyjának a civil szervezete, a Projekt Fórum állami forrásokból szervez mindenféle rendezvényeket, a felesége pedig táncosként kap szintén állami támogatásokat a munkájára. És hát tulajdonképpen ez volt az, ami akkor Robert Ficónak úgy tűnt, hogy ez megengedhetetlen. És hát most kiderült, hogy hogy ő is ugyanebben a helyzetben van, hogy tulajdonképpen családja állami támogatásokat használ, és állami támogatásokat élvez.
0: Hát Fico azt állítja, hogy az ő fia ügyében nem állami pénzekről van szó, hiszen amikor amikor megkapta a Smer ezt az állami támogatást, az nyilván közpénz volt, de aztán, hogy úgy mondjam, elvesztette közpénz jellegét, miután ennek a magáncégnek átutalta valamilyen szolgáltatások fejében a párt, akkor ez most hogy is van?
1: Igen, hát ugye ahogy idézted is, ezt a kifejezést jól ismerik a magyarországi politikából, az orbánizmusnak ez egy jól ismert szállóigényévé vált, hogy amikor a közpénz elveszti közpénz jellegét, és akkor onnantól kezdve már ugye különböző átláthatatlan csatornákon lehet átfolyatni Magyarországon ugye ez sok százmilliárd forinttal itt történt, hát a választók ki is mondták erről az ítéletet. Sokan meggazdagodtak ebből ugye a Fidesz környékén, és hát most hogyan nem, végül is a Fidesznek az egyik legközelebbi szövetséges azt már ugyanezt a retorikát használja, hogy azok a pénzek, amelyeket ők kapnak, és aztán átfolyatják a saját csatornáikon, ezek elvesztik a közpénz jellegüket. Hát ez elég átlátható kommunikációs trükk, nem tudom, hogy ezt a választók mennyire fogják díjazni, de az biztos, hogy itt egyértelmű a helyzet, tehát, hogy állami pénzekről van szó, amelyek átkerülnek ez a céghez. Itt még annyival egyébként rosszabb a helyzet, hogy itt ez a cég, amelyik a Smer mellett létrejött, és amelyet az is a Fico irányít, ez tulajdonképpen ugye a kampányokat irányítja és intézi a Smernek, ami azt is jelenti, hogy amikor a Smer a saját forrásait átcsorgatja ebbe a cégbe, akkor onnantól kezdve már itt teljesen átláthatatlanul lehet a kampányokat is finanszírozni, és ezzel kerülik meg tulajdonképpen a kampányfinanszírozási szabályokat. Van ez az úgynevezett transzparens számla, amin fel kell tüntetni azt, hogy egy párt mire és hogyan költi el a kampányra fordított pénzeket, és hát itt tulajdonképpen elég könnyű ezt megkerülni akkor, hogyha csak annyit tüntet fel a transzparens számlán, hogy a Smertől a Smer ügynökségéhez juttatják el ezt a pénzt, az pedig, hogy a Smer ügynöksége ezt hogyan használja fel, az már nem kell, hogy szerepeljen ezen a transzparens számlán, mert ugye ott csak a párt köteles arra, hogy a transzparens számlán vezesse ezeket a tranzakciókat, de egy harmadik személy, egy jogi személy, egy másik entitás, ez a bizonyos ügynökség, itt már nincs meg ez a kötelezettség, tehát itt már tulajdonképpen ezek a pénzek úgy csordogálhatnak, ahogy az a cégvezetőinek tetszik. És itt ugye elég nagy probléma az, hogy itt van egy családi összefonódás is, mert hát nem tudjuk azt, hogy hol kötnek ki ezek a pénzek. Itt ugye az ellenzéki politikusok is felvetették azt, hogy itt nem pénzmosodáról van ez szó tulajdonképpen, illetve hát, hogy Ficónak a fia nem egy strómanként szerepel ebben a történetben, akit oda toltak, és rajta keresztül folyatják át ezeket a pénzeket olyan helyekre, ahol aztán ők már valahogy manipulálnak velük. Tehát itt sok problémás dolog merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a közpénzek hogyan veszik itt el tulajdonképpen a közpénz jellegüket ezen a képleten belül.
0: Ha lehántjuk most a pártpolitikai kommunikációt, akkor a Simecska vagy a Fico ügy tűnik súlyosabbnak a számodra, mert hát ugye mindkét esetben állami pénzekről van szó, és mindkét esetben egy pártelnöknek a családját támogattuk mi adófizetők közvetett módon, tehát mi a különbség és melyik a súlyosabb ügy?
1: A fő különbség a két ügy között az, hogy a Simecska édesanyjának az ügyében ott már büntetőjogi kérdésekről van szó. Tehát ott kiderült az, hogy Marta Simecskova nem csak állami pénzeket használ fel a civil szervezete működtetésére, hanem ott ezen a civil szervezeten belül ott visszaélések is történtek, tehát hamisítottak dokumentumokat, és valószínűleg olyan módon használták fel ezeket az állami pénzeket, ezeket a közpénzeket, támogatásokat, ami törvénybe ütközik, tehát ezt már vizsgálják az illetékes hatóságok. Ebből a szempontból ez az ügy nyilván jelen pillanatban súlyosabbnak tűnik, viszont hozzá kell tenni azt, hogy itt Márta Simecskovát, Mihály Simecskának az édesanyját érinti, és jelenleg nem tudunk semmit arról, hogy Mihály Simecska, a PSZ elnöke, hogyan lehetne felelősségre vonható ebben a történetben, tehát hogy nem tudunk semmiről, ami azt mutatná, hogy ő itt elkövetett volna valamit. Tehát amit tudunk, az, hogy az ő telefonját is valamikor tizenvalahány évvel ezelőtt a telefonszámláját kifizették ezen a szervezeten keresztül, de azt, hogy szándékosan valamiféle gyanús ügy benne szerepelne, itt azt nem tudjuk. A Ficóék ügye ott annyiban más, hogy nem tudunk arról, hogy büntetőjogi büntetőjogi felelősség az szóba kerülhetne, viszont ott inkább etikai, morális felelősség vetődik fel azon a téren, hogy közpénzeket hogyan folyatnak át ebbe az ügynökségbe, és hogy hogyan kerülik meg a választási szabályokat. Tehát mások a különböző ügyről van szó, és tulajdonképpen nem is kellene, hogy kapcsolatban köztük, hogyha ez maga Robert Fico nem építette volna fel ezt a kapcsolatot azáltal, hogy ő hozta be ezt a szabályt, hogy tulajdonképpen a családtagok hogyan részesülnek közpénzekből, állami támogatásokból, és hogy ez megengedhetetlen, tehát tulajdonképpen ő jött elő ezzel, ő állított föl ezzel tulajdonképpen egy ilyen mércét, aminek ő maga nem tud megfelelni. Tehát, hogy ez most így visszacsapott rá tulajdonképpen, és ezért kapcsolódik össze a két ügy. Egyébként két elég különböző jellegű ügyről van szó.
0: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgetünk. Most ez az ügy, most arra vagyok kíváncsi, hogy kinek árthat és kinek használhat ez az ügy. A vita mennyire árthat Robert Ficónak személyesen? Tehát ugye a saját szavazói számára szerinted ez egyáltalán fontos ügy lehet?
1: Azt gondolom, hogy Robert Ficónak annyiban árthat, hogy az a narratíva, amit felépített Mihály Simonskával szemben, hogy az fordul most ellene, és a hitelességén ronthat némileg az, hogy amit állított Mihály Simonskával szemben, az nem áll meg vele szemben sem, tehát vagy hogy őre is érvényes inkább talán így, és hát ez egy hitelességi problémát jelenthet. Azt nem gondolom, hogy maga az az ügy, amiről itt szó van a Fico család esetében, az a Smer szavazókat különösebben megrendíteni, sokkal fajsúlyosabb ügyek voltak az elmúlt években, de most már akár évtizedekről is beszélhetünk, ami Robert Fico esetében hatalmi visszaélések, illetve korrupció gyanúját vetette fel, és hát ezek összevetve a sok régi, meg újabb korrupciós, meg hatalmi visszaélés ügyel szemben, ez egy enyhébb történetnek látszik jelen pillanatban. Itt inkább arról van szó, hogy egyrészt, hogy elvesztette az irányítást a témákban, és hát az a narratíva, amit felépített a Simecskeikkal szemben, meggyengült, és neki kell védekezni, most tulajdonképpen defenzívába kényszerült, ez mindenképpen hátrányos. A Robert Ficónak, míg Mihály Simecskának nagyon erőnyös lehet, hogy ő most visszatámadhat, és legalábbis pillanatnyilag ő került fölénybe. Hát most láthatjuk, hogy a Progresszív Szlovákia folyamatosan különböző videókban, meg közösségi média üzenetekben ostorozza azt, mert ezzel az üggyel kapcsolatban, és hát elég sok energiát fektet abba, hogy átvegye a tematikai irányítást. Tehát ez ebben a konkrét összecsapásban most inkább Ficónak kedvezőtlen felállás,

0: használ, vagy azokból él, vagy működteti a vállalkozásait, vagy a szervezeteit, úgyhogy ezt olvassák Fico fejére, hát nyilvánvalóan ez nem reális elvárás, ez egy kommunikációs fogás a PS részéről, de érthető, és hát tulajdonképpen csak azt a lehetőséget használják ki, amit maga Robert Fico adott nekik. Élesedhet ezáltal ez a csatározás, amit itt látunk az utóbbi időszakban, és hát a PS számára mindenképpen egy kedvező dolog, hogy már nincsenek annyira kiszolgáltatott helyzetben jelenleg, mint mondjuk az elmúlt hónapokban. Mihály Simecska is ki tudott valahogy keveredni abból a csapdahelyzetből, amiben érezhette magát.
1: És nem gondolod, hogy ez az új ügy visszaterelheti a fókuszt a Simecskáék ügyére is? Tehát, hogy most Fico fiának kapcsán ismét a figyelem homlok terébe kerülhet a Simecska család botránya is?
0: Hát inkább azt nem gondolom, hogy a Simecska ügy az kikerült volna annyira a figyelemből, hogy ez most itt ilyen kockázatot jelenthetne Simecska számára, már Mihály Simecska számára. Tehát az elmúlt hónapokban azért tehát elég melegen tartotta ezt az ügyet Robert Fico és a társai, úgyhogy ilyen szempontból nem telt még el annyi idő ennek az ügynek a legutóbbi fordulatai óta, hogy most arról beszélhetnénk, hogy ez ismét visszaterelte a figyelmet, inkább elterelte a figyelmet, vagy átterelte a figyelmet Ficóra, és szerintem a Simecskáék azt úgy értékelhették ki ezt a mostani helyzetet, hogy nekik az a legfontosabb, hogy most valahogy nyitottabbá tegyék ezt a játszmát, és ne legyenek ők állandóan védekező helyzetben. Hát ezt sikerült elérniük.
1: Az előbb arról beszélgettünk, hogy vajon melyik oldal malmára hajthatja a vizet ez az egész ügy, de most én azon gondolkodom, hogy hát nem lehet, hogy ebből végül egyik oldal sem kerül ki győztesen, mert ugye a választók azt látják, hogy minden párt a másik családját, annak ügyeit vizsgálja, miközben az ország problémái meg hát a háttérbe szorulnak.
0: Hát az biztos, hogy nem szerencsés az, hogy ilyen irányba indult el a közbeszéd, tehát hogy egy olyan irányba, amikor is a családtagok potenciális bűneivel a gyerekeiket, illetve hát más családtagokat vádolnak. Ez ugye hát voltak olyan nem túl szerencsés történelmi időszakok, amikor ez bevett dolog volt, de hát nem biztos, hogy ez egy, vagy hát biztos, hogy ez nem egy jó irány. Hogyha valaki nem érintett közvetlenül egy botrányban, egy politikus nem érintett közvetlenül egy botrányban, és teszem azt képes arra, hogy elhatároljon attól, hogyha valamilyen bűncselekmények történtek, akkor nyilvánvalóan nincs rendben az, hogyha ezeket megpróbálják mégis ráhúzni erre a politikusra, hogyha nincs köte hozzá, nincs kimutatható kapcsolat, és nincs olyan szándékos valamiféle, nem volt olyan szándékos cselekedet, amit elkövetett volna ezzel kapcsolatban. Itt hát Fico nyilvánvalóan átlépett most olyan határokat, amelyeknek az átlépése az aztán következményekkel jár, ez őre nézve is fog következményekkel járni, de szélesebb társadalmi következményekkel is járhat, hogy aztán mások is elkezdenek ezzel az eszközzel élni. És hát így a közeledve a 2027-es választási kampányhoz semmiképpen nem jelez jót előre, hogy ezeket a határokat már most átlépték, mert ez azt jelentheti, hogy a későbbiekben további olyan ügyeket húzhatnak elő, amelyeket aztán megpróbálnak rá erőltetni olyan emberekre is, akiknek nincsen közvetlen közük hozzá. Ez pedig a közbeszédnek egy hát lezülését hozhatja magával, mert hát egyértelműen az egy helytelen dolog, hogyha valakire olyan ügyeket próbálunk ráhúzni, amikhez nincsen közvetlen köze. És nyilván politikusoknak több kritikát kell elviselniük, de az, hogy a családjaikat belehúzzák ilyen módon, és ennyire durván néha a politikai csatározásokba, az hát elviszi mindenképpen a fókuszt a hagyományos politikai vitákról egy személyeskedő területre.
1: Tehát ez azért nem példa nélküli, vagy nem előzmény nélküli,

0: A szlovák belpolitikában azért gyakran előkerülnek családi és ilyen klientúra jellegű kapcsolatok is. Hát ez a mostani ügy vagy vita ebbe a hosszabb történetbe illeszkedik, nem?
1: Igen, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy mondjuk a Smertől például nem volt idegen az a módban sem, hogy családtagokon keresztül próbáltak nyomást gyakorolni a politikai ellenfeleikre. Egyébként érdemes azt is felidézni, hogy Zuzana Csaputová köztársasági elnök családját is például mennyi támadás érte. Itt most nem voltak ezek a támadások mindig konkrét politikai szereplőkhez köthetők, de olyan is előfordult, hogy igen. Tehát, hogy például a lányait is behúzták a politikai csatározásokba, és hát valószínűleg ennek lehetett köze ahhoz, hogy végül az Zuzana Csaputová nem indult újra a köztársasági elnökválasztáson, úgyhogy voltak ilyen példák a múltban is, nem teljesen új ez a dolog, de az a lényeg, hogy ez mindig elvitte a fókuszt arról, hogy valamiféle komoly társadalmi viták folyanak, vagy politikai témákról folyanak viták, ezek a személyeskedő támadások, ezek soha nem tettek jót a politikai kultúra színvonalának, és hát most azt látjuk, hogy rohamosan csökken a színvonal ezeknek a vitáknak.
0: Egyelőre tehát mindenki a másik családjában keresi a problémát, miközben egyik oldal sem örül annak, ha a saját rokonsága kerül a reflektorfénybe. Szalai Zoltánnak, a Napunk vezetőszerkesztőjének köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is, és további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Kedves hallgatóink, ezzel feltállaltuk a csütörtöki reggeli utolsó fogását is. A 9 órai hírek után a nappali műsorával folytatódik a Pátria Rádió adása. Récsei Noémi számít a figyelmükre. A reggeli témáit ma Tilajcsik Dóra válogatta, a műszaki berendezéseket Kovács János kezelte. Az ő nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Juhász Lászlót hallották. További szép napot és jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra.

0: 9 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat 2026. június 11-én délelőtt. Az elmúlt napokban jelen voltunk Zselízen, a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon, helyszíni beszámolókkal is készülünk. Jöjjön egy kis ízelítő.
2: A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk. A jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. Magazinunkban a híreket Mezőszállási Márk szolgáltatja.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Fokozódik a palesztinokra nehezedő nyomás. Szigorúbb védőháló az ETS-2 rendszerben. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Jönnek a részletek. 22 ország közös nyilatkozatban ítélte el Iránt, amiért szerintük iráni állami szervek és velük kapcsolatban álló csoportok külföldön támadásokat szerveznek disszidensek, újságírók és a zsidó közösségek tagjai ellen. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma által közzétett dokumentumot több európai ország, valamint Ausztrália is aláírta. A nyilatkozat szerint az iráni forradalmi gárda, annak Quds egységei és a hírszerzési minisztérium is érintett lehet különböző összeesküvésekben és megfélemlítő akciókban. Az aláíró államok hangsúlyozták, hogy az ilyen tevékenységek sértik a nemzeti szuverenitást és a nemzetközi normákat, ezért felszólították Teheránt, hogy haladéktalanul hagyjon fel ezekkel. A közlemény kitér a közelmúlt európai incidenseire is, amelyekért egy Irán barát csoport vállalta a felelősséget. Az Amnesty International új jelentésében azt állítja, hogy Izrael az elmúlt időszakban fokozta a palesztin lakosság kiszorítását a megszállt Cisjordániában. A Nemzetközi Jogvédő Szervezet szerint a folyamatban erőszakos zsidó telepesek és állami intézmények egyaránt szerepet játszanak, miközben tovább bővülnek a zsidó telepek és csökken a palesztinok által használható terület. Az Amnesty ezt egy államilag támogatott kampány részének tekinti. Az izraeli külügyminisztérium visszautasította a vádakat és a jelentést valótlan állításokon alapulónak nevezte. Pete Hexet amerikai védelmi miniszter a guantanamói amerikai támaszponton tett látogatása során figyelmeztette Kubát, hogy ne szerezzen be olyan fegyverrendszereket, amelyek veszélyeztethetik az Egyesült Államokat vagy a bázis biztonságát. Hexet szerint egy ilyen lépés olyan konfrontációhoz vezetne, amelyet Havanna sem kívánhat. Az amerikai sajtó korábban arról számolt be, hogy Kuba az elmúlt években drónokat vásárolhatott Oroszországtól és Irántól. Kubai részről ezt visszautasították, és azt állították, hogy Washington bizonyítékok nélkül próbál újabb feszültséget kelteni. Megállapodásra jutott az Európai Unió tagállamai és az Európai Parlament képviselői az ETS-2 kibocsátás kereskedelmi rendszer módosításáról. Az új szabályok célja, hogy megakadályozzák a szén-dioxid kvóták árának túlzott emelkedését. A kompromisszum értelmében, ha a kvóta ára eléri a tonnánkénti 45 eurót, automatikusan 40 millió további kvóta kerül a piacra a stabilitási tartalékból. Ez kétszerese az eredetileg tervezett mennyiségnek, az ETS-2 várhatóan 2028-ban indul és a közúti közlekedésre, valamint az épületek fűtésére is kiterjed majd. Az uniós intézmények szerint a rendszerhez kapcsolódó szociális klíma alap segíthet mérsékelni az esetleges áramemelkedések hatását a háztartásokra. 10 év után először csökkent a kényszerűen lakóhelyüket elhagyni kényszerülők száma a világon, derült ki az ENSZ menekültügyi főbiztonságának legfrissebb jelentéséből. A szervezet adatai szerint 2025 végén 117,8 millió ember számított menekültnek vagy belső menekültnek, ami több mint 5 millióval kevesebb az előző évhez képest. A csökkenés fő oka, hogy tavaly közel 15 millió ember tért vissza származási helyére, elsősorban Afganisztánba, Szudánba és Szíriába. Az ENSZ ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy sokan nem biztonságos és stabil körülmények közé tértek vissza, ezért fennáll a veszély annak, hogy újabb menekült hullámok alakulnak ki. A szervezet szerint a hosszú távú kitelepülés továbbra is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius problémája. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A társházi gazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság ma esti mérkőzésével 21 órakor kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája pénteki fináléjába.
0: Időjárás.
3: Az idő az évszakhoz képest hűvös marad, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset miatt lassabb a közlekedés a Komárom és Ógyalla közötti útszakaszon a Hetény felé vezető elágazás közelében. Forgalmi fennakadásra kell számítani továbbá Kassán, Peres városrész felől a repülőtér irányába vezető úton. Vezessenek óvatosan, jó utat!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Tartalomismertetőn következik, lássuk az előttünk álló három órában, milyen beszélgetésekkel, összeállításokkal kívánjuk megragadni hallgatóink figyelmét. Menetrendszerű eseménynaptárunk után meghallgathatják legfrissebb színes hírösszefoglalónkat. Többek közt arról hallhatnak, hogy először vesz részt európai űrhajós az Artemis programban. Június 5-e és 7-e között valósult meg Zselízen a 60. országos népművészeti fesztivál. Mi is jelen voltunk a helyszínen, 9:30 és 11 óra között közvetítjük helyszíni riportjainkat. Elsőként Juhász Esztert, a fesztivál igazgatóját hallják.
1: A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk, a jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
0: Az imént Juhász Esztert, a 60. országos népművészeti fesztivál igazgatóját hallották, most pedig Korbás Évával készült beszélgetésünkből közvetítünk egy rövid részletet.
2: Kamaszokat is becserkészük a zenébe, hogy a lelkük, a szívük, az érzelmi intelligenciájuk fejlődjön mindenképpen, mert a zene az alapja az érzelmi intelligencia fejlődésének.
0: 9:30 és 10 óra között Korbás Évát hallgathatják meg, majd 10 és 11 óra között a 60. országos népművészeti fesztivál lesz terítéken itt a Nappaliban. 4:12 után is érdemes lesz fülelni, már is mondom, hogy pontosan milyen témát kínálunk. Néhány nap múlva, azaz június 13-án szombaton a budapesti ünnepi könyvhéten nyílik meg a Szókép vándorkiállítás legújabb állomása, a Tűrés Határ című tárlat a Három Holló Kávéházban. Jöjjön egy kis részletinterjúnkból, Vályi Horváth Erika műfordító, irodalomterapeuta válaszol.
3: A Bázis Egyesületben hiszünk abban, hogy a művészet a közös gondolkodás tere, a Szókép ezért egyszerre kiállítás és nyitott alkotói platform, ahol a nézőből akár szerző is válhat. Egy fotó elindít egy történetet, egy vers vagy egy próza pedig új nézőpontot nyit a képre, és egyszer csak azt veszük észre, hogy ugyanazt a világot két különböző művészeti nyelven kezdjük látni.
0: Az imént Vályi Horváth Erika műfordítót, irodalomterapeutát hallhatták. 4:12 után tehát meghallgathatják teljes beszélgetésünket. Gondolták volna, hogy négylábú társak, lovak segítségével fejlesztő foglalkozások zajlanak egy olyan farmon, ahol 1000-től levendula is otthont kap. A farm azonban minden évben kinyitja kapuit, és látogatható a nagy közönség számára is. 9:30 után egy beszélgetésünk által Nagyölvedre látogatunk, érdemes lesz meghallgatni a programajánlót. Magazinunk záró perceiben pedig tartunk egy lapszemlét. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

Június 11-én Barnabás nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A Barnabás férfi név arámi héber eredetű, bibliai jelentése a vigasztalás fia. Az utólag lehetséges eredetei között több változat is él, vagy a Jeruzsálem melletti Nob helységre utal, vagy Nobi fiú, vagy pedig egy Nabu nevű apára utal, vagyis Nabu fia. A Barnabás korábbi, régiesebb alakváltozata a Ballabás. Isten éltesse valamennyi Barnabás nevű hallgatónkat, nekik és születésnaposainknak kedveskedünk a soron következő zeneszámmal.

Június 11. napján is úgy vélem érdemes fellapoznunk eseménynaptárunkat, lássuk a teljesség igénye nélkül, milyen eseményeket, történéseket, esetleges világnapokat jegyez a dátum. Íme. Június 14. június 11-én született a magyarországi ércbányászat és feldolgozás sikeres fejlesztője Schweitzer Gábor, aki Kassán látta meg a napvilágot. Svájcból Magyarországra telepedett bányász dinasztiából származott. Érdemes megjegyezni róla, hogy a hírneves Selmec Bányai Akadémián 1804-ben fejezte be tanulmányait, majd a korabeli előírásoknak megfelelően 3 éves tanulmányutat tett a Monarchia nagyobb bánya és kohó üzemeiben. Első munkahelyén Szomolnok részbányájában felmérő munkálatokat végzett. A tanulmány útjáról hozott műszerekkel, családi dokumentumok tanulmányozása alapján fordult érdeklődése a Kassa közelében fekvő, akkoriban kimerülőben lévőnek tartott aranyidai nemesfémbányák felé. Következetes és alapos feltáró munkája nyomán itt új arany, ezüst és antimon tartalmú érctelepeket fedezett fel. Gyakorlati munkája mellett 10 évig igazgatója volt a Selmeci Akadémiának. Ez alatt közel 1200 bánya, kohó és erdőmérnököt nevelt, akiknek nagy szerepe jutott a kiegyezés után az önálló magyar ipar megteremtésében. Olvasható a kultúra.hu weboldalon.

1937. június 11-én született Mauer Dóra, nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar grafikus, festő, filmkészítő, a magyar új avantgárd jeles képviselője. Mauer Dóra 1961-ben kapott diplomát a képzőművészeti főiskolán, majd a képzőművészeti főiskola docense, egyetemi tanára, később pedig professzori ösztöndíjas volt. 1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia levelező, majd rendes tagja, majd 2017-től az akadémia elnöke. Műveit többek közt bemutatták Grazban, Zágrábban, Bécsben, Pozsonyban, Nürnbergben, Stuttgartban, Londonban, valamint a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban.

2009. június 11-én történt, hogy az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította az új H1N1 vírus okozta influenzát. Ma ünnepli születésnapját Váncsa István Pulitzer emlékdíjas, valamint Prima Primissima díjas újságíró. Írásaira jellemző a fanyar humor, az ironikus, egyéni stílus, általában az egyszerű emberhez vagy annak nevében szól. Nem ismeretlen témák számára a buddhizmus, az okkult és az igazi tanulmányok, az informatika, valamint a konyhaművészet. Írásai előbb az új írás, majd az élet és irodalom hasábjain jelentek meg. 1975 és 85 között tévékritikusként tevékenykedett.

1942. június 11-én született Rádai Mihály Kossuth-díjas operatőr, valamint rendező. Rádai az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar művészettörténet szakán szerzett diplomát, majd elvégezte a Színház és Filmművészeti Egyetem operatőr, később a rendező szakát. Korábban a Magyar Televízió operatőre, majd főmunkatársa volt. Operatőrként számos film művészi megformálása fűződik nevéhez. Legismertebb a ma is újra meg újra vetített Kemény kalap és Krumpli orr című gyermekfilmsorozat. A tévénézők leginkább a műemlékvédelem jó és rossz példáival foglalkozó Unokáink sem fogják látni című városvédő tévéműsorból ismerték meg, melynek operatőre is volt.

0: 1929. június 11-én született ifjabb Andrássy Gyula, magyar belügyminiszter, a monarchia utolsó külügyminisztere. Tevékenykedett, mint jogi szakíró, pártvezető, az utolsó osztrák-magyar külügyminiszterként is számon tartjuk, aki az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat elnöke volt, idősebb Andrássy Gyula miniszterelnök fia, az Andrássy család sarja, államtudománnyal és történelemmel is foglalkozott.
1: ...1982. június 11-én mutatták be a Steven Spielberg rendezte E.T. a Földön kívüli amerikai filmet. Amerikában 1982-ben, Magyarországon 1983-ban mutatták be a mozikban. Felújított változatban 2002-ben adták ki 20. évfordulója alkalmából. A film bemutatása után azonnal hatalmas siker lett Amerikában és az egész világon. A történet a galaxison átívelő barátságról. Spielberg saját állítása szerint kedvenc filmje azóta is, amely addig egyedülálló módon ötvözte a gyermekmesét és a tudományos, fantasztikus történetek világát. Rajongói közé tartozott Ronald Reagan, akkori amerikai elnök is. A filmet 9 Oscar-díjra jelölték, ebből 4-et meg is nyert, köztük a legjobb filmzene aranyszobrát. Zenéjét John Williams írta.

Tavaly, azaz 2025. június 11-én hunyt el Brian Wilson, kétszeres Grammy-díjas amerikai dalszerző, producer, énekes, a 20. századi popzene egyik legjelentősebb alakja, a The Beach Boys egyik alapító tagja. Kedves hallgatóink, eseménynaptárunk végén zenéjen Brian Wilson.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk mai színes hír összefoglalónkhoz. Ezúttal Gazsik Viktória szerkesztésében hallgathatják meg az imént említett rovatot. Kanada északi részén a Yukon régióban rendkívüli ősi DNS leletre bukkantak a kutatók, 3000 és akár 700 ezer év közötti genetikai anyagot találtak fagyott állati örülékben, úgynevezett fosszilizálódott arktikus ürgék fészek anyagában. A McMaster Egyetem tudósai szerint ezek a fagyott időkapszulák páratlan betekintést adnak az egykori élővilágba. A mintákban mamutok, farkasok, bölények, lovak, sőt kihalt ragadozók és növények genetikai nyomait is azonosították. A kutatók 18 mitokondriális genomszekvenciát állítottak össze, köztük 6 gyapjas mamutét is, amelyek különböző korszakokból származnak. A szakemberek szerint az arktikus ürgék föld alatti élőhelyei kiválóan megőrzik a környezetükből származó anyagokat, így egyedülálló természetes archívumként működnek. A felfedezés új fényt vet a jégkorszak élővilágára, és fontos alapot ad a kihalt fajok evolúciójának jobb megértéséhez. A NASA bemutatta a 2027 végére tervezett Artemis 3 küldetés legénységét. A misszió történelmi jelentőségű lesz, hiszen első alkalommal kap helyet az Artemis programban európai űrhajós is, az olasz Luca Parmitano az Európai űrügynökség tagja. A legénységet az amerikai Randy Bresnik, Frank Rubio és André Douglas alkotja. Az Artemis 3 eredetileg holdra szállást hajtott volna végre, a módosított tervek szerint azonban a föld körüli pályán tesztelik azokat a technológiákat, amelyek a későbbi holdküldetésekhez szükségesek. A küldetés során az Orion űrhajó összekapcsolását gyakorolják a SpaceX és a Blue Origin holdkompjaival. A NASA szerint ez lesz az amerikai emberes űrrepülés történetének egyik legösszetettebb teszt küldetése. A Holdra való visszatérés jelenleg az Artemis 4 misszió keretében 2028-ban várható. A program sikere kulcsfontosságú lehet, mivel az Amerikai Egyesült Államok versenyt fut a Kína által tervezett 2030-ra kitűzött Holdra szállással. Az evrázsiai hiúz, Európa legnagyobb macskaféléje a kipusztulás szélére sodródhat a szlovák-magyar határvidéken. A WWF Magyarország és partnerei által végzett felmérés szerint a faj állománya drámaian visszaesett. A szlovák oldalon a Szlovákkarszt Nemzeti Park területén mindössze 2 kifejlett példány jelenlétét sikerült igazolni. Magyarországon még rosszabb a helyzet. Az utóbbi években csak a Börzsöny erdeiben bukkant fel időként egy idős hímhiúz, míg az Aggteleki Nemzeti Park területén 2017, a Bükki Nemzeti Park térségében pedig 2019 óta nem sikerült bizonyítani a faj jelenlétét. A szakemberek szerint a hiúzok legnagyobb ellensége az orvadászat és az élőhelyek feldarabolódása. Az utak, egyéb infrastruktúra fejlesztések és az illegális elejtések elszigetelik a kis populációkat, csökkentik a genetikai változatosságot és megnehezítik a faj természetes visszatérését korábbi élőhelyeire. A természetvédők figyelmeztetnek, ha nem történnek célzott intézkedések és nem erősödik a határon átnyúló együttműködés, a hiúz teljesen eltűnhet a szlovák-magyar határvidékről.

0: Mi is jelen voltunk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon. A soron következő percekben és az előttünk álló közel másfél órában a helyszínen rögzített beszélgetéseinket mutatjuk meg hallgatóinknak. Elsőként Korpás Évát hallják, aki Sárirom című lemezét hozta el Zselízre a 60. Országos Népművészeti Fesztiválra.
1: Ez a lemez attól más, hogy világzenével vettük körül, ami azt jelenti, hogy többféle műfajú zenét próbáltunk hozzátársítani, de ez már nekem nem új keletű dolog, hiszen van már több ilyen lemezem. De hogy szeretjük nagyon ezt is csinálni, és bízva abban, hogy kicsit szélesebb közönség felé tudjuk ezt megmutatni, és így akár picit jobban megszeretetni azokkal az emberekkel is a magyar népdalt, akik egyébként nem hallgatnak magyar népzenét.
2: Én a nagyon magas zenei kivitelezésen túl még azt vettem észre, hogy annyira jó az interakcióba lépési képességed és készséged a közönség irányába, és ez nem egy új keletű dolog, de most, hogy így néztem a koncertet, nagyon jól be tudtad vonni a közönséget. Ugye mai digitális, online világban nehéz felvenni és megteremteni a szemkontaktust. Ez tudatos nálad, vagy ez egy belső motiváción nyugvó elmélet, elv, amit te beviszel a koncertjeidbe?
1: Valószínűleg, hogy alapból is jön, tehát ösztönösen is jön ez a része a koncertnek, meg hát azért tudatos is, hiszen már van mögöttem egy olyan pálya év, ahol a megtapasztalásaim azok most itt megjelennek a színpadon. Kell hozzá gyakorlat, az tény és való, viszont az egyik legfontosabb eleme a koncertjeimnek az, hogy interaktívvá tegyem a koncerteket, és megfogjam a közönséget, mert hogy nagyon fontos az, hogy valamit elvigyenek, egy érzést, egy dalt, egy mondókát, amit lehet, hogy a szülőknek az agyára fogok menni, de hogy örömmel hallom azt, amikor a szülők közvetítik felém, hogy a gyerek egyfajtában ugyanazt és ugyanazt énekli, úgyhogy ez egy külön öröm számomra, és ez talán megalapozza az ő identitástudatukat, az elkötelezettségüket, a zenei ízlésüket, hiszen az nagyon fontos, hogy kisgyerekkorban a zenei ízlést formálni, és ez a mi felelősségünk, tehát óriási nagy felelősség van végül is a vállamon is. Ezért vettem magam körül ilyen jó zenészekkel, hiszen nagyon megbízok a kíséretben, nagyon megbízok az ő földolgozásaikban, mert hogy mindannyian egy igényes zenei műfajt képviselnek, és így születik meg általunk is a közös zenei alkotás.
2: Ugye azzal búcsúztál a közönségettől, hogy hallgassanak sok zenét, és ugye az imént is azt fejtetted ki válaszodban, hogy fontos az igényes zenére való nevelés, és arra való törekvés akár ilyen jellegű módon. Hogy lehet ezt az igényt és ezt az érzéket valahogyan fejleszteni civilek részéről? Tehát, hogyha valaki nem zenész családba születik, mit érdemes hallgatni? És most itt nem kizárólag előadói neveket szeretnék hallani, de mi az, amit érdemes hallgatni vagy hallgattatni kisgyerekekkel, amire aztán hegyezhetik a fülüket?
1: Én elsősorban mindenképpen a népzenét ajánlanám, hiszen az van formailag úgy megalkotva, az egyszerű falusi emberek olyan csodás dolgokat alkottak, akár zenében, akár ha a népdalokat vesszük figyelembe, hogy a kisgyereknek erről a pontról kéne indulnia, és aztán fokozatosan tágítani, hiszen hogyha az alapok megvannak, akkor utána, még hogyha nem is fog valaki a népzenével foglalkozni, de akkor is lesz egy olyan fajta pozitív hozzáállása, egyfajta tisztelete a saját kultúrája iránt. Úgyhogy én nagyon ezt tartom a legfontosabbnak. Sok családban nincs ez a zenei szocializáció, mint ahogy én nevelkedtem, vagy ahogy az én gyerekeim nevelkedtek, de ahogy bekerül az oktatási intézményekbe, ott pedig van lehetőség, és bízom abban, hogy az óvónénék, a pedagógusok az iskolákban, hogy ezt az utat kívánják folytatni, és aztán utána bármilyen más igényes műfajt hozzá lehet tenni.
2: Tudod, mi jutott még eszembe a zenei szocializáció kapcsán, a bölcső kifejezés? hozzátársítása vagy párosítása, tehát hogy ha ez nem csak fizikai értelemben, mert bölcsökről beszélhetünk, hanem akár elvont síkon gondolva is, vagy elgondolva, például ez is lehet egyfajta bölcső, amiben a gyerek szocializálódhat, ugye jól gondolom?
1: Így van, én ezt pontosan így nevezném, hogy a bölcső az nem mindegy, hogy mi, és itt van az anyukáknak a felelőssége, hogy akár amikor már áldott állapotban van, és ott van a hasában a kisgyermek, azt mondják, hogy a nulladik perctől kezdve kell nevelnünk a zenére a gyerekeket, ők hallják, és ebben van a felelősségünk a szülőknek.
2: A ma délutáni koncertetek családi koncertként volt hirdetve, és ugye te is utaltál rá, hogy családosok és kisgyerekesek és mindenkit volt. Nehéz-e alkotóként megszólaltatni, vagy érdeklődésre bírni, nem csak a kicsiket, hanem mondjuk a kamaszokat, a felnőtteket és az időseket, tehát hogy itt ez egy generációs kérdés, vagy meglehetősen összetett komplex generációs kérdése. Nehéz feladatod van-e alkotóként e tekintetben?
1: Igen, azt tudom mondani, hogy igen, mindig az igényekhez kell alkalmazkodni, és egészen más volt például 20 éve vagy 10 éve is, mert hogy mások voltak a gyerekek, és most másképp kell megközelítenem őket is, és a felnőttekről már nem is beszélve. A másik dolog, hogy az, ami elszomorít, hogy egyre kevesebb az olyan alkalom, ahol együtt énekelnek az emberek, akár gyerekek, akár felnőttek, ha csak az iskolában megnézzük a zeneoktatást, már az hagy maga után kívánnivalót, és mi próbáljuk ezt a űrt bepótolni, ezt foltozni, ezeket a kis üres járatokat, tehát hogy igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a gyerekeket is, és a felnőtteket is, és a kamaszokat is becserkészük a zenébe, hogy a lelkük, a szívük, az érzelmi intelligenciájuk fejlődjön mindenképpen, mert hogy ez a zene az alapja az érzelmi intelligencia fejlődésének.
2: Sárirom, ugye, a címe a legújabb lemezednek, ízlelgessük ezt a kifejezést, mit jelent egyébként, és miért került ez a cím a legújabb lemezed borítójára, és magára a munkafolyamatra, vagy magát a munkafolyamatot miért neveztétek el így, mit jelent számodra, és mit jelenthet a hallgató néző számára?
1: Mindig igyekszem olyan dalokat választani a koncerthez, vagy a lemezre, hogy játékosság is legyen benne, és ez a dal pedig egy martosi dal, sőt Nagymegyeren pedig Bartók Béla gyűjtötte, és erről ezt a két kombinációt, vagy ezt a két dalt próbáltam meg összekombinálni. A nagymegyeri változatban Sári Drom a vége, és Sárga Lilium, a martosiban pedig Sárirom. És ez annyira játékosnak találtam, hogy eleve az jutott eszembe, hogy maga a zeneszám az legyen játékos, szerepelnek a tanítványaim benne, és kis játékosságot vittünk az egészbe, és hát miért ne csinálnám ugyanezt a közönséggel is. És ez egy különleges dolog számomra, hogy akkor, ha már bevonom a közönséget is, akkor a címe is miért ne lehetne egy ilyen játékos.
2: És ha már a játéknál tartunk, két kérdésem maradt hátra. Miért pont a gyerekeket próbálod megszólítani? Tehát alapvetően ők a te fókuszcsoportod, ha szabad ezt így mondani.
1: Én a felnőtteket is szeretném megszólítani, de azt gondolom, hogy ott kell kezdeni, hogy a gyerekeket is ki kell nevelnünk őket, mert hogy a zeneszerető gyerekekből lesz a zeneszerető felnőtt.
2: Az alkotótársak mennyiben kapnak teret, szabad kezet egy ilyen alkotási folyamatban? Egy kicsit már utaltál rá korábban. Mi az, amit te adsz nekik alapként, és mi az, amivel ők szolgálnak irányodba? És én elmondanám hallgatóinknak, hogy még mindig Korpás Évával beszélgetünk.
1: Megvan összve a munkafolyamat egyébként, tehát ez valahogy nagyon kialakult a rendszer. Méghozzá a népdalt én választom. Én hozom a fiúknak, amit olyan népdalokat szoktam választani, ami mögött hallom a zenei kíséretet, akár egy ilyen világzenei feldolgozásban, mert azért nem minden népdal mögé tudom elképzelni. Amikor már megszületik bennem, hogy ezt a dalt én szeretném, hogy feldolgozzuk, akkor Madarász András az én

Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 10 óra, azon hallgatóink irányába szólnék, akik most kapcsolták be a készüléket, hogy hamarosan egy rövid hírösszefoglaló következik, majd folytatjuk imént megkezdett összeállításunkat, melyet a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon rögzítettünk. Hamarosan megszólal a fesztiváligazgató, illetve a főszervező, és egy ankéttal is kedveskedünk. Az elmúlt percekben Korpás Évát kérdeztem, ha tehetik, kérem, élvezzék velünk együtt a délután.

0: 10 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, érdemes lesz bennünket hallgatni magazinműsorunk második és harmadik órájában is. Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban egy kis ízelítővel szolgálok. Magazinunk második órájában közvetítendő beszélgetésünkből jöjjön tehát a részlet. Juhász Esztert, az Országos Népművészeti Fesztivál igazgatóját hallják.
2: A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk, a jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
1: Hamarosan jövök tehát a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk, a mikrofonnál a továbbiakban is Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Elhalasztották Richard Takács miniszter leváltásáról szóló vitát. Alexander Vučić mérlegeli a lemondását. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Jönnek a részletek. Negyedszerre sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Richard Takács mezőgazdasági miniszter leváltásáról tárgyaltak volna. A szükséges 76 képviselő helyett mindössze 52-en jelentkeztek be az ülésre. Az ellenzék szerint a miniszter veszélyezteti az uniós agrártámogatások felhasználását és nem lép fel kellő határozottsággal a támogatási visszaélések ellen. Takács visszautasította a vádakat és úgy fogalmazott, az ellenzék állításai feltételezéseken és sajtóhíreken alapulnak. A napirendi pont így automatikusan a parlament következő rendes ülésére kerül, amely szeptember 15-én kezdődik. Előrelépést tapasztalt Szlovákiában a rasszizmus és az intolerancia elleni fellépés terén az Európai Tanács mellett működő Európai Bizottság a rasszizmus és az intolerancia ellen. A szervezet értékelte az extrémizmus elleni kormányzati programokat, a gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos rendőri képzéseket, valamint a roma közösségeket támogató oktatási és egészségügyi intézkedéseket. A jelentés ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy továbbra is gyakoriak a gyűlöletkeltő megnyilvánulások, különösen a romák, a migránsok és az LMBTQ közösség tagjai ellen. A bizottság szerint további intézkedésekre van szükség az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció erősítése érdekében. Rekordszámú vendéget fogadtak áprilisban a szlovákiai szálláshelyek. A statisztikai hivatal adatai szerint csaknem 464 ezer vendég szállt meg hotelekben, panziókban és más turisztikai létesítményekben, ami meghaladja a korábbi 2019-es rekordot. A növekedésben a hazai és a külföldi turisták egyaránt szerepet játszottak. A legtöbb külföldi látogató Csehországból és Lengyelországból érkezett. A legnépszerűbb régió továbbra is Pozsony megye volt, de Zsolna, Eperjes és Kassa megye is történelmi áprilisi rekordot könyvelhetett el. Az év első 4 hónapjában összesen több mint 1,8 millió vendéget regisztráltak az országban. Rasszista indíttatású zavargásoknak nevezte a Belfastban történt erőszakos megmozdulásokat a brit kormány északír ügyekért felelős minisztere. A két napon át tartó incidensek egy késes támadást követően kezdődtek, amelynek gyanúsítottja egy szudáni menedékkérő. A tüntetők kövekkel és palackokkal támadták a rendőröket, akik vízágyukat és műanyag lövedékeket vetettek be. Hilary Benn szerint a történtek súlyos félelmet keltettek az észak-írországi etnikai kisebbségek körében. Az incidensek után a sértett családja is nyugalomra és a feszültség csökkentésére szólított fel. Alexander Vučić szerb elnök jelezte, hogy jelenlegi mandátumának lejárta előtt távozhat az államfői posztról, és nem zárta ki, hogy a jövőben miniszterelnökként folytassa politikai pályafutását. Az elnök második ciklusa jövő tavasszal ér véget, a szerb alkotmány pedig nem teszi lehetővé az újabb újraválasztását. Vučić azt is közölte, hogy néhány hónapon belül parlamenti választások várhatóak az országban. A szerb államfőre hónapok óta egyre nagyobb nyomás nehezedik a tavaly novemberi újvidéki vasútállomási tragédiát követően kialakult tüntetés hullám miatt. Elemzők szerint a következő választások meghatározóak lehetnek politikai jövője szempontjából. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság ma esti mérkőzésével 21 órakor kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája pénteki fináléjába.
0: Időjárás.
3: Az évszakhoz képest hűvös idő marad, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul. A szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Baleset miatt lassabb a közlekedés Komárom és Ógyalla közötti útszakaszon, a Hetény felé vezető elágazás közelében. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Reklám. A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.
5: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.

0: Lássuk magazinműsorunk második és harmadik órájában milyen beszélgetéseket, témákat és összeállításokat kínálunk. Magazinunk második órájában folytatjuk az imént megkezdett témánkat, helyszíni riportokkal, beszélgetésekkel szolgálunk hallgatóinknak, melyet a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon Zselízen rögzítettünk. Elsőként Juhász Esztert, a fesztivál igazgatóját kérdezem hamarosan, tehát 10:45 után néhány perccel. Juhász Eszter megszólalása után Kis Beátát, a Csemadok országos elnökét kérdezem 10:30 után. Majd egy ankéttal is szolgálunk, a résztvevőket kérdezzük arról, hogy érezték magukat a 60. jubileumi országos népművészeti fesztiválon. 10:12 után is érdemes lesz fülelni, már is mondom, hogy pontosan milyen témát kínálunk. Néhány nap múlva, azaz június 13-án szombaton a budapesti ünnepi könyvhéten nyílik meg a Szókép vándorkiállítás legújabb állomása, a Tűrés határ című tárlat a Három Holló kávéházban. Jöjjön egy kis részlet interjúnkból, Vályi Horváth Erika műfordító, irodalomterapeuta válaszol.
1: A Bázis Egyesületben hiszünk abban, hogy a művészet a közös gondolkodás tere, a Szókép ezért egyszerre kiállítás és nyitott alkotói platform, ahol a nézőből akár szerző is válhat. Egy fotó elindít egy történetet, egy vers vagy egy próza pedig új nézőpontot nyit a képre, és egyszer csak azt veszük észre, hogy ugyanazt a világot két különböző művészeti nyelven kezdjük látni.
0: Az imént Vályi Horváth Erika műfordítót, irodalomterapeutát hallhatták. 10:12 után tehát meghallgathatják teljes beszélgetésünket. Gondolták volna, hogy négylábú társak, lovak segítségével fejlesztő foglalkozások zajlanak egy olyan farmon, ahol 1000-től levendula is otthont kap. A farm azonban minden évben kinyitja kapuit, és látogatható a nagy közönség számára is. 10:12 után egy beszélgetésünk által Nagyölvedre látogatunk, érdemes lesz meghallgatni a programajánlót. Magazinunk záró perceiben pedig tartunk egy lapszemlét. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőttöt kívánok!

0: 2026. június 5-e és 7-e között valósult meg Zselézen a 60. Országos Népművészeti Fesztivál, aminek ezúttal is a zselézi Schubert Park helyszínei adtak otthont. A következő percekben Juhász Esztert, a Szóban Forgó Fesztivál igazgatóját kérdezem az elmúlt 60 évről, az idei évadról, és természetesen a finanszírozási kérdések is figyelmünk fókuszába kerülnek, mert hogy a kultúra finanszírozása Szlovákiában távolról sem ideális, mégis vannak olyan rendezvények és események, amelyek kiemelt jelentőségűek, és minden körülménytől függetlenül megérdemlik a szakmai és a civil jellegű támogatást. Erről is szól következő riportunk, melyet három részben közvetítünk. Az Országos Népművészeti Fesztivál jubileumi 60. évadának, a zárónapjának reggelén vagyunk itt vasárnap reggel. Miképp értékeled ki az elmúlt napok műsor folyamát, magát az egész kavalkádot és az egész Országos Népművészeti Fesztivált? Minden benyomásodra és minden megélésedre kíváncsi vagyok.
1: Amikor egyete idejöttünk a polgármester úrral, az egész park úgy nézett ki, mint egy dróntámadás után, és teljesen kivoltam akadva attól, hogy hogy lesz itt június 5-én Népművészeti Fesztivál hivatalos nyitó ceremónia nagy színpadon. Aztán megjelent vagy 70 ember, a munkások, alkalmazottak, városi alkalmazottak, tiszta forrásszülők, a csemadok területi választmánynak, az egész járás területéről a képviselői, és sicsúgy akkora óriási munkát végeztek, hogy el tudtuk kezdeni pénteken. Csak ülök és mesélek, ez lett volna a pénteki nyitó programnak a része, most csak ülök és mesélek, mert az a tömeg a két nap alatt, ami eddig volt, a 10 év alatt nem volt, egyetlen egy évben sem. Az emberek nem azért jöttek ki, hogy politikailag valaki megszólaljon, hogy azt nézzék, hogy ki kivel, micsoda és hol, hanem élvezték a gyönyörű parkot, élvezték a kiállításokat, élvezték a programokat, és amikor a Kincsővel 3 évvel ezelőtt a toulouse-i turnén voltunk, akkor megfogadtam, hogy olyan lesz a fesztivál, mint Toulouse-ban a parkon, ahogy nekünk kialakították ott a külföldi résztvevőknek. Idén nem voltak külföldi résztvevők, elmaradtak a támogatások egy része, viszont abból, ahogy a Kultminor támogatta a fesztivált, igaz, hogy 2 héttel a fesztivál előtt tudtuk meg az eredményt, minden bizottsági tagnak, mindenki, aki a Kultminorba ehhez hozzátette a magáit, nagyon-nagyon hálásan, nem csak én köszönöm, hanem köszöni mindenki, például a pénteki Magyar Banda koncert után, vagy tegnap Nagy Csomorék után, itt még mindig tömeg maradt, több százan itt voltak, és az egyik szlovák lakos azt mondta, hogy také niečo sa vidí len v zahraničí. Tehát, hogy ezt a fajta hangulatot, ezt a fajta életérzést, hogy ez tényleg egy közösség volt, és nem volt felekezetekre, nem volt nyelvekre lebontva, te innen vagy, onnan vagy, itt mindenki azt érezte, hogy együtt van, és mindenki a népművészetet ünnepelte.
0: Fantasztikus és hidegrázósak ezek a gondolatok. Menjünk egy kicsit vissza a finanszírozási kérdéshez. Volt-e valamilyen meglepetés? Ugye említetted vagy utaltál rá, hogy a nemzetközi külföldi csoportok sajnos nem tudtak érkezni, ugye a finanszírozás okán. Mi volt a probléma, mi az, amire itt felhívnád a figyelmet?
1: A választások. Az igaz, hogy a magyarországi választások nagyon-nagyon-nagyon befolyásolták a fesztiválnak a megvalósítását, hiszen az ANKA-tól az elmúlt 9 évben mindig támogatást kaptunk, amivel. Tehát nem lehet, amikor beadunk egy pályázatot, nem számolhatunk azzal, hogy igen, 100% megkapjuk. Viszont az elmúlt 9 év után a megvalósítás, a támogatásnak a megvalósítása, az elszámolás mindig rendben volt. Most pedig kaptunk egy olyan levelet, amit nem értettem. De április 13-a után, amikor a Magyar Fesztivál Szövetségnek az elnöke megjelent a híradóban, és elmondta, hogy ők is ugyanazt a szöveggel ugyanazt a levelet kapták, hogy szakmailag, minőségileg, tehát valahogy ezek a fesztiválok nem felelnek meg annak, azoknak a kritériumoknak, amiket az NKA kiírt, vagy pedig elfogyott az összeg, és ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy allokáció, mert nem jutott belőle. Pont a legnagyobb fesztiváloknak nem jutott, a falusi kis fesztiválokat, akik politikai szinten valakihez kötődnek, azoknak viszont jutott, és azt hittem, hogy elrobbanok. Nem magam miatt elrobbanok, hanem pont a fesztivál közönsége miatt elrobbanok, mert itt Pozsonytól Nagykaposig itt mindenki itt van, aki.
0: Visszaveszem a mikrofont. Ugye politikai kultúráktól függetlenül és nemzeti hozzátartozástól függetlenül 60 éve működik a fesztivál. Volt ugye egy kisebb időszak, amikor nem Zselízen valósult meg. Milyen üzenete van 2026-ban szerinted a 60. Országos Népművészeti Fesztiválnak? Annak okán kérdezem, hogy ugye különféle, nem akarok nyilván politikáról beszélgetni, politikai garnitúrák is váltották egymást. Mit üzen a fesztivál 2026-ban szerinted mindenkinek, így generációkra lebontva is akár?
1: Visszacsatolok az, amit mondtál. Amikor elkerült Zselízről a fesztivál, akkor épp a politika vitte el. Politika vitte el, a politika hozta vissza, a politikai grémium, és köszönhető, itt nagyon-nagyon hálásan szeretném megköszönni Bárdos Gyulának, hogy 9 évig itt volt önk, és borzasztóan hiányzik mindenkinek. És ha ő nincs, hogyha nincs az akkori elnökünk Batár Péter, és nincs polgármesterünk, aki már akkor polgármester volt, nem került volna vissza a fesztivál. Gondolom, hogy nehéz szívvel engedték el Mézes Rudiék, Körfölékkel, Jenőjékkel együtt, de azt a fajta szintet, amit annó itt a fesztivál jelentett, tegnap az egyik csoportvezetője, Nyuszi bácsi azt mondta, hogy itt már soha nem lesznek 30 ezrek, itt már soha nem lesznek olyan fölvonulások, mint ami azelőtt voltak, hogy nem lehetett átmenni egyik oldalról a másikra a falu főutcáján, mert tömegek várták, hogy megy a fölvonulás. Én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy az elmúlt 10 év az ne stagnáljon, ne maradjon azon a szinten mindig a következő évi fesztivál, amilyen az idei. A népművészet az, ahogy az elnök asszony Kis Beáta a pénteki megnyitójában mondta, hogy nem egy vitrínbe zárt dolog. Ezt már mindenki úgy elmondja, ez ilyen lerágott csont, ilyen közhely, hogy ezt éltetni kell, ezt tovább kell vinni, de hogyha nincsenek gyerekek, ha nincsenek utódok, hogyha az a rengeteg gyerek, a 217 gyerek volt a szombat délutáni műsorban, amit Dóczi Mónika rendezett, hogyha azok nincsenek, és azoknak a műsorát látva az emberek szíve nem dobban, akkor itt hiába lesz rá anyagi keret, hiába lesz rá egy politikai döntés, mert csak az befolyásolja a támogatottságot, akkor nekünk végünk. Tehát ez egyetlen egy dolog, ami megtart bennünket, az a népi kultúránk, mert ez a gyökerünk, a jelenben meg tudjuk tartani, és gyerekeinknek ugyanúgy tovább kell adni, mint ahogy mi is visszük évtizedek óta.
0: Hogy lehet ezt jól csinálni? Generációkon, online világokon át kultúrát éltetni, életben tartani és megszólítani a gyerekeket? Hogy lehet közösséget nevelni szerinted? Neked erre megvan a tuti recepted, én úgy látom.
1: Nincsen. Amikor ilyen fellengzősen azt mondják, hogy közösséget építünk, a közösségépítés ott kezdődik, hogy az óvodában a gyerekeknek nem direkt módon mondom el, hogy miért kell március 15-én kimenni a kultúrház elé, vagy a kopjanfához, és miért kell koszorúzni, miért vannak ott öltönybe a bácsik nagyon nagy komolysággal, és hogyha a gyerek körülötte nincs neki elmondva játékos formában, hogy mit miért csinálunk, hogyha nincsen az óvodai vagy az általános iskolai keretek között, hogy fessenek kokárdát. A kokárda színei mit jelentenek? Még egy fölnőtt se tudja, nem, hogy egy gyerek. Tehát teljesen itt kell elkezdeni. Amikor az óvodában ezt a gyerek megkapja, és a Zselízi Cimbora óvodában ezt a gyerek megkapja, de gondolom, hogy a szerdahelyi óvodákban megkapják a gyerekek. Mindenhol, ahol működnek a gyerekcsoportok, vagy csak foglalkozások keretében a gyerekeknek elmondják, elmagyarázzák, hogy mi miért van, akkor én úgy gondolom, hogy az alapok azok biztosak. Az, hogy hozzá népi játékot tanítunk napköziben, 16 évig voltam főnevelődő napköziben. Tehát olyasmi, hogy kidomom a labdát és kiütőcskére játszunk, olyasmi nincs. Én attól megőrülök, amikor a gyerekeken azt látom délután, hogy a pedagógus ül az árnyas falat, a gyerekek meg szaladgálnak, futkosnak. Lehet szaladgálni, futkosni, úgyhogy körbeállítom őket, és én vagyok a kergető, vagy engem fognak. A gyereknek attól nagyobb élvezet, hogy állandóan minden délután valami újat adok neki, és ez nincs benne a módszertanban. Ezt a pedagógián nem tanítják. A pedagógián száraz elméletet tanítanak, aztán a pedagógusba, vagy a csoportvezetőbe vagy benne van, vagy nincs. Én úgy gondolom, és az apró kincsösökre nagyon-nagyon büszke vagyok, mert a csapat összetétele 36 fő, és mindenféle gyerek van benne. de minden gyerek egészséges, minden gyerek okos, minden gyerek szép, nincs köztük különbség. Miért teszek föl egy ilyen összetételű gyereket, gyerekcsapatot a színpadra? Azért, mert annyit dolgoznak, mind megérdemli, hogy ott legyen a színpadon, és nem lehet kiválogatni súlyra, magasságra, kilóra, nem tudok miből válogatni. Egyáltalán nem tudok miből válogatni. Azt mondta az egyik vezető prímás Magyarországról, hogy elkezdett a 36 gyerek énekelni a színpadon, lepotyognak a falevelek a parkba a színpad körül. Hát potyogjanak le mindenhol, és mindenhol legyenek olyan gyerekcsoportok, mint akik itt voltak, aztán azokból lesznek majd az ifik meg a fölnőttek.
0: Van-e még löket a következő 10-20-30 évre? Van-e löket, van-e vízió, van-e politikai akaratot? Nem tudjuk, hogy van-e, de van-e benne vágy, megvalósítandó és egyebek.
1: Az utánunk követők, nem bennünket helyettesítők, mert mindenben támogatjuk majd őket, de elfáradtam. Teljesen elfáradtam, nem a fesztivál szervezésében, ezt imádom, hogy forgatókönyvet írok hajnalig, az autóbuszban állt, ezt imádom a fesztivál ideje alatt. Abba fáradtam el, hogy arra kell várnom, hogy érdemel-e támogatást a fesztivál. Arra kell várnom, hogy megvédjem, amikor meghallgatás van, megvédjem, meg meséljek, beszéljek arról, hogy milyen lesz a fesztivál. Amikor az egyik kultminoros meghallgatáson voltam évekkel ezelőtt, az egyik bizottsági tag megkérdezte, hogy is hol van az Országos Népművészeti Fesztivál, és ő a Csamadok képviseletében ült a bizottságban, és nem 10 éves fiatalember volt. Azt hittem, hogy leesek a székről. És azt mondtam, hogy ez az állandó harc az ilyen emberekkel, és az ilyeneknek kell mindig bizonyítanunk azt, hogy az, amit csinálunk, az nem Juhász Eszternek lesz majd aranyból az autókereke, vagy az urának, hanem annak a tömegnek hozzuk ide a rendezvényt, aki ezt élvezi. Még akkor is, ha nem szereti a népi kultúrát, de itt van, mert azt mondta, hogy valami van benne. Az egyik szlovák tegnap mondja, hogy takis brnc. Hát mondom, mi az a takis brnc, drága? Azt mondja, hogy nem tudom, de beszippantott, nem tudok hazamenni. Úgy jöttem ide, hogy na megnézem, hogy mit csinálnak ezek, és nem tudott elmenni hajnalba, itt ugrált. És mondom neki, tudod, milyen zenére táncolsz? Nem, Bonci, de azt sem tudja, hogy hol van, de annyira élvezi. Na ezért, ezért is nagyon-nagyon jó, hogy ez van. A fő támogatóink, a kultminort, amikor meghallgatáson voltam, azt mondtam egy bizottsági tagoknak, hogy nélkülük nincs fesztivál, és ez igaz. A másik fő támogatónk, a Magyar Bűnvészeti Akadémia. Nagyon-nagyon köszönjük a város polgármesterének, hogy úgy olyan életérzést teremtett a parkban, mint amikor Toulouse-ban voltunk. Nagyon-nagyon jó itt lenni.
0: Kedves hallgatóink, összeállításunk ezen pontján tartunk egy lélegzetvételnyi szünetet, elmegyünk egyet zenélni. Az elmúlt percekben Juhász Esztert, a 60. Országos Népművészeti Fesztivál igazgatóját kérdeztem a fesztivál idei évadáról. A továbbiakban Kis Beátát, a Csemadok országos elnökét kérdezem, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: És ahogy zeneszámunk előtt is ígértem, folytatjuk összefoglalónkat, melyet a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon Zselízen rögzítettünk. Összefoglalónk első részében Korpás Éva népdalénekest kérdeztük, második megszólalóként Juhász Esztert, a Szóban Forgó Fesztivál igazgatóját hallották, a soron következő percekben pedig Kis Beáta, a Csemadok országos elnöke szólal meg.
1: Természetesen csak örömmel tudom nyugtázni, hogy az idén is megvalósult az Országos Népművészeti Fesztivál. Noha voltak kérdőjelek, hiszen mint minden kulturális rendezvény ebben az országban, ami a felvidéki magyarságot illeti, azért most nehézségekkel küzd sok szempontból, de hála Istennek az utolsó pillanatban a kisebbségi kulturális alap révén jóváhagyott összegben bízva sikerült megvalósítani ezt a rendezvényt. Nagyon nagy dolog, hogy 60 éve már megvalósul az Országos Népművészeti Fesztivál, túlélt mindenféle történelmi korszakokat és rendszereket, ami azt bizonyítja, hogy bizony nagy igény van továbbra is a folklór mozgalomra, a táncház mozgalomra, az éneklésre, a népdal éneklésre, a hagyományok őrzésére, ápolására és gyarapítására főleg. Én több helyen elmondtam, hogy akkor, amikor a mai fiatal generáció színpadon énekel és táncol, akkor a népzene és a néptánc az nem egy múzeumi tárgy, ami porosodik a vitrínben, hanem valódi, igazi, élő kultúra, ami minden embernek a lelkéig hatol. Úgyhogy ezt a kultúrát művelik, nagyon sokan, és nagyon örülök neki, hogy reneszánszát éli ez a mozgalom. És annak is nagyon örülök, hogy 10 évvel ezelőtt visszakerült Zselízre ez a fesztivál, hiszen itt született, ide tartozik, és egy évtizedes Mátyus Folyódi és Csallóközi kitérő után a Tiszta Forrás Alap és a Juhász házas pár jóvoltából, illetve a Csemadok akkori elnökének, Bárdos Gyulának is köszönhetően mindent sikerült megteremteni ahhoz, hogy itt újra méltó helyszíne legyen a fesztiválnak. És hát már 10. éve, úgyhogy ezt a jubileumot is ünnepeljük, és hát nagyon hálás vagyok annak, hogy ugyanez a házas pár, illetve a Csemadok lévai területi választmánya továbbra is beleteszi azt a munkát, amit ebbe bele kell tenni, illetve nagyon sokan támogatják, a Zselízi Csemadok Alapszervezet, más támogatók, úgyhogy nagyon köszönjük mindenkinek, aki ehhez hozzátette a magáét.
0: Hogy lehet jól nyugtázni egy ilyen eseményt, amikor ilyen jellegű finanszírozási kérdések kerülnek figyelmünk és érdeklődésünk fókuszába, és közben ilyen nehéz helyzetek alakulnak. Ugye, ahogy említésre került, az is, hogy ugye az utolsó pillanatban mentette meg a helyzetet a kisebbségi kulturális alap. Ez meglehetősen nagy fejtörést okoz valószínűleg a szervezőségnek, a fellépőknek és a többieknek is. Hogy lehet erre jól reagálni, akár szervezőként, vezetőként és bármilyen illetékes szervezetként?
1: Ez egy bonyolult és összetett kérdés. Nehéz erre röviden válaszolni. Tehát, hogy kisebb pályázati források korábban már rendelkezésre álltak, tehát, hogy lehetett bízni abban, hogy ezt a Juhász házas pár pályázta meg, és lehetett bízni abban, hogy valami kis összeg azért már rendelkezésre áll, és úgy megmarad bennem emlékként a fesztivál szervezése előtti hetekből egy 6 szemközti beszélgetés, vagy 8 szemközti, ahol a területi választmányunk elnöke Kovács Péter volt jelen, Juhász Eszter és Juhász Sándor, illetve én, és akkor Sándor, Jacek így képletesen az asztalt ütve azt mondta, ha csak egy napra is, de meg kell csinálni. Muszáj megcsinálni, és megcsináljuk. És ez az a hozzáállás, ami szerintem ahhoz kell, hogy a felvidéki kultúra tovább éljen. Én ezért tisztelem, hogy ő ezt akkor így mondta, és azt mondta, hogy igen, megcsináljuk. Tehát, hogy nagyon nehéz, és nagyon okosan kell gondolkozni, hogy ne kerüljenek olyan költségek középpontban, hiszen vállalkozók, beszállítók, kereskedők, egy csomó mindenki segíti ezt a rendezvényt, őket se lehet olyan helyzetbe hozni, hogy a szervezők esetleg hosszú ideig tartozzanak és hasonló, tehát hogy okosan kell csinálni, de ott kell, hogy legyen az az elszánás, hogy okosan, de megcsináljuk.
0: Gyakori téma és gyakran van terítéken egyébként az is, hogy mennyire nehéz kultúrát csinálni egy egyszerűen szólva. Szlovákiai, dél-szlovákiai intézmények vezetői és épp egy intézményvezető a múlt hét folyamán rádiónkban is panaszkodott arról, hogy nagyon nehéz, pontosan annak okán, hogy a finanszírozás mennyire bizonytalan. Van-e erre hosszú távú megoldás, vagy esetleg stratégia, amit esetleg be lehetne vinni a hétköznapokba, illetve a gyakorlatba?
1: Bár én nem vagyok politikus, hiszen egy kulturális szervezetnek az élén állok, de a kultúrpolitika kikerülhetetlen ebben a tisztségben, és itt azért muszáj odafordítani a figyelmet, hogy felvidéki magyarság kultúrájának a művelésére a kisebbségi kulturális alap támogatási rendszere áll rendelkezésre. És azt azért el kell mondani, hogy ugye ez az összeszlovákiai nemzetiség számára nyújt segítséget és támogatást. Egyrészt magának az alapnak a működését át kellene egy kicsit gondolni, bár amióta a jelenlegi új igazgató áll az élén, aki ugye ruszin származású, Stjepko úr, talán egy picivel nagyobb megértést tanúsít a kisebbségek iránt, és némi változások pozitív irányba történtek, tehát pár héttel hamarabb döntöttek a bíráló bizottságok, de összességében nem kellőképpen jól működik ez az intézmény, és nagyon gyakran a támogatások évvégén, tehát hónapokkal rendezvények után kerülnek kifizetésre, évelei rendezvényeket például az idén nem lehetett eleve megpályázni, tehát hogy mondjuk a Csamadok Magyar Kultúra napi központi rendezvénye galántán kiesett a pályázati lehetőségből, mert ugye Magyar Kultúra napjának a dátuma adott januárban, és a pályázható intervallum nem esett, tehát nem esett bele ebbe az időszakba, tehát hogy vannak ilyen strukturális problémák, nem beszélve arról, hogy az a rendelkezésre álló keretösszeg, ami a kisebbségi kulturális alap részéről a különböző pályázati lehetőségbe bekerül, az eleve kicsi. Tehát, hogy nem sokat változott az elmúlt időszakban, ha egyáltalán változott, ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de jelen esetben egész egyszerűen nem fedi azokat a valós igényeket. Tehát, hogy sem a létszám arányunkhoz mérten, sem pedig a megvalósított vagy megvalósítandó rendezvényekhez mérten sem. És akkor én még mondjam azt, hogy jó helyzetben vagyok, mint Csamadok elnök, mert a Csamadoknak a rendezvényei azért támogatott rendezvények döntő többségében, és nem nincs jogom ilyen értelemben panaszkodni, de hogyha a felvidéki közösség egészét nézzük, akkor itt egy nagyon komoly reformra van szükség, ami csak politikai eszközökkel érhető el. Tehát, hogy itt kapcsolódik a kultúra a politikához, hogy felvidéki magyar érdekképviselet hathatós támogatása nélkül ezek a nehézségek fenn fognak maradni.
0: Nagyon fontos szerintem tényleg arról is beszélni, amikor így fesztivál kontextusában értekezünk mikrofon előtt, hogy nem csak mi az, ami működik, hanem mi az, ami nem működik. Tehát ezért hoztam be ugye a finanszírozás kérdését is. Ennek ellenére úgy nyugtázza a szervezőség, hogy ez egy sikeres rendezvény volt, nagy volt az érdeklődés, és a fesztivál igazgatója is kifejtette véleményét azzal kapcsolatban, hogy rendkívül sokan látogattak ki a helyszínre. Függetlenül attól, hogy a népművészet elkötelezett hívei vagy sem, ugye?
1: Be kell, hogy valljam, hogy én a tegnapi napot csak a közösségi médiában láttam, illetve arról tudósításokat, mert hogy egyéb kötelességeim voltak, több helyen kellett még a Nemzeti Összetartozás napja apropóján beszédet mondanom, de pénteken is nagyon sokan kint voltak, ma is sokan kint vannak, úgyhogy mindenféleképpen sikeres. Talán annak is köszönhető, hogy egyrészt ez a rendezvény mindig képes újra és újra megújulni, az idén is van benne innováció az előző évekhez mérten, illetve egy kicsit a rendezvény ilyen többlet gazdával bír, mert hiszen a Tiszta Forrás Alap és a Juhász Házas már teszi bele az elmúlt évtizedekben a szívét, lelkét, de mégis valahol a Csamadok családjához tartozik a fesztivál, és az idén a területi választmány vette át a Zselizi Alapszervezettől ezt a pályázó főszervező jogkört, és jó magam is elnöki pozícióból, tehát próbáltuk a propagációt, a reklámot, erőteljesebben megnyomni az előző évekhez mérten, és ez egyébként nekem egy veszőparipám, hogy kicsit a csomagok felé kanyarítva a szót, hogy a csomagokban nagyon-nagyon sok műfaj, nagyon sok művészeti ág, nagyon-nagyon sok rendezvény típus jelenítődik meg, mégis nagyon sokan ezekről nem tudnak, vagy nem kellőképpen, nem adott mennyiségben, nem igazat, és élni kell a 21. század modern eszközeivel, és sokkal nagyobb figyelmet fordítani erre is.
0: És ha már a 21. század modern eszközeinél tartunk, miképp lehet jól megragadni a figyelmet generációkon átívelve? Tehát, hogy én azt látom, hogy itt a fesztiválhoz visszakanyarodva képviselve vannak egészen a totyogóktól az idősekig az összes generáció képviselői. Hogy lehet ezt jól csinálni? Mi lehet a titok nyitja, hogy ha már a propagáció is szóba került, és a digitális eszközök is, hogy minden korosztály képviselve legyen a nézőtéren?
1: Hát szerintem pont így, ahogy ezt most ön elsorolta, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy jó magam is így nőttem bele annak idején a csomagokos kultúrába, hogy akár így Zselizen is, kislánykorom óta, 80-as évek elejétől rendszeresen itt voltam, részt vettem, Léván zajlottak a minősítő versenyek annak idején, a ma már romokban található Druzsba kultúrházba ott voltam, és úgy szippantott be annak idején a folklór mozgalom, hogy alig vártam, hogy én is mehessek táncházba, és legyen olyan ruhám, és olyan ingem, és akkor az annak idején nagy divatnak számított egy rétegben. Tehát, hogy az kell, hogy az a szülő kézen fogja a gyereket, és hozza magával, és amikor egy gyermek belenő, legyen az a folklórmozgalom, legyen az a fesztivál, vagy bármilyen más műfaja a magyar kultúrának, tehát, hogy amikor a család együtt vesz részt, amikor a gyerek természetesnek látja, akkor később sem fog idegenkedni. Nos, és azok, akik idegenkednek, akiknek nem volt ilyen szerencséjük, őket pedig a korszerű eszközökkel kell megszólítani.
0: Mi is jelen voltunk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon, Zselízen. Helyszíni riportunkat közvetítettük az imént, de még nem zártuk le összeállításunkat, mert hogy egy rövidet zenélünk, és összeállításunk utolsó részében egy ankéttal szolgálunk. Ha tehetik, kérem, hallgassák meg záró epizódunkat, én pedig emlékeztetném hallgatóinkat, hogy az elmúlt percekben Kis Beátát, a Csemadok országos elnökét hallották.

0: Folytatjuk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon rögzített összeállításunkat. Záró epizódunkban egy ankéttal szolgálunk hallgatóinknak. A következő percekben Fekete Saroltát hallják, aki kifejti a béli véleményét, miért érzi fontosnak, hogy évről évre visszatérjen a Zselízi Fesztiválra.
1: Én zselíziként mindig nagyon boldog vagyok, amikor hazajöhetek erre a fesztiválra, és most az első ilyen alkalom, amikor a régi kincsős csapattal péntektől vasárnapig itt lehetünk, úgyhogy ez most egy különleges pillanat, hogy egyszerre csatlakozunk, és minden nap jókat pulizunk, jó a hangulat, jó sok a néptánc, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy ez a millió milyen csodálatos, és hogy milyen jó mindig visszatérni haza ide, ahonnan jöttem, és nagyon boldog vagyok.
2: És itt a háttérben egyébként Korpás Éva zenél, és korábban Juhász Eszter fesztiváligazgatóval beszélgettünk programról, a színkavalkádról, meg arról, hogy igazából generációkat átívelően szólít meg mindenkit a fesztivál. Te is tapasztalod ezt a generációkon átívelő érdeklődést?
1: Abszolút, abszolút tapasztalom. Szerintem mindenki megtalálja azt, hogy mi az, ami számára megfelelő és érdekes, ugyanis tényleg bárki számára van program és szórakozási lehetőség.
2: Mit gondolsz te civilként, hogy professzionális táncosként tevékenykedsz, meg egyéb dolgaid is vannak, hogy miképp lehet jól közösséget nevelni, építeni? Mit gondolsz?
1: Hát szerintem az egy jó origója itt ez az egész dolog, hogy újra összekapcsolódhatunk, és tudjuk, hogy minden évben mindig ugyanazon a helyen találkozunk, és ott megtaláljuk egymást, még ha előtte nem is volt közös kommunikáció arról, hogy fogunk-e találkozni, hol találkozzunk, és mégis mindig találkozunk, és ez nagyon jó, hogy ez egy kapcsolódási pont mindannyiunk. Ugyanis annyira szét vagyunk szóródva, mindenki máshol él, máshol dolgozik, mindenkinek már megvan a saját kis élete is. Itt ugyanúgy, ugyanott kapcsolódunk, ahol elváltunk egymástól, és folytatni tudjuk a barátságunkat, és számomra ez nagyon fontos az életemben, hogy ez megmaradjon.
2: Szerintem az is nagyon jó, hogy táncos és nem táncos figurákat is lehet látni a fesztiválon, ugye? Tehát ez a lelkesedés, ez mindenkire ráragad, vagy átragad.
1: Igen, így van, és csomóan nagyon érdeklődőek egyébként. Sokat kérdeznek, hogy készülünk fel az előadásokra, mennyit próbáltunk, úgyhogy ez, szerintem ez nagyon szép. És ugyanígy, hogy szlovák és magyar érdeklődő is egyaránt van, és ezt is nekem számomra nagyon jó tapasztalni, hogy így ilyen barátságosan tánccal és zenével történik ez az ismerkedés.
2: Fekete Bencét kérdezem, hogy érzed itt magad a fesztiválon, jól érzed-e magad? Mi az, amiben különbözik az elmúlt évadokhoz képest szerinted?
3: Köszönöm szépen a kérdést, üdvözlök mindenkit. Kifejezetten jobban érzem magam idén, mint mondjuk tavaly előtt. Nyilván hozzátartozik az is, ahhoz is, hogy ide házasodtam, tehát családi kötődés is van. Viszont örömmel láttam, hogy nem csak a programok végeztével maradtak emberek, vagyis hát addig maradtak emberek a közönség sorai közül, hanem utána is sokan részt vettek a mulatásba, a közösségi élmény.
2: Miképp lehet szerinted jól közösséget építeni, hogyha csak így általánosságban véve nézzük, és nyilván ez egy rövid interjú, villáminterjú, hogy lehet jól csinálni, hogy megszólítsuk a fiatalokat, az idősebbeket, és egészen a totyogókat is, mert hogy javarészt ők is képviselve vannak.
3: Maradjunk őszintén a kultúráink alapjaihoz, mert az még gyökeresen benne van az emberekben, ezt tanulmányokból is lehet kutatni. Őszintének kell lenni. Ha szeretjük azt, amiből szeretnénk, hogy az emberek szeressék, szeretni fogják.
2: Tehát úgy látszik, hogy te is gyerekkorod óta ebben a kultúrában szocializáló, telebe születtél bele, és ezt viszed tovább egész életed folyamán, ugye?
3: Döntöttem, hogy táncos vagyok, igen.
2: Aha, tehát ez egy ilyen döntés kérdése volt. Milyen volt a történet?
3: Gyerekkoromban kezdődött. Bátyámat láttam színpadon, mikor ő 6 éves volt, én pedig 1,5. Akkor még nem értettem, majd 5 év múlva megint láttam, és döntöttem.
2: Szerinted mit üzenhet mondjuk a ma emberének egy ilyen horderejű és egy ilyen nagyívű fesztivál, amely politikai kultúrákon átível, és amely átível emberöltőkön át?
3: Kitartás. Egy szóval.
2: Révész Csilla ringató foglalkozást is tartott itt az Országos Népművészeti Fesztiválon. Miért fontos a gyerekeken keresztül megfogni a népművészetet?
4: Tulajdonképpen egész életemet a gyerekek erőterében élem. Másképpen nem is látnám a jövőt. Rajtuk keresztül látom, és azért fontos velük foglalkozni, mert valóban ők a jövő. Tehát, hogyha nem tanítjuk őket, mert egészen pici korban a népművészet szeretetére, a közösségre, arra,

0: gyerekek között, hogyha van egy olyan iránytű, ami Istentől jön, akkor az itt ebben a világban is megengedi, hogy megtaláljuk a helyünket. És nekem nagyon érdekes tapasztalat, hogy én hívőként ugyanúgy el tudom érni azokat is, akik nem hívők. Mert például népművészeten keresztül mégis alakul ki egy olyan közös nyelvünk, ami mégis becsatolja őket ebben a nagy egészben. Nem tudom, hogy lehet-e érteni, amit próbálok elmondani, de különleges dolog az, hogy meg tudjuk találni egymást ilyen különböző nyelveken keresztül. És hogyha megtaláljuk ezeket a fogódzókat, akkor nem fogunk elveszni. És itt Felvidéken ez nagyon fontos, hogy ezek a fogódzóik meglegyenek.
1: Hogy lehet szerinted jól közösséget nevelni és építeni? Akár behozhatod a lelkészi vonalat is, nyugodtan a hivatásodat is, és akár a népművészetet is gondolati szinten. Hogy lehet jól közösséget nevelni, építeni és fenntartani?
0: Sokszor kérdezték már ezt tőlem, és én mindig azt tudom mondani, hogy nagyon fontos, hogy az, aki azt a feladatot kapta, hogy közösséget építsen, aki vezetői feladatot kapott, annak hitelesnek kell lenni. Ha nem vagyunk hitelesek, akkor mi bármit csinálhatunk ebbe a világba, nem fog átjönni. És szerintem ez a fesztivál azért működik, mert itt hiteles emberek csinálják ezeket a dolgokat. Hiteles emberek építik fel a színpadokat, akár éjszakán keresztül, aztán majd bontják le. Hiteles emberek vannak a Magyar Házban, a Kastélyban, itt a parkban. A gyerekeim is táncosok, és tudom, hogy ez az életük. Tehát, hogyha ha rajtad nem világít az, hogy te tényleg ezt szereted csinálni, akkor bármit mondhatsz magadról, az át fog jönni, hogy nem igaz. Tehát, hogyha igaz vagy, akkor az működni fog.
1: Mi is jelen voltunk a 60. Országos Népművészeti Fesztiválon. Az elmúlt közel egy órában helyszíni riportokkal, beszélgetésekkel szolgáltunk. Összeállításunkban megszólalt Juhász Eszter, a fesztivál igazgatója, Kis Beáta, a Csemadok országos elnöke, Korpás Éva népdalénekes, és záró epizódunkban az imént egy ankéttal is szolgáltunk. Kedves hallgatóink, ha tehetik, kérem, maradjanak velünk a továbbiakban is.

Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 11 óra van. Nappali. Récsei Noémivel.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat magazinműsorunk záró órájának kezdetén. Néhány nap múlva, azaz június 13-án szombaton a budapesti ünnepi könyvhéten nyílik meg a Szókép vándorkiállítás legújabb állomása, a Tűrés Határ című tárlat a Három Holló Kávéházban. Jöjjön egy kis részletinterjúnkból, Vályi Horváth Erika műfordító, irodalomterapeuta válaszol.
2: A Bázis Egyesületben hiszünk abban, hogy a művészet a közös gondolkodás tere, a Szókép ezért egyszerre kiállítás és nyitott alkotói platform, ahol a nézőből akár szerző is válhat.
1: Hamarosan jövök a tartalommal, előtte azonban hírekkel szolgálunk. A mikrofonnál a továbbiakban is Mezőszállási Márk.
0: A Pátria Rádió hírei.
3: Elhalasztották a Richard Takács leváltásáról szóló vitát. Alekszandar Vučić mérlegeli a lemondását. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. Jönnek a részletek. Egyszer sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Richard Takács mezőgazdasági miniszter leváltásáról tárgyaltak volna. A szükséges 76 képviselő helyett mindössze 52-en jelentkeztek be az ülésre. Az ellenzék szerint a miniszter veszélyezteti az uniós agrártámogatások felhasználását és nem lép fel kellő határozottsággal a támogatási visszaélések ellen. Takács visszautasította a vádakat és úgy fogalmazott, az ellenzék állításai feltételezéseken és sajtóhíreken alapulnak. A napirendi ponton így automatikusan a parlament következő rendesülésére kerül, amely szeptember 15-én kezdődik. Előrelépést tapasztalt Szlovákiában a rasszizmus és az intolerancia elleni fellépés terén az Európai Tanács mellett működő Európai Bizottság a rasszizmus és az intolerancia ellen. A szervezet értékelte az extrémizmus elleni kormányzati programokat, a gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos rendőri képzéseket, valamint a roma közösségeket támogató oktatási és egészségügyi intézkedéseket. A jelentés ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy továbbra is gyakoriak a gyűlöletkeltő megnyilvánulások, különösen a romák, a migránsok és az LMBTQ közösség tagjai ellen. A bizottság szerint további intézkedésekre van szükség az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció erősítése érdekében. Rekordszámú vendéget fogadtak áprilisban a szlovákiai szálláshelyek. A statisztikai hivatal adatai szerint csaknem 464 ezer vendég szállt meg hotelekben, panziókban és más turisztikai létesítményekben, ami meghaladja a korábbi 2019-es rekordot. A növekedésben a hazai és a külföldi turisták egyaránt szerepet játszottak. A legtöbb külföldi látogató Csehországból és Lengyelországból érkezett. A legnépszerűbb régió továbbra is Pozsony megye volt, de Zsolna, Eperjes és Kassa megye is történelmi áprilisi rekordot könyvelhetett el. Az év első négy hónapjában összesen több mint 1,8 millió vendéget regisztráltak az országban. Rasszista indíttatású zavargásoknak nevezte a Belfastban történt erőszakos megmozdulásokat a brit kormány északírügyekért felelős minisztere. A két napon át tartó incidensek egy késes támadást követően kezdődtek, amelynek gyanúsítottja egy szudáni menedékkérő. A tüntetők kövekkel és palackokkal támadták a rendőröket, akik vízágyúkat és műanyag lövedékeket vetettek be. Hillary Benn szerint a történtek súlyos félelmet keltettek az észak-írországi etnikai kisebbségek körében. Az incidensek után a sértett családja is nyugalomra és feszültség csökkentésre szólított fel. Alekszandar Vučić szerb elnök jelezte, hogy jelenlegi mandátumának lejárta előtt távozhat az államfői posztról, és nem zárta ki, hogy a jövőben miniszterelnökként folytassa politikai pályafutását. Az elnök második ciklusa jövő tavasszal ér véget, a szerb alkotmány pedig nem teszi lehetővé az újabb újraválasztását. Vučić azt is közölte, hogy néhány hónapon belül parlamenti választások várhatóak az országban. A szerb államfőre hónapok óta egyre nagyobb nyomás nehezedik a tavaly novemberi újvidéki vasútállomási tragédiát követően kialakult tüntetés hullám miatt. Elemzők szerint a következő választások meghatározóak lehetnek politikai jövője szempontjából. Most pedig rövid sporthírek következnek Zsigárdi Lászlótól.
4: A társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság ma esti mérkőzésével 21 órakor kezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. Emma Zapletalová nyerte a 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája pénteki fináléjába.
3: Időjárás. Az idő az évszakhoz képest hűvös, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az általunk megfigyelt utakon a forgalom zökkenőmentesen halad, vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: és akkor lássuk magazinunk záró órájában, milyen témákkal, beszélgetésekkel kívánom megragadni hallgatóink figyelmét. 4:12 után is érdemes lesz fülelni, már is mondom, hogy pontosan milyen témát kínálunk. Néhány nap múlva, azaz június 13-án szombaton a budapesti ünnepi könyvhéten nyílik meg a Szókép vándorkiállítás legújabb állomása, a Tűrés Határ című tárlat a Három Holló Kávéházban. Jöjjön egy kis részletinterjúnkból, Vályi Horváth Erika műfordító, irodalomterapeuta válaszol.
1: A Bázis Egyesületben hiszünk abban, hogy a művészet a közös gondolkodás tere, a Szókép ezért egyszerre kiállítás és nyitott alkotói platform, ahol a nézőből akár szerző is válhat. Egy fotó elindít egy történetet, egy vers vagy egy próza pedig új nézőpontot nyit a képre, és egyszer csak azt veszük észre, hogy ugyanazt a világot két különböző művészeti nyelven kezdjük látni.
0: Az imént Vályi Horváth Erika műfordítót, irodalomterapeutát hallhatták. 4:12 után tehát meghallgathatják teljes beszélgetésünket. Gondolták volna, hogy négylábú társak, lovak segítségével fejlesztő foglalkozások zajlanak egy olyan farmon, ahol 1000-től levendula is otthont kap. A farm azonban minden évben kinyitja kapuit, és látogatható a nagy közönség számára is. 11:30 után egy beszélgetésünk által Nagyölvedre látogatunk, érdemes lesz meghallgatni a programajánlót. Magazinunk záró perceiben pedig tartunk egy lapszemlét. A hangmester Kovács János nevében is kellemes nyári délelőtöt kívánok!

0: Néhány nap múlva, azaz június 13-án szombaton a budapesti ünnepi könyvhéten nyílik meg a Szókép vándorkiállítás legújabb állomása, a Tűréshatár című tárlat a Három Holló kávéházban. A kiállítás szervezőjével és kurátorával, Vályi Horváth Erika műfordítóval, irodalomterapeutával beszélgetünk.
1: A Tűréshatár című kiállítást a Bázis Egyesület szervezi, és számomra különösen fontos pillanat ez, mert egy több éve tartó közös gondolkodás új fejezetéhez érkeztünk most, és a Szókép tulajdonképpen egy nagy találkozás, mert találkozás a fotográfia, a képzőművészeti alkotás és az irodalom között. Ilyen összművészeti projektként definiálnám ezt a kezdeményezést, mert a projekt alapja az ekfrázis, vagyis az a műfaj, amikor egy kép és egy szöveg párbeszédbe lép egymással. Egy fotó elindít egy történetet, egy vers vagy egy próza pedig új nézőpontot nyit a képre, és egyszer csak azt veszük észre, hogy ugyanazt a világot két különböző művészeti nyelven kezdjük látni. Ám a történet nem most kezdődött, mert 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörésekor indítottuk el a Bázis Egyesülettel az első Szókép projektet. Ugye akkor olyan feszült közegben találtuk magunkat, amikor a mi generációnk még nem élt, amilyet a mi generációnk még nem élt meg, hiszen a közvetlen közelünkben nem volt háború, mióta élünk. És akkor egyetlen kérdés köré szerveztük az egész munkát, mégpedig a köré, hogy mit vagy kit vinnél magaddal, ha egyik napról a másikra menekülnöd kellene. És ez a kérdés egyszerre volt történelmi és nagyon személyes is, mert kiderült, hogy amikor az ember elképzeli azt a helyzetet, nem tárgyak jutnak először eszébe, hanem egy családi fénykép, egy gyerek rajza, a kutyája, a nagymamától örökölt könyve, vagy a nyaklánca, egy hang, vagy akár egy emlék. És 12 fotóművész és 12 kortárs szerző kapcsolódott be a munkába. A képek és a szövegek magyarul és szlovákul is megszólaltak műfordítók közreműködésével. A kiállítás bejárta a régió több helyszínét, de a kérdés velünk maradt, mert azt gondoltuk, hogy ebben több van, tehát ezt a projektet tovább kéne vinni, mert mindig azon gondolkodunk állandóan a privát és társadalmi életünkben is, hogy mi az, ami igazán fontos, és én azt gondolom, hogy talán ezért született meg most a folytatás. Az új projekt címe a Tűréshatár, mert sokszor megkérdezik, mit jelent ez a három szó együtt. Nekem azt jelenti, hogy életünk tele van határokkal, átjárásokkal és kapcsolódásokkal, vannak személyes határaink, nyelvi határaink, akár kulturális határaink is, és műfordítóként nekem ez nagyon fontos misszióm, hogy ezek a határok átjárhatóak legyenek, tehát legyen párbeszéd, meg hogy egymás kultúrkódjait értsük. És ugye vannak olyan helyzetek, amikor közel kerülünk egymáshoz, és vannak, amikor eltávolodunk, és mindig vannak apró rések, amelyeken keresztül mégis ráláthatunk a másik ember világára, és ez a kiállítás, a Tűréshatár című kiállítás ezt próbálja körbejárni. A projektben ismét 12 fotográfus és képzőművész, valamint 12 író vesz részt Magyarországról és Szlovákiából, és itt kiemelném, hogy fontos szerepet szántunk a szlovákiai-magyar alkotóknak is, hogy teret kapjanak a megmutatkozásra. A résztvevők között találjuk többek között Gyenes Gábort, akinek nemrég jelent meg a 113 lövés című képregénye, vagy Ferdics Bélát, a Csalók az egyik meghatározó képzőművészét, Török Bianka illusztrátort, Csomagyi Tibor fotóriportert, Rajnai Ákost, Új Szászi Tündét, vagy éppen Kalcsó Melindát, aki klinikai szakpszichológusként és fotográfusként is ismert. A szövegek szerzői között szerepel Entó Tanikó, a Bázis Egyesület társelnöke, az EU irodalmi díjas Pavol Rankov, vagy a Magyarország egyik legmenőbb írónője, Karafiát Orsolya, a kétnyelvű Peter Macsovszki, Szlávka Liptáková, a szintén EU irodalmi díjas Lukás Cabala, vagy Pénzes Tímea, a fiatal Mellár Dávid, Jakubesz László, Gyurász Marianna és a Novotvar Fesztivál egyik szervezője, költő Peter Sule is. Külön öröm számomra, hogy ennyi különböző hang, generáció és alkotói látásmód találkozik egyetlen projektben, és legalább ennyire fontosak a műfordítók is, mert a szövegek magyarul és szlovákul is egyaránt olvashatóak, így valódi kétnyelvű térként működik ez a közösség. A fordítás itt nem háttérmunka, hanem a koncepció része, hiszen maga a kiállítás is arról szól, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni különböző világok között. A budapesti könyvheti bemutató egy vándorkiállítás első állomása lesz. A nyár folyamán a Bázis Alkotói Szabad Egyetemére és az In Situ művésztelepre is elvisszük az anyagot, ősszel pedig a pozsonyi Bázis Fesztiválon mutatjuk be. Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói is találkozhatnak majd a projekttel. Szeretnénk azonban, ha szókép nem csak galériákban élne tovább, fontos célunk, hogy iskolákba is eljusson és kreatív foglalkozásokon keresztül megszólítsa a fiatalokat. A Bázis Egyesület számára mindig fontos volt a tehetséggondozás, az olvasáskultúra támogatása és a kritikus gondolkodás fejlesztése, és a szókép ehhez kínál egy különleges eszközt, mert képeken és történeteken keresztül hív közös gondolkodásra fiatalt, középgenerációt és időset egyaránt. Létrehoztunk külön Facebook oldalt a projektnek, ahol folyamatosan megosztjuk majd a korábbi és az új anyagokat is, valamint hírt adunk a következő bemutatókról és az eseményekről. A szókép fontos médiapartnere a Zsiráf Kulturális és Művészeti Magazin is. A magazin rendszeresen közli a projekt anyagait, és szeretné bevonni az olvasókat az alkotás folyamatába. Ha egy fotó megszólít valakit, bátran írhat róla verset, novellát, személyes történetet, vagy akár néhány mondatnyi reflexiót. Nagyon kíváncsiak vagyunk arra, milyen új történetek születnek majd ezekből a találkozásokból. Mint már említettem, a Bázis Egyesületben hiszünk abban, hogy a művészet a közös gondolkodás tere. A szókép ezért egyszerre kiállítás és nyitott alkotói platform, ahol a nézőből akár szerző is válhat. Ezért szeretettel meghívjuk a Pátria Rádió hallgatóit is a közös játékra, ha szeretnek olvasni, írni, figyelni a részletekre, vagy egyszerűen csak kíváncsiak arra, milyen történetek bújnak meg egy-egy fénykép mögött. Látogassanak el a kiállításra, kövessék a szókép oldalát a Facebookon, és kapcsolódjanak be a párbeszédbe. Aki kedvet kapott hozzá, találkozzunk június 13-án a budapesti ünnepi könyvhéten a Három Holló Kávéházban, ahol a művek egymásra néznek, és talán mi is egy kicsit jobban egymásra nézünk.
0: Néhány nap múlva, június 13-án szombaton a budapesti ünnepi könyvhéten nyílik meg a Szókép Vándor kiállítás legújabb állomása, a Tűrés Határ című tárlata a Három Holló Kávéházban. A kiállítás szervezőjével és kurátorával, Vályi Horváth Erika műfordítóval, irodalomterapeutával beszélgettünk.

0: Épp szezonja van a levendula szüretnek, ennek okán a Garam mentére, Nagyölvedre invitáljuk hallgatóinkat, a Little Lavandel lovas farmra, ahol az év folyamán négylábú társak lovak segítségével fejlesztő foglalkozások zajlanak, ahol a fejlesztések és természetesen az állatok jelenléte mellett több mint 1000 tő levendula is otthont kap. A farm azonban minden évben kinyitja kapuit és látogatható a nagy közönség számára. Ez fog történni június 13-án szombaton délután 1 órai kezdettel, mert hogy a farm nyitott nappal egybekötött levendula szüretet hirdetett meg. A következőkben Vikinga ajánlóját hallgathatják meg.
1: A Nagyölvedi Levendula Farm 2022 óta működik, és ekkor gondoltunk arra férjemmel, hogy szeretnénk egy kis ízelítőt adni a mi kis világunkból a kívülállóknak is, és ekkor hívtuk életre a nyitott nappal egybekötött levendula szüretet, és azóta is megrendezzük minden évben, hiszen akkor nagy örömünkre, és egyébként nagy meglepetésünkre nagy sikere volt, és a visszajelzések alapján nagyon örültek ennek az emberek. Igaz, hogy ez egy kis családi farm, viszont igyekszünk mindig bővíteni a program ajánlatunkat, és azóta évről évre nő a farmnak a tevékenységi köre is, hiszen egy 1000 tőt számláló levendula mező is van a farmunkon. Ilyenkor ugye a nyitott napok alkalmával szed magad keretében ugye lehet levendulát szüretelni, és ezt egyébként is meg lehet nálunk tenni más időpontokba is.
0: A tavalyi év folyamán egy nagy változás is történt ugye a farmon, erről egyébként szóltunk is a Pátria Rádió hallgatóinak, de mi az, amiért érdemes idén, a következő napokban ellátogatni hozzátok?
1: Tavalyi évtől át asszisztált fejlesztő foglalkozásokkal is bővült a farmnak a tevékenysége, illetve különböző mozgás fejlesztő programokkal, úgyhogy ez irányba is mindenkinek az érdeklődését szeretettel köszönjük. Viszont ami miatt az idei év most fontos, és ez az időszak, az az, hogy június 13-án, azaz szombati napunkon ismét megrendezésre kerül a nyitott nappal egybekötött levendula szüret, ami délután 1 órakor kezdődik, és egészen 6 óráig fog tartani, és bizony szeretettel várunk minden kicsit és nagyot. Igyekeztünk idén is a gyerekek szükségleteihez, vagy legalábbis érdeklődési körükhöz kapcsolni a foglalkozásokat, és úgy gondoljuk, hogyha ellátogatnak hozzánk a kisgyerekes családok, akkor nem fognak annyira unatkozni. Ellátogat hozzánk a Paca Alkotóház foglalkozás vezetője, és ő fog a gyerekekkel kézműves foglalkozásokat tartani, levendula, illetve lovas témában. De a farmunkon lehetőség lesz arcfestésre is, illetve különböző hajfonatoknak a kipróbálására, de ugyanúgy gyereksarokkal és ilyen western fotósarokkal is készülünk a gyerekeknek, ezt mindig nagyon szokták szeretni, illetve állatsimogató, hiszen a farmunkon nem csak lovak vannak, hanem csacsi és báránykák is, meg tyukocskák is, úgyhogy minden gyerkőc megtalálja a maga ízlése szerinti kis kedvenceket, illetve idén is ellátogat hozzánk a Szent György Lovagrend felvidéki nagypriorátusának zoborai apródjai, akik egy fantasztikus bemutatót fognak, úgy hiszem, idén is nyújtani. Mindenféle hagyományos harci bemutató keretében, és ezeket utána, ezeket az eszközöket ki is lehet próbálni, tehát nem csak íjászkodás, de egyéb más harcművészetekkel kapcsolatos bemutató és utána kipróbálásra kerülő program is lesz, úgyhogy mindenkit bátorítok, természetesen igyekszünk ezeket nagyon biztonságosan megrendezni és végbe vinni. Illetve megrendezzük idén és ahogy minden évben az Aranypatkó családi versenyt. Ezt a kezdetben gondoltuk ki, hiszen azt feltételeztük, hogy egy nagyon családias környezetben leszünk, és akkor így helyet kaphat egy ilyen mókás családi verseny, viszont az akkor annyira jó hangulatú volt, és mint minden évben, hogy nem szerettük volna ezt a hagyományt megtörni, így idén is megrendezzük, és számomra az a legszebb, amikor nálunk először járó emberek, és tulajdonképpen számunkra idegen emberek is bekapcsolódnak ebbe a játékba, és nagyon jól érzik magukat, és gyorsan barátságot is tudnak kötni a többiekkel, hiszen itt szülők versenyeznek gyerekekkel, gyerkőceikkel, vagy aki épp ott van keresztanyú, keresztapu, akit el tud csípni a gyerkőc, tehát párban egy fölnőtt és egy gyermek versenyzik, mindenféle ilyen kis viccesnek mondható, de ilyen hagyományos játékokat igyekeztünk összeválogatni, mint a zsákban futás, vagy az összekötött lábbal, szaladás A pontból B pontba, és ezek mindig hihetetlen jó hangulatúak, hiszen a szülők is egy kicsit gyereknek érezhetik magukat, és visszakerülhetnek ebbe a világba, és ma már talán elég kevés az a program, ahol ilyen intenzíven van együtt a szülő és a gyerkőc ilyen helyzetben. Egy kicsit ezt szerettük volna tovább erősíteni, hogy odafigyeljenek egymásra, egy jó kis minőségi időt töltsenek el egymással. Úgyhogy ez a verseny mindig jó hangulatú szokott lenni annak ellenére is, hogyha esetleg valaki lecsúszik az első helyről, hiszen itt nem is az a lényeg. Úgyhogy bátorítok mindenkit, aki ellátogat hozzánk, hogy az Aranypatkó családi versenybe mindenképpen nevezzem be, mert ez mindig egy nagyon jó hangulatú dolog szokott lenni, és egy jó hangulatú program szokott lenni. Tehát úgy hiszem, hogy egy délután érdemes hozzánk ellátogatni, hiszen nyitott napunk és levendula szüretünk egyszer van az évben. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk június 13-án, szombati napon délután. Mindenkit nagy szeretettel várunk.
0: Gondolták volna, kedves hallgatóink, hogy négylábú társak lovak segítségével fejlesztő foglalkozások zajlanak a Garam mentén, egy olyan farmon, ahol 1000 tő levendula is otthont kap. A nagyölvedi Little Lavendel Farm minden évben kinyitja kapuit, és látogatható a nagy közönség számára is. Június 13-án, azaz szombaton a farm nyitott nappal egybekötött levendula szüretet tart. Ha tehetik, kérem, látogassanak el önök is a farmra, az elmúlt percekben Viking ajánlóját hallgathatták meg.

Megjelent a Katedra legújabb lapszáma. Milyen lesz a jövő óvodája, iskolája? A Katedra 33. évfolyama vízióalkotással zárul. A Katedra folyóirat megjelent lapszámában a jövő oktatási-nevelési intézményének víziójával foglalkozik. Milyen tényleges óvodai, iskolai környezetre volna igényünk? Milyen nevelési, tanítási elveket kellene megerősítenünk? Hogyan mélyítse el az iskola a szuverenitását? Hogyan működjön szorosabban együtt a szülő, a tanár és a tanuló az edukációs folyamatban? Mező Ferenc témaindító írásában végig gondolja, hányféle forgatókönyv létezhet a jövő iskolájának vizionálása során. A megszólalók többsége Csáki Csinger Alexandra, Borbé Diana, Sánta Katalin, Vavrek Hubai Gabriella, Székely Kis Ivett, Karácsonyné, Cene Veronika Harmatka, Zsíros Katinka Márta a jelen helyzet vázolásából indul ki, majd ezekhez igazítja az iskoláról alkotott jövőképét. A szerzők egy másik csoportja, Mező Katalin, Schulz Patrik, Molnár Markó, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia iskolai környezetben betöltött jövőbeli szerepét boncolgatja. A kiemelt témán túl több kutatási eredmény és jó gyakorlat bemutatását is megtalálják a májusi-júniusi lapszámban. Matus Lilla a baráti kapcsolatok és a reziliencia közti összefüggéseket vizsgálja. Bodó Csanád és munkatársai a kollaboratív írás módszertanát ismerteti. Mohai Mónika a globális kompetenciák oktatásáról mutat be jó gyakorlatokat. Csontos Ilona egy izgalmas történelmi projektet részletez. Györök Rita pedig egy 3D projekt munkafázisait írja le részletesen. Az oktatási nevelési munkával összefüggésben több érdekes és értékes tudósítást is közöl a lapszám, mert hogy Galambos Tita és Göncölenikő az alternatív iskolák találkozójáról számol be, Schulz Patrik egy afrikai edukációs projektről tájékoztat, Tóth Tibor és Bajcsi Barnabás a Katedra Vámbéri Ármin földrajzversenyéről és a Katedra matematika versenyéről tudósít, Kollár Katalin a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolát mutatja be. A digitális folyóiratot az érdeklődők megtalálják a www.katedra.sk per folyóirat weboldalon.

0: Nézzük, miről ír a Vasárnap heti lap legújabb lapszáma. Lapajánlón következik, a mikrofonnál Kuklis Katalin.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Hétfőtől kapható a Vasárnap családi magazin legújabb száma, a címlapon Marilyn Monroe. 100 éve született Hollywood tragikus sorsú csillaga, akinek a nevét a világon szinte mindenki ismeri. De azt már kevesebben tudják, mi volt ennek a sikernek az ára. Kulcsár Gábor cikkében éppen erről kérdezi Polemant Lilla női esélyegyenlőségi szakértőt. Ki gondoskodik majd rólunk időskorunkban? Könnyen megtörténhet, hogy intelligens robotokkal fogunk beszélgetni, derül ki Vrabec Mária összefoglalójából. 50. alkalommal zajlott Dunaszerdahelyen a Dunamenti tavasz. Kuklis Katalin helyszíni riportjából kiderül, milyen volt a jubileumi fesztivál hangulata, és kik voltak az egyes kategóriák díjazottjai. Melyek a nyári szépségápolás alapszabályai? Hogyan hűtsük a lakást a kánikulában? Ezekkel a témákkal is foglalkozik mellékletünk, a nyári kalauz. De ezeken kívül találnak még a lapban recepteket, színház és filmajánlót, dupla oldalas keresztrejtvényt, regényrészletet, horoszkópot és sok minden mást is.

0: Megjelent az Irodalmi Szemle legújabb lapszáma. A szóban forgó kiadvány 2026 júniusi száma a szlovákiai magyar közösség egyik legfájdalmasabb történelmi tapasztalatával, a Benes dekrétumokkal foglalkozik. Az Irodalmi Szemle szerkesztői, a főszerkesztő Németh Zoltán, illetve Csanda Gábor és Entó Tanikó szerkesztők olyan verseket, prózákat, tanulmányt és interjút válogattak a lapba, amelyek a Benes dekrétumok által kiváltott traumákat, tragikus élethelyzeteket mutatják be. Lapajánlónk ezen pontján megszólal Németh Zoltán főszerkesztő.
1: Az Irodalmi Szemle 2026. évi júniusi lapszámán, amelynek témája a Benes dekrétumok, fél éve dolgozunk, és végre a kezünkben tarthatjuk. Úgy gondoljuk, egy irodalmi lapnak nem pusztán az a feladata, hogy az íróktól, költőktől vagy irodalomtudósoktól beérkező szövegek közül kiválogassa a legjobbnak ítélt alkotásokat, hanem az is, hogy inspirálja a szerzőket. Mi még az év elején tettünk közzé egy felhívást, hogy olyan verseket, prózákat, tanulmányokat, interjúkat várunk, amelyek valamiféleképpen a Benes dekrétumok témájával kapcsolatosak. És nagy örömünkre sok alkotás érkezett a legváltozatosabb műfajokban. Mindből kirajzolódott, hogy a szépirodalomnak milyen fontos feladata van az emlékezet fenntartásában. Továbbá nagyon fontos szerepe van, hogy fenntartsa egy közösség identitását, illetve hogy empátiát keltsen. Egyéni és közösségi tragédiák szétválaszthatatlanul jelennek meg ennek a lapszámnak a szépirodalmi és tudományos írásaiban is, és a reményeim szerint mind hozzájárulnak ahhoz, hogy emlékezni tudjunk egy barbár korra, amely reméljük, hogy sosem tér vissza tájainkon. Ez a lapszám egyébként számomra duplán fontos volt, mert én is egy kitelepített családból származom. Anyukámat egy éves korában telepítették Kizselízről, hónapokig marhavagonban éltek, és ott kezdett el beszélni. Anyu Magyarországon nőtt fel, de még gyerekkorában meghaltak a szülei, és elintézték, hogy visszavegye őt a Köbölkúti rokonság. Amikor a Benes dekrétumok vannak terítéken, mindig megjelennek bennem a saját családom történetei is erről az időről. És úgy látom, hogy a lapszám szerzőit is az elhallgatott, vagy éppen kimondott családi történetek inspirálták leginkább.
0: Az imént Németh Zoltánt, az Irodalmi Szemle főszerkesztőjét hallották. Én pedig ismertetem a lap további tartalmát. Az ismert magyarországi slammer Pion István verse saját család történetén keresztül jeleníti meg a Benes dekrétumok embertelen világát. Gyenge Veroni verse testi tapasztalatként, Macsovszky Péter verse pedig tágabb, filozófiai kérdésként közelít hozzá. Entó Tanikó és Tóth Erzsébet Fanni prózája a korabeli események forgatagába viszi elolvasóját, hasonlóképpen Száz Ildikó írásához, amelyben nagymamája magnó kazettán talált élettörténetének részleteit közli. Gródek Gyöngyi novellája szintén a személyes családtörténetet dolgozza fel. A Benes dekrétumok blogban olvasható még a Komáromi Sejé János Egyetem történész docensének Jogfosztás és kitelepítés című tanulmánya, amely alapvető jelentőségű, mert közérthető módon fejti ki a témához kapcsolódó fontosabb fogalmakat, eseményeket, illetve teszi helyre a tévhiteket. Az összeállítást Entót Anikó interjúja zárja Závada Pállal, aki írói kutatómunkája során foglalkozott a lakosságcsere és a kitelepítés kérdéseivel. Az Irodalmi Szemle 2026 júniusi számában a Benes dekrétumok összeállításon kívül olvashatók még Polgár Anikó, Lukács Flóra és Maros Diana versei, Plonicki Tamás, Szász Pál, Kiskeleti Démonológia című sorozatának 6. darabja. A lapszámot két kritika zárja, Pénzes Tímea, Peter Macsovszky, Tantalópolis című regényéről írt, amelyet Mészáros Tünde fordított magyarra. Juhász Tibor pedig Függő című kritikai rovatában Maros Diana, ahonnan Nem vezet tovább az út című elbeszélés kötetét elemzi. Az Irodalmi Szemle legújabb lapszámát Dicső Eszter Nóra képzőművészeti alkotásai illusztrálják. Ha tehetik, kérem, olvassák önök is az Irodalmi Szemlét, amelynek nyomtatott változata megrendelhető a madacsegyesület@gmail.com-on. Az elmúlt percekben az Irodalmi Szemle legfrissebb lapszámát ajánlottuk.

Kedves hallgatóink, lassan el is érkezünk mai magazinműsorunk végéhez, mert hogy 2026. június 11-én délelőtt ez volt a nappali a Pátria Rádió menetrendszerű délelőtti magazinműsora. A hangmester Kovács János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor házigazdája és szerkesztője Récsei Noémi, ami hamarabbi viszonthallásra.

0: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az Önök megtisztelő figyelmére.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Irán lezárja a hormuzi szorost. Elhalasztották Takács miniszter leváltásáról szóló vitát. A hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul. A mikrofonnál Mezőszállási Márk. Jönnek a részletek. Negyedszerre sem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Richard Takács mezőgazdasági miniszter leváltásáról tárgyaltak volna. A szükséges 76 képviselő helyett mindössze 52-en jelentkeztek be az ülésre. Az ellenzék szerint a miniszter veszélyezteti az uniós agrártámogatások felhasználását, és nem lép fel kellő határozottsággal a támogatási visszaélések ellen. Takács visszautasította a vádakat és úgy fogalmazott, az ellenzék állításai feltételezéseken és sajtóhíreken alapulnak. A napirendi pont így automatikusan a parlament következő rendesülésére került, amely szeptember 15-én kezdődik. A KDH szerint fennáll a veszélye annak, hogy Szlovákia elveszítheti a helyreállítási tervből a mentőszolgálati állomások építésére szánt támogatások egy részét. Az ellenzéki párt azt állítja, hogy az ország délnyugati és délkeleti térségeiben tervezett 18 mentőállomás nem készül el június végi határidőre. A beruházást egy zsolnai cég nyerte el, amely a KDH szerint rendkívül rövid kivitelezési idő vállalásával előzte meg versenytársait. A helyreállítási terv összesen 30 millió eurót biztosított 58 új mentőállomás felépítésére. A fejlesztés célja, hogy a mentők az ország egész területén legfeljebb 15 percen belül eljuthassanak a betegekhez. Előrelépést tapasztalt Szlovákiában a rasszizmus és az intolerancia elleni fellépés terén az Európai Tanács mellett működő Európai Bizottság a rasszizmus és az intolerancia ellen. A szervezet értékelte az extrémizmus elleni kormányzati programokat, a gyűlöletbűncselekményekkel kapcsolatos rendőri képzéseket, valamint a roma közösségeket támadó oktatási és egészségügyi intézkedéseket. A jelentés ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a továbbra is gyakoriak a gyűlöletkeltő megnyilvánulások, különösen a romák, a migránsok és az LMBTQ közösség tagjai ellen. A bizottság szerint további intézkedésekre van szükség az esélyegyenlőség és a társadalmi integráció erősítése érdekében. Nagyszabású rendőrségi akciót hajtott végre a Nemzeti Kábítószer ellenes egység Nagyszombat megyében. A Kurier, azaz szállító fedő nevű művelet során eddig 3 embert őrizetbe vettek, egy további szemét pedig még keresnek a hatóságok. A gyanú szerint az érintettek szervezett formában vettek részt kábítószerek előállításában és terjesztésében. A rendőrség több helyszínen tart házkutatásokat és egyéb nyomozati cselekményeket. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az ügyről, arra hivatkozva, hogy a nyomozás jelenleg is folyamatban van. Irán bejelentette, hogy minden a hormuzi szoroson áthaladó hajót támadási célpontnak tekint. A teheráni katonai vezetés szerint a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalat valamennyi hajó előtt lezárták, beleértve az olajszállító tartárhajókat és a kereskedelmi hajókat is. Az iráni média arról számolt be, hogy 2 hajót már találat ért, amikor megpróbáltak áthaladni a szoroson. A lépés azután történt, hogy az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat hajtott végre iráni célpontok ellen. Irán szerint a térség biztonsági helyzetének romlása indokolja a lezárást. A hormuzi szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen jelentős mennyiségű kőolaj és földgáz halad át. Az Egyesült Államok hadserege bejelentette, hogy befejezte Irán elleni legújabb légicsapásait. A CENTCOM közlése szerint az akció során iráni katonai felderítőrendszereket, kommunikációs központokat és légvédelmi állásokat támadtak. Teherán válaszul amerikai érdekeltségek ellen indított rakétatámadásokat a térségben. Az iráni forradalmi gárda közlése szerint kuvaiti és bahreini célpontokat, valamint jordániai katonai létesítményeket is támadtak. Kuvait ideiglenesen lezárta légterét, Jordániában pedig figyelmeztetést adtak ki a térség felett észlelt rakéták és drónok miatt. Donald Trump amerikai elnök szerint az amerikai erők 49 Tomahawk rakétát vetettek be, és kilátásba helyezte az újabb csapásokat, amennyiben Irán nem fogadja el a washingtoni javaslatokat. 22 ország közös nyilatkozatban ítélte el Iránt, amiért szerintük iráni állami szervek és velük kapcsolatban álló csoportok külföldön támadásokat szerveznek disszidensek, újságírók és a zsidó közösségek tagjai ellen. Az Egyesült Államok külügyminisztériuma által közzétett dokumentumot több európai ország, valamint Ausztrália is aláírta. A nyilatkozat szerint az iráni forradalma gárda, annak KUC egységei és a hírszerzési minisztérium is érintett lehet különböző összeesküvésekben és megfélemlítő akciókban. Az aláíró államok hangsúlyozták, hogy az ilyen tevékenységek sértik a nemzeti szuverenitást és a nemzetközi normákat, ezért felszólították Teheránt, hogy haladéktalanul hagyjon fel ezekkel. A közlemény kitér a közelmúlt európai incidenseire is, amelyekért egy Irán barát csoport vállalta a felelősséget. Pete Hexet, amerikai védelmi miniszter a guantanamói amerikai támaszponton tett látogatása során figyelmeztette Kubát, hogy ne szerezzen be olyan fegyverrendszereket, amelyek veszélyeztethetik az Egyesült Államokat vagy a bázis biztonságát. Hexet szerint egy ilyen lépés olyan konfrontációhoz vezetne, amelyet Havanna sem kívánhat. Az amerikai sajtó korábban arról számolt be, hogy Kuba az elmúlt években drónokat vásárolhatott Oroszországtól és Irántól. Kubai részről ezt visszautasították és azt állították, hogy Washington bizonyítékok nélkül próbál újabb feszültséget kelteni. A látogatás jól mutatja, hogy az Egyesült Államok továbbra is kiemelt figyelemmel követi a térség biztonsági helyzetét. A Sagrada Familia bazilikában tartott Szent Misén 14. Leó pápa a béke fontosságát hangsúlyozta. A katolikus egyház fő kijelentette, egy keresztény nem támogathatja a háborút és nem igazolhatja ártatlan emberek megölését. Beszédében a migráció kérdésére is kitért, hangsúlyozva, hogy a hívők nem fordíthatnak hátat azoknak, akik szegénység vagy az erőszak elől menekülnek. A pápa a jogos háború fogalmát elavultnak nevezte, miközben közvetve bírálta az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos politikáját. Rasszista indítatású zavargásoknak nevezte a Belfastban történt erőszakos megmozdulásokat a brit kormány északír ügyekért felelős minisztere. Két napon át tartó incidensek egy késes támadást követően kezdődtek, amelynek gyanúsítottja egy szudáni menedékkérő. A tüntetők kövekkel és palackokkal támadták a rendőröket, akik vízágyúkat és műanyag lövedékeket vetettek be. Hillary Benn szerint a történtek súlyos félelmet keltettek az északírországi etnikai kisebbségek körében. Az incidensek után a sértett családja is nyugalomra és a feszültség csökkentésére szólított fel.
0: Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A társházigazda Mexikó és a Dél-Afrikai Köztársaság mai mérkőzésével 21 órakor megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. A 39 napon át tartó csúcsesemény a 32-ről 48 csapatra növelt létszám és a 64-ről 104-re emelkedett meccszám miatt biztosan több rekordot megdönt. De már az is egyedülálló, hogy most először három ország, az Egyesült Államok, Mexikó, Kanada lesz házigazda. A VB-re készülő csapatok barátságos mérkőzésein Portugália, Nigéria 2-1 és Anglia, Costa Rica 3-0. Ennyit a ma este kezdődő futball VB-ről, egyéb sporthírek. Emma Zapletalová nyerte a női 400 méteres gátfutást az oszlói atlétikai gyémántliga viadalon. A Ferencváros női vízilabda csapata története során először bejutott a Bajnokok Ligája fináléjába, holnap a görög Olimpiakosszal mérkőzik a trófeáért. Az amerikai Jacoby Sarp megdöntötte a 110 méteres gátfutás világcsúcsát az Ózseni Egyetemi Atlétikai Bajnokságon. A 20 éves versenyző 12,75 század másodperc alatt teljesítette a távot. A New York 29 pontos hátrányt ledolgozva 107-106-ra legyőzte a vendég San Antoniót a kosárlabda NBA nagy döntőjének negyedik meccsén, ezzel már 3-1-re vezet az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.
0: Időjárás.
1: Az évszakhoz képest hűvös időnk van, helyenként köd is képződhet. A hőmérséklet általában 19 és 24 fok között alakul, a szél északnyugati, illetve északi irányból fúj.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Forgalmi lassulásra kell számítani Valalikról Kassa irányába vezető kijáratnál, az érintett utcakaszon a megszokottnál hosszabb menetidőre és időszakos torlódásra lehet számítani. Vezessenek óvatosan. Jó utat!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Pátria Rádió. Kékkő FM 98,3. Pentaton. Puha Józseffel.
3: Csütörtökönként a régmúltban barangolunk, itt a hétköznaponként a déli hírblokk és az egyórai hírek között jelentkező könnyű zenei műsorunkban. Ezúttal Márkus Alfréd zeneszerző karmester dalaiból válogatunk, 16 csendül fel. Szép délutánt, összeállításunkhoz jó szórakozást kívánok! Az első blokkban Sebő Miklóstól az Oly jól csúszik ez a banánhéj, Degant Tibortól a Csak egy kicsikét hunja be szemét, Kapitány Annától a Tenyeremen hordom, a Lesz maga just is az enyém, és a Szeretemék című örökzöldekből álló Tangó egyveleg, valamint a Mocsányi lakosduótól a Jojó című szerzemény forog.

0: áldaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Sebő Miklóst, Weygand Tibort, Kapitány Annát és a Mocsányi lakos duót hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, amelynek főszereplője Márkus Alfréd zeneszerző. 1883. február 20-án született Újpesten zsidó családban. A Kereskedelmi Akadémia elvégzését követően a Zeneakadémián szerzett oklevelet. 1902 óta foglalkozott zenével. A folytatásban Szűcs László az Az vesse az első követ magára, Kalmár Pál, A nincsen gondom búsuljon aló, Ilosvai Gusztáv és Percel Zita a Meseautó című filmből a Meseautóban, valamint Weygand Tibor az Amerika című zeneszámot adja elő.

az vesse az első követ magára, akinek még soha se volt babája. Aki sose jár a párjával Budára, s nem viszket egy csókra a szája, az kerüljön elő.

hegem hegedül, aki bús az bujába belekékül, mert én ma széttáncolom ezt a rongyos bakacsot. Nem muszáj, hogy mindörökre kitartson, nincsen gondom, búsuljon a ló, csak a babát szeressen igazán.

a babám, szeressen igazán bús. Minden prímás nekem hegedül, aki bús az bujába belekékül, mert én ma szétszántolom ezt a rongyos bakancsom. Nem muszáj, hogy mindörökre kitartson, nincsen gondom, búsuljon alul, csak a babám

0: Tudom ezt talán, a boldogság után, már holnap mostohán mered rám a valóság. Nem ébredek fel még, könyörgöm, ó nagy ég, hadd álmodjam tovább ezt a szép nagy csodát.
1: Mese autó.

0: Pentaton. Az ötcsillagos dalok órája.
1: Szűcs László, Kalmár Pál, Ilosvai Gusztáv, Percel Zita és Weigand Tibor énekelt. A Pátria Rádióban könnyű zenei összeállításunkat hallgatják, amelyben a régmúltban járunk, a mai alkalommal Márkus Alfréd zeneszerző karmester dalaiból csemegézünk. Márkus 1903-ban a Nemzeti Zenede zeneszerzési tanszakának növendéke volt, de az iskolai értesítőből kiderült, hogy vizsgát nem tett. Eleinte a Népszínháznál volt korrepetítor, a Népszínház megszűnése után vidéki színházakban dolgozott, később a Royal Orfeumhoz került, ahol zenei vezető lett. A szórakoztató zene területén komponált, a pesti hangot képviselte. 1915-ben házasságot kötött Mezei Ilona primadonnával. A következő percekben az Ötábel együttes, Engem szeres, a hangszeres Az én babám egy fekete nő, Karádi Katalin, Fáj a szívem fáj, és Sebő Miklós, Nyáron a párom egy vadevezős című felvétele szól. A zeneszerző Márkus Alfréd.

is, csak annyit tudok, hogy legjobban ő evez, s aki a férje lesz, legyen erős. És ez a lány, ez a bent nevezett, én velem oly sokat hadevezett, hogy most már félen sem hiszem, hogy elhagyom, szívembe oly nagyon beevezett.

0: az ötcsillagos dalok órája.
1: Az Ötábel együttest, a Charleston Serenaders-t, Karádi Katalint és Sebő Miklóst hallottuk. Itt a Pátria Rádió, benne könnyű zenei műsorunk, amelynek főszereplője Márkus Alfréd zeneszerző. 1940 és 1944 között az Országos Magyar-Izraelita Közművelődési Egyesület karmestere volt. Többek között Nagy Endre, Harsányi Zsolt, Békefi László és Kővári Gyula verseire írt kuplékat, amelyeket a kor népszerű énekesei adtak elő. Az angol és amerikai zeneműkiadóknál megjelent kupléit Fred Markus néven publikálták. Nagy sikernek örventek operettjei is. 1939 után zsidó származása miatt már nem adhatott ki zenét Magyarországon. 1946-ban New Yorkban hunyt el. További perceinkben újabb négy szerzeményét játsszuk, az Olyó ez a vasárnap címűt a Mocsányi Lakos duótól, a Megüzenem én az édesanyádnak címűt Weygand Tibortól, a Nekem jó címűt Rózsa Annitól, és a Kicsi lány a szerelem nem halálos címűt Kalmár Páltól.
2: Nincsen jobb a világon, oly más csak ezt kívánom, mint a heverés ott a meleg ágyon. Ünnep és a vasárnap, nyugszó

kell ma korán kelni, mert nincsen ma dolog semmi, csak boldog mosolyog, hortyog magyarok. Oh. Jön a feleség, szálszát rakelít, kávé meg a sütemény, stampli konyakot, vígan bekapott, erre pali vagyok én. Ham. Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, hortyog a motorok.

0: A mocsányi lakosduó Weygand Tibor, Rózsa Anni és Kalmár Pál volt hallható egy-egy zeneszámmal az elmúlt percekben. Könnyűzenei összeállításunkban Márkus Alfréd zeneszerző karmester dalaiból válogattunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap szlovákiai magyarok lesznek műsorunk főszereplői.
1: Pátria Rádió, a magyar közszolgálati rádió.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök szerint az automatizáció az egyik megoldás a munkaerőhiány kezelésére. Ukrajna a Krím-félsziget ellátási útvonalait támadja, hidak rongálódtak meg. Délután újabb nyugat felől terjeszkedő felhősödésre van kilátás, 18 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Az automatizáció és a robotizáció jelenthet megoldást a súlyos munkaerő hiányra Szlovákiában. Az iparból jelenleg mintegy 130 ezer dolgozó hiányzik, mondta Robert Fico miniszterelnök a Tatra Vagonka Poprádi látogatása során, ahol hamarosan elindítják az Európai Unió legnagyobb robotizált vasúti kocsi festőüzemét. A cég Európa legnagyobb vasúti kocsi gyártója, termelésének jelentős részét exportálja. A társaság igazgató tanácsának elnöke Alexej Beljajev elmondta, tárgyalásokat folytatnak a szlovák védelmi minisztériummal további vasúti kocsik gyártásáról a motorizált dandár számára. Hozzátette, bíznak benne, hogy még idén sikerül újabb szállítást teljesíteni. Az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújt be Samuel Miguel beruházási miniszter ellen. A kezdeményezést valamennyi ellenzéki párt támogatja. Az ok elsősorban a Slovensko portál több mint 90 millió eurós, nem átlátható megújítására irányuló törekvés, valamint a tárca vezetése alatt történt további hibák, kritizálják a digitális átalakulásra szánt uniós források elosztását is. Az ellenzék azt állítja, hogy a támogatások egy része nem működő vagy nehezen elérhető cégekhez kerül. A parlamentnek az ügyben 7 napon belül rendkívüli ülést kell összehívnia. A KDH szerint fennáll a veszélye annak, hogy Szlovákia elveszítheti a helyreállítási tervből a mentőszolgálati állomások építésére szánt támogatások egy részét. Az ellenzéki párt azt állítja, hogy az ország délnyugati és délkeleti térségeiben tervezett 18 mentőállomás nem készül el a június végi határidőre. A beruházást egy zsolnai cég nyerte el, amely a KDH szerint rendkívül rövid kivitelezési idővállalásával előzte meg a versenyt. A helyreállítási terv összesen 30 millió eurót biztosított 58 új mentőállomás felépítésére. A fejlesztés célja, hogy a mentők az ország egész területén legfeljebb 15 percen belül eljuthassanak a betegekhez. Ukrajna folytatja a Krím ellátási útvonalai elleni támadásokat. Orosz jelentések szerint az éjszaka során hidak rongálódtak meg a félszigeten és a herszoni területen. Robbanásokat jelentettek Szevasztopolban is. A helyi vezetés szerint üzemanyaghiány alakult ki, mert a tartálykocsik nem jutottak be a városba. Közben orosz dróntámadás érte Ukrajna északkeleti részét, a Szumi területen egy nő életét vesztette, két gyermek megsérült. Az ukrán légvédelem szerint a támadó drónok túlnyomó részét sikerült megsemmisíteni. Kína indoklás nélkül az utolsó pillanatban lemondott két fontos diplomáciai találkozót az Európai Unió képviselőivel Pekingben. A háttérben a felek közötti egyre erősödő feszültség állhat, amelyet a kínai export gyors növekedése okoz. A törölt egyeztetések között digitalizációs kérdésekről szóló tárgyalások és magas szintű diplomáciai találkozók is szerepeltek. Kína eközben igyekszik megakadályozni, hogy Brüsszel új exportkorlátozó intézkedéseket vezessen be.
0: Időjárás.
1: Délután átmeneti napos időszakokat követően újabb nyugat felől terjeszkedő felhősödésre van kilátás. Ebből a felhőzetből várhatóan csak kevés helyen fordul elő szemerkélés, záporeső, melyre nagyobb esély a déli térségben látszik. Zömében mérséklődik, legyengül a szél, a középső országrészben lehetnek élénk széllökések. A délután folyamán 18 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Pozsony püspökén az Üzbecká és a Koritnyická utcákon kulturális rendezvény miatt forgalomkorlátozásra kell számítani. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: A Kassai stúdióból köszöntöm a kedves hallgatóinkat. A mai vendégem nem más, mint Sallai Zoltán zenész, tanár, a Nóném együttes billentyűse. Szervusz Zoli, köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk.
3: Köszönöm szépen, Szabolcs, kellemes napot a hallgatóknak.
2: Egy ilyen játékra szeretnélek kérni elsőre, hogy menjünk vissza a gyerekkorodba, és tudom, hogy te zenéket játszottál fel a Szalagos Magnódra, hogy milyen műsort kell elképzelnünk, milyen zenéket hallgattál, és mit játszottál fel, és milyen Magnóra. Szóval menjünk vissza akkor szerintem a 80-as évekbe, ha jól gondolom.
3: 75-ben születtem, 1975-ben Királyhelmecen. Apukám is zenész, a dobos, és úgy néz ki, hogy ezeket a géneket tőle örököltem már, mint a zenét illeti. Annak idején ő rengeteget játszott minden szombaton ilyen mulatságokat, lakadalmokat, stb. Ez így belém volt oltva, vagy belém volt táplálva az a zenei rész. És hol tanultam meg ezeket az újdonságokat, a dalokat, akkor az első rádió, amit meghallgattam, ez volt a Petőfi. Annak idején csak egy pár rádiót tudtunk behangolni, és emlékszek a Petőfi rádióra. Volt egy olyan műsor, a Komjáti Györgynek bemutatta az újdonságokat már mint nyugatról, és ez volt az egyetlen lehetőségem, ahol hozzájutottam az új programhoz, a dalokhoz, fel tudtam játszani tekercses magnón, igen, az még egy lengyel Unitra magnón volt, ahhoz vettük az M-Geton tekercseket. Annak idején.
2: Szóval nem kazetta, hanem ez
3: nem kazetta, az elsővel egy tekercses magnó volt, igen, nálunk ezt a szlovákok úgy hitták, hogy kotucsák, igen, tekercses magnó, és ott ültem minden vasárnap, mert emlékszek, 11 órától kezdődött, a, ne, 11.45-től templom után kezdődött a Komjáti György műsora, ott mutatta be az újdonságokat, és ezen kívül még volt egy műsor a Bétót Lászlótól, és ez volt a Poptarisztnya, és a Poptarisztnya magnósoknak az pedig csütörtökön. Még volt egy műsor, annak már emlékszek, a szombatesti koktél, azt is a Komjáti György vezette, és akkor kénytelen voltam fent lenni éjszaka egy órától kettőig, vagy kettőtől háromig, most már nem nagyon emlékszek. Hajlandó voltam ott ülni és hallgatni az újdonságokat, csak hogy meghalljam elsőnek, hogy mi van a nagyvilágban. Úgyhogy én erre a korszakra nagyon-nagyon nagy örömmel emlékszek vissza.
2: De hogy fel is vetted, és akkor így visszahallgattad, és neked fontos volt, hogy így képbe legyél?
3: Sőt, mai napig el vannak nekem ezek a tekercsek valahol téve, és azután már jöttem a kazettás korszak, amikor már meg tudtuk venni a kazettákat, ami már nem sokára lassan úgy látom, hogy jön vissza, mert egy ilyen retro hullám jön, hogy már kezdik gyártani a kazettás magnókat. És igen, én ebből tanultam, és így lettem DJ, Bodrog Szerdejétől Király Helmec, Tisza Csernő, Terebesi Járásban, Rozsnyón, úgyhogy én ezzel jutottam az új dalokhoz, és ezzel hívtak engem így szalagavatókra, a diszkókra.
2: De amit úgy, felvettél,
3: amit én felvettem, igen, képzeld el, akkor még akkor nem volt ilyen, hogy járt volna valakineket felügyelni, és fizettél volna valami jogdíjakat, úgyhogy én azzal DJ-kedtem, amit én fel is játszottam.
2: Bodrog Szerdahelyen nőttél föl. Bodrog Szerdahelyről az embereknek általában az jut eszükbe, hogy mezőgazdaság, szőlő. Tudom, hogy még gyerek voltál, te is kapáltál szőlőt.
3: Sőt, mai napig álmodok arról, hogy kapáltam a szőlőt, és a nyári brigádom, amíg alapiskolá abban jártam Szerdahelyen, akkor a nyári brigádot szőlőben töltöttem július-augusztusban. Úgyhogy 4x1 héten kellett kelnünk 4 órakor reggel, és 11-ig volt kapálás minden áldott nap. Mármint péntek, szombat, vasárnapon kívül. Úgyhogy ez volt az első brigádom, ami
2: és akkor, amikor anyukát ébrezgetett, akkor nem volt ilyen rossz érzés, hogy na megint menni kell?
3: Ez csak egy ilyen rutina lett már az egészből, szokás kérdése volt, mert szüleimnek is van egy bizonyos árszőlő, úgyhogy ott is tanultam már kapálgatni, úgyhogy én nekem ezzel nem volt gondom, mint diák, és szükségem volt a pénzre, mint minden diáknak, úgyhogy én hajlandó voltam felkelni. De sokat tanultam ezen a fizikai munkán, tényleg mai napig belém van ugyanúgy vésve, mint a zene. Csak nem foglalkozok szőlővel, nem foglalkozok borral, ezt mai napig édesapám csinálgatja otthon.
2: De azért a kapát még így meg tudod fogni, vagy mi?
3: Még sőt, még meg is tudom a gyerekeimet tanítani erre, hogy hogy kell fogni a kapát. Még az idén is már megbeszéltem, éppen most jövök a szüleimtől, én megbeszéltem velük, hogy nyáron mikor fogok hazaszaladni, hogy egy picit segítsek a szőlőmunkában.
2: Te aztán Kassára a úgynevezett állami konzervatóriumba kerültél, és akkor gondolom ott is már zongora szakra.
3: Igen, és ez volt 1988-ban, fejeztem be az alapiskolát, de már ott 8. osztályban, még akkor 8 évfolyamos volt az alapiskola, akkor el kellett döntenünk, hogy hová készülünk majd középiskolában. Azzal, hogy engem nagyon érdekeltek a repülők, én még nem döntöttem el, hogy én zenei szakra fogok majd készülni, én pilóta szerettem volna lenni, de nálunk valahogy nem volt még akkor arra valamilyen igény, hanem csak a Magyarországra lehetett volna mennem tanulni, és épp abban az időben vesztettem el valahogy két barátomat, pilótát, akik meghaltak ilyen szerencsétlenségben, úgyhogy akkor meggondoltam, hogy a földön maradok, és ez volt a második választásom, hogy konzervatóriumra készülök. Jártam fel egy tanárnőhöz, aki egy évig készített, aki már ma már nincs az élők sorában, Ludmila Kojanová, és ő volt az én professzorom, aki készített egy évig. Elvitt engem meghallgatni ez a József Podprockihoz, az is egy zeneszerző volt, a 20. század zeneszerzője, ő sincs már az élők sorában, és így készítettek egy évig, elmentem a tehetségkutató vizsgákra, és felkerültem 89-be a konzervatóriumba Kassára. Még akkor a Lenin utcára.
2: Ami most a fő utca.
3: Igen, a fő utca.
2: Csak azóta a konzit is, ahogy áttették. És miért a zongora?
3: Nekem a harmónia mindig is tetszett a zenekarokban, amit játszottak, és ennek ellenére, hogy apám, édesapám dobos, engem soha nem szólított meg az a dob, én eljátszok a dobon mai napig, azt a ritmikát érzem, de a harmónia, attól nincs szebb hangszer a zongoránál, mert szóló hangszer, hegedű, szóló hangszer, még a gitárral el tudsz harmóniát, de zongorával két kézzel el tudsz harmóniázni, és ez tetszett nekem a legjobban. Úgyhogy emlékszek, hogy 77-ben vettek egy szárnyas zongorát a szüleim itt Kassán, egy bécsi gyártású szárnyas zongorát, ami már akkor nem volt értékes, mint hangszer, hanem értékesebb volt, mint egy bútordarab, és azon elkezdtem reggeltől estig kalimpálni, játszani, komponálni, úgyhogy nekem volt egy füzetem, amiben az új dalokat, amit annak idején játszottam a rádiókon keresztül fel, elkezdtem játszani, és leírtam sorrendben, hogy milyen abbától tudok játszani, Quincy Jones-tól, Máté Péter, stb. És volt egy ilyen jukebox füzetem, ha valaki jött vendégségbe, akkor választott mindig egy dalt, és én eljátszottam nekik. Úgyhogy én engem ez a zongora valahogy összenőttem vele.
2: És hallásból így az abbát?
3: És így hallásból, igen, hallásból. Azt, hogy lejátszották a rádióban, nekem ez már ilyen abszolút a fülemben maradt, és elkezdtem hallásból játszani, sőt már kísérni is balkézzel. Így sikerült egy ilyen jukebox füzetet terveznem, és volt egy vastag füzetem, és abban volt ilyen 250 dalt találhattál meg. Úgyhogy ha eljöttél volna, annak idején kávéra választhattál volna akármilyen stílusodat.
2: De még ma is tudod, gondolom, vagy már nem annyira.
3: Persze, hogy emlékszek, igen. Azt nem lehet elfelejteni. Az úgy be van táplálva, azban meg a tudatalattiban, hogy azt mai nap eljátszom.
2: Ugye már említetted, csak egy kicsit akkor ugráltunk, hogy te aztán DJ lettél, gondolom a konzi után, vagy közben is, nem tudom.
3: Konzi közben is, közben már is. Igen, mert akkor már konzervatórium hallgató lettem, és közben már ezeket a főiskolás, középiskolás diszkókat én játszottam, mint DJ.
2: És van egy jó története, de a tükörgömnek hívják azt.
3: Saját kézileg gyártottam.
2: Ez az, hogy mindent saját kézileg gyártottam.
3: Igen, mert akkor nehéz volt hozzájutni, és nem volt akkor még annak idején Temu, meg internet, úgyhogy nehéz volt hozzájutni. Lehet, hogy más országban igen, de én ezeket a reproduktorokat is magam terveztem. Én megvettük a funérdeszkát, összeraktuk, és megvettük hozzá a reproduktort, és azzal jártam diszkózni, mert akkor még nem volt valahogy pénz komoly cuccra, vagy felszerelésre. Ez a diszkógömb, ehhez úgy jutottam, hogy kaptam egy földgömböt, amit én aztán kiselejteztem, összetörtem egy jó darab üveg tükröt, és annak idején csak kanagon ragaszt volt, igen. Úgyhogy felvágtam ilyen szép kockákra, és körbe ragasztottam az egész földgömböt. Mindenki el tudja képzelni, hogy milyen egy földgömb, hogyha rá vannak ragasztva, akkor és így keletkezett az én diszkógömb. Na és ezt a diszkógömböt, ezt hordtuk bizonyos akciókra, és nyilván mindig fel kellett akasztani valamilyen ilyen szilon hurokra, És megtörtént egy diszkon Királyhálmecen, hogy ahogy így megforgattuk a kollégával, a Józsival, akkor egy bizonyos idő után leszakadt és széttört. És jött egy ilyen srác, és mi ezt nem vettük észre, és hozza a kezébe összetört földgömbömet, és azt mondta nekem, hogy testvér, leesett a bolygót. Úgyhogy ilyen szép élmények is vannak ezzel a földgömbbel, és még sorolhatnák többet is, ha eszembe jut majd valami.
2: És édesapáddal jártál? Gondolom, ők így bálukba, vagy esküvőkön zenét, hogy néha így elvitt magával téged?
3: Bodrogszerdahelyen volt nekik egy ilyen általános hely, azt még úgy hívták, hogy Bodrog étterem, és ők ott rendszeresen...
2: A szíves hely volt.
3: Igen, ők ott rendszeresen minden szombaton játszottak lakadalmakat, úgyhogy én csak úgy emlékszek arra, hogy én így megszöktem, nem messze laktunk ott a családdal, egy ilyen 3 vagy 4 szobás lakásban, akkor én már megszöktem egy ilyen 5 perc gyalog sétára volt az a étterem, és amíg ő játszott így esténként, akkor én így leléptem, és az ablak alatt lestem azt, hogy ki mit játszik a gitáros, mit játszik a zongorista, és lehet, hogy az volt az első momentum, hogy ott szólított meg engem a zongora, mert ott volt egy szintetizátor, és az nagyon érdekelt engem. De hogy elvitt volna valamilyen, nem emlékszek vissza, hogy hordozott volna magával, mert nekik már ők dolgoztak, játszottak, úgyhogy elég későn végeztek ilyen rendszeres bulikat. Ez a szombati, ez rémlik, erre emlékszek vissza, hogy ott rendszeresen ott voltam az ablak alatt minden szombatom, amikor Bodrogszerdahelyen játszott, erre emlékszem.
2: Ugye aztán a te életed, vagy te is az a generáció vagy, akinek így a fiatal korában jött be a 1989 a rendszerváltás, és akkor nagyon sok minden megváltozott.
3: Hogy ha azt mondják, hogy rendszerváltás, akkor nekem csak a kulcsok jutottak eszembe, mert nekünk ez volt a szemünk előtt, hogy mindenki kulcsot vett a kezébe, és mentek csörgetni a főutcára. Úgyhogy mi ezt úgy vettük, mint diákok. Nálunk az volt az első pontom, hogy tanuljunk, meg gyakoroljunk. Mi rengeteget gyakoroltunk hangszert annak idején, mert ha ma összeviszonyítom a mai fiatalokat, akkor nem mondhatnám azt, hogy mindenki annyit ül a hangszernél, mint annak idején mi ültünk. Bejött az internet, bejöttek bizonyos platformák, úgyhogy mi akkor tényleg azt mondhatnám, hogy becsületesen tanultunk, gyakoroltunk, és ami a diszkókat illeti, én továbbra is folytattam, csak már itt már figyelmeztettek arra, hogy vigyázz, itt már kazettával nem nagyon lehet lesz ugrálni, mert itt már a jogokat védték, úgyhogy már kénytelen voltam megvásárolni az anyagot komoly CD lemezeken, vagy LP, én még LP-vel nem dolgoztam, de a CD lemezeket már azután megvettem szépen sorrendben, úgyhogy itt már így fejlődtem technikailag kassan, de továbbra is folytattam, és meg tudtam fizetni magamnak az internátus, meg tudtam fizetni a szabadságomat, úgyhogy én nagyon elégedett voltam ezzel a 90-es évek változásával már zeneileg is, és sokat adott nekem, sok tapasztalatot adott ebben a diszkóvilágban, és minél többet játszottam, annál több helyre hívtak, úgyhogy nem csak a jazz club volt egy ilyen hogy mondjam...
2: Bázis.
3: Az volt, azt hiszem, hogy ilyen bázis, vagy az volt az a bizonyos pont, ahonnan elindultam, és ott folytattam már a zenekarral is, aminek az volt a neve, hogy Vademekum, itt már ilyen átvett funky dolgokat játszottunk, és a diszkókat pedig folytattam több klubban kassán, több internátusokon, úgyhogy addig, amíg nem jött a No Name zenekar, 2000-ig DJ-eskedésből éltem.
2: De van egy ilyen meglepő életrajzi adat, hogy 1994-ben zeneszerzőként és szövegíróként részt vettél a Budapesti Táncdal Fesztiválon.
3: 94-ben már érettségi után voltam, mert 93-ban érettségiztek a konzervatóriumban, de azzal, hogy a konzervatórium 6 éves, mivel hogy ott még tanári tagozat van, 5.-6. osztály, azzal szerzed meg az abszolutóriumot, már, vagy diszárt, ezt a titult. Én még ott maradtam 94-ben is, de akkor már próbálkoztam saját dalokon, és komponáltam egy dalt, amit én elküldtem aztán a Magyar Budapesti Táncdal Fesztiválra. Én ezt csak azzal elküldtem, mi, hogyha egyszer bejön, nem volt valami nagy elvárásom, és vissza is jeleztek, hogy igen, Salai Zoltán tetszik a dalunk, bekerült az első 25 közé, Berentei Péter volt az előadó, aki ezt előadta, úgyhogy nekem ez egy nagyon megtisztelt dolog volt, hogy elkerültem, elmentem apuval Budapestre, elhívtak engem, mint zeneszerzőt, nem vettem részt a hangszerelésnél, ők azt áthangszerelték, de a nagyon-nagyon örömöt okozott az, hogy bekerültem a magyar televízióba, mint szerző. Mai napig ott látom magam előtt, hogy mentünk vonattal Budapestre, hogy fogadtak minket éneket a Portán, és volt egy próba. Ha beleszólhattam a dalba, akkor megmondhattam, mi nem tetszik, de én annak örültem, hogy ott lehetek, úgyhogy nekem ez egy álom volt.
2: És aztán itt kapcsolatba kerültél a Thália Színházzal is itt Kassán.
3: Táliások jártak annak idején a Jazz Klubba diszkóra, mert az volt az egyetlen klub, ahol tényleg mindenki jól érezte meg, hát nem azért, mert én voltam ott a DJ, de ott mindenféle zene megfordult abban a klubban.
2: Szóval onnat vannak még a kapcsolatok a táliásokkal.
3: Pontosan.
2: Színészekkel.
3: És akkor összejöttünk így a színészekkel. A tesóm magyar ipari tagozatot végzett, szakközépiskolát, és ő is bekerült, mint színész a Táliába, úgyhogy mi így egy ilyen nagy család voltunk ott, össze voltunk így kötve. Sőt, még zeneszerzőként is részt vettem egy pár darabban, a Mumus országban azt hiszem, zeneszerzőként meg egy pár gyerek előadásban, úgyhogy én olyan 10 évig együtt dolgoztam a táliásokkal.
2: A No Name megváltoztatta az életedet? Én nem tudtam, hogy a No Name-ben játszott Csekovszki, és te őt váltottad?
3: Mondjuk úgy, hogy igen, váltottam. Augusztusban lesz 30. évfordulója a zenekarnak, és én 28 éve vagyok tagja. Marián szintén osztálytársunk volt a konzervatórium, ő színészeti tagozatot végzett az énekessel Igorral, egy osztályba jártak.
2: Akkor Igor nem zenét végzett, hanem...
3: És Igor nem zenét, színészetet végzett Marián is, és Igor, de persze, hogy nekik voltak kötelező hangszer órájuk, hogy valaki gitárt tanult, valaki zongorát. Na és ők alapítottak egy zenekart 96-ban, Na és ahogy így Marian, ő egy nagyon tehetséges rác, ő több formációban, több tagozatban is játszott. Ő úgy döntött, hogy ő nem lesz állandó tag a No Name-be, úgyhogy így váltásra került sor, és megkért engem Igor, hogy mit szólnak ahhoz, hogyha belépnék a No Name zenekarhoz. Én akkor már egy befutó DJ lettem, így mondhatom, hogy befutó DJ-en, akkor döntenem kellett, hogy maradok a DJ-kedésnél, vagy élőzenét, mert én egész életemben élőzenét szerettem volna játszani, és főleg azt szerettem volna, hogy lejátsszák azt, amit én majd írok valamikor. A szép dolog a DJ-kedés, de mégis szebb dolog, hogyha egy DJ a te dalodat játszol le, az még szebb ettől. Úgyhogy én bekerültem a zenekarba, én lettem azután az első, mármint a zöld album, a No Name nevezetű album tagja, az billentyűse, amin már én játszottam fel a második albumot, aminek az volt a cím, hogy Pocskám szín az ázrák, és az volt a második album a No Name-nek. Úgyhogy Marián az első albumnak volt a billentyűse, én pedig már a másodiktól kezdve mai napig én vagyok a tagja.
2: Tehát akkor, hogy említetted 28 éven, de akkor, ha jól értem, akkor még nem volt teljesen egyértelmű, hogy a No Name az egy ekkora karriert fog befutni, hanem hogy akkor lendült így neki igazán.
3: Gondolod, hogy azért, mert jöttem? Vagy? Igen, hát de ez egy olyan döntés volt, hogy én éreztem azt, hogy én ezt akarom csinálni, én a fiúkkal ismertem is, mi ismertük egymást a srácokkal, és sőt Igorral a konzervatóriumba jártam, én voltam a korepetitorja, mert a színészeti tagozaton volt neki kötelező ének, és mi már így össze voltunk játszva, és lehet, hogy azért szólított meg engem, mert látott bennem valami jövőt, vagy valami tehetséget. És ahogy így elkezdtünk komponálgatni, dalt írni, akkor jött az első sláger, a Tia Tvoja Sestra, azután jött a másik sláger, a Zsili, és akkor így beindult lassacskán is. És egyszerre csak aranyalbum lett a második albumból, amin azt hiszem, hogy 7 Grammy díjat kaptunk, 2000-ben igen, 7 Grammy-t kaptunk, a szlovák Grammy-ről beszélek, míg annak idején akkor a Gimes is valamilyen 5 díjat vett át azon a Grammy-n, a pozsonyi Zörkadlovi háj, vagy Zörkadlova szieny, akkor annak idején emlékszek, hogy akkor nagy sikert arattunk, és onnan beindult az egész dolog már.
2: Tehát rengeteg díjat nyertetek ezen kívül is, szerintem ez felsősor Szlávikot és minden.
3: No, hát utána már úgy beindult az egész, mint egy maraton, mert már megszólított minket az Elán, akik turnéra indultak 2001-ben, vagy 2002-ben, és ők tudták, hogy van ez a No Name, aki 7 darab Grammy-t, vagy 8 darab Grammy-t nyert annak idején, és előzenekarként meghívtak minket egy koncertturnéra Csehországba és Szlovákiára. Ezzel a napon kinyitódott a kapu nekünk Csehországban. És mai napig játszunk a cseheknek is, úgy, mint a szlovákoknak. Annyi, hogy 80%-ot Csehországba töltjük, mert valahogyan ügyesebbek a neve vegye senki sértésnek, de valahogy ügyesebben tudják ezt a logisztikát és a kultúrát betáplálni egy évre előre, úgyhogy mégis
2: szóval a menedzsmentek jobbak.
3: Menedzsmentek jobbak, igen, és nagyobb a piac. Még egyszer annyi lakos van, mint Szlovákiában, úgyhogy ott többet mozgunk.
2: Az milyen, amikor az ember egy ilyen legendával, vagy legendás együttes előtt léphet fel?
3: Hát nekünk ez egy megtiszteltetés volt, és ugyanúgy nagyon sok tapasztalatot nyertünk.
2: És még 20 évesek voltatok?
3: Még 20 évesek voltunk, igen. Én akkor voltam 24 vagy 25 éves, és akkor meghívtuk akkor a Jozsorást, a frontment az Elánból, hogy megkeresztelni az első albumunkat, hogy ő lesz a kereszt apja a Pocskám szín az ázrák című CD-nknek, és a CD bemutatón akkor megtisztelt azzal, hogy eljött, egy fél évre ráhívott a cseh zenekar tagja, a Luciéból a Dávid Koller, aki ugyanúgy akartak minket, mint előzenekart az ő cseh turnéjukon, úgyhogy lassan így beindult a szeker, és így elkezdtünk produkálni, jött a második albumunk, harmadik, és akkor húztuk a mai napig, ahogy bírjuk.
2: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Sallai Zoltán zenésszel.

0: naše srdcia sú navždy rozdelené plotmi. A slová, čo vravím teraz, vravím do tmy.
1: Most folytatjuk a beszélgetésünket Sallai Zoltán zenésszel.
2: De az egy nagyon gyors felfutás, hogy ezt így nem is biztos, hogy egyszerű elviselni, bár lehet, hogy a hallgatóknak úgy tűnik, hogy a jót mindenképpen könnyű elviselni, de nem biztos, hogy könnyű.
3: Mint minden munkának megvan a hátránya, meg az előnye. Én ezt a munkát nagyon szeretem csinálni, és gondolom, hogy a fiúk ugyanúgy beszélnének erről, mert ez szívből csináljuk ezt az egészet. A hátránya az, hogy rengeteget vagy úton, rengeteget alszol hotelokon, soha nem tudod, hogy mi történik az utakon, megvan ez a hátránya, de az előnye mégiscsak az, hogy a zene szép, és a zene összeköti az embereket, és mi ezt szeretjük csinálni, igen. És azt, amit te szeretsz csinálni, amit neked megadatik, és még megfizetnek érte, az ma nagyon kevés embernek adatik meg, úgyhogy én ezt mindenkinek kívánom, hogy ez bejöjjön. A lényeg az, hogy maradj a földön, és ne szállj el ezektől a dolgoktól.
2: Na épp ezt akartam megkérdezni, hogy van-e ilyen, de nincs semmi spéci kérdésetek, hogy...
3: Már mind nekünk a... Uh-huh.
2: Elmentek egy koncertre, legyen törülköző, vagy én nem tudom.
3: Mi ebben minimálisak vagyunk azért, mert igen, ezt úgy hívják, hogy rider, és a riderbe nekünk le van írva a menedzsment leírva, hogy mire van szükségünk, de hát... Az, ami minket érint, azt a csomagot, oda tartozik egy pár ásványvíz, két üveg bor. Mi például kemény alkoholt soha nem is tettünk a riderba, és lehet egy ilyen sonkás, vagy egy sajtos a svéd asztal, nekünk ez abszolút elég. Mi valahogy nem vagyunk arra utalva, hogy valami klimatizált öltöző legyen, vagy valami puha párnákról feküdjünk, úgyhogy egy egyszerű kis öltöző, és hogy meg legyünk elégedve, ne halljunk éhen, és ne halljunk szomjan. Az, hogy már a rendező, hogy mit tesz hozzá, vagy hoznak neked egy meleg levest, meleg ételt, az már csak egy bónusz.
2: És jó a meleg ilyenkor? Jó a meleg kaja?
3: Sőt, hogyha már télen játszunk, vagy ősszel, tavasszal, akkor egy jó meleg gulyás mindig jól jön.
2: Szintén mondtad, hogy ezeken a hosszú utakon, amikor szerintem általában ilyen mikrobusszal utazhattok, de lehet, hogy most a repülővel is, meg össze-vissza, de hogy a többieket tanítod magyar szavakra, sőt, ilyen vicces magyar szavakra, hogy már kvázi unalmatokban már idáig jutottatok, hogy magyar órákat tartasz a többieknek.
3: Volt egy időszak, igen, amikor össze voltunk csukva egy nagy autóban, de még az előtt úgy volt, hogy nekem volt egy Seat Inkám, ami mai napig még otthon van Bodrogszerdaján beparkolva, és apu azzal jár a szőlőbe. Annak idején még a tetőn hordtuk a zongorát, volt ahogy a nagy dobot is, a Timkoék, nekik volt egy favorit, Skoda favoritjuk, abban nyomták bele a dobokat, zongorákat, úgyhogy mi egészen nullától kezdtük így, hogy személykocsikban nyomtuk be a hangszereket, hogy tudunk menni, sőt, még hangosítást is hordanunk kellett. Még volt olyan, hogy a keverőpultnál is valamikor én álltam, és be kellett állítanunk a zenekart, de igen, ez a múlt, ez a kezdet.
2: Azután hogy te a keverőpulttal együtt voltál hátul a csomagtartóban.
3: Olyan is lehetett valamikor, csak arra már konkrétan nem emlékszek. De aztán jött egy olyan korszak, amikor elkezdtek támogatni egy utazási iroda, és ők adtak nekünk sofőrrel együtt egy Mercedes Sprintert, egy mikrobusz, és ott össze voltunk már így csukva mindannyian, és azzal, hogy te naponta csinálsz, vagy 200, vagy 400, vagy legyen az 600 kilométert egy hét alatt, sőt, most már csinálunk még 1200-at is, akkor olyankor az ember unatkozik, amíg nincsen zene az autóba, vagy nem nézel valami filmet, akkor hülyéskedtünk, viccelgetünk, és igen, volt olyan, hogy a fiúk elkezdték kérdezni a magyar állatokat, hogy mondják a őzikét, hogy mondják a sündisznót, meg ezeket a dolgokat. Tehát egy ideig tanítottam őket, és ebből mindig egy ilyen komédia keletkezett. Szóval a unatkozás alatt, amikor már harmadik vagy negyedik nap kritikus, amikor már nagyon össze vagytok zárva, akkor az embernek már nem jutott semmi eszébe, hanem az énekesünknek azt mondja, jak sa povie, srnka po magyarski, Zoli, őzike. És így minden nap megkérdeztek minden állatot, jak sa povie, ješko, süni, sündisznó.
2: Nagyon sok együttes alakul, nagyon sok együttes elindul, mindenki körülbelül olyan karriert szeretne befutni, mint ti, hogy te el tudsz mondani két-három dolgot, hogy miért nektek, miért a No Name-nek sikerült, ami aztán nagyon sok együttesnek nem sikerül.
3: Nálunk mindenki szerintem egy más element ebben a zenekarban, mindenki máshogy gondolkodik, de a lényeg az, hogy négy testvére van a zenekarban, ez egy nagyon erős kapcsolat, és az, hogy bizonyos intelligenciának kell lenni a zenekarban, hogy így összetartsatok, ez az egyik dolog, és a másik az ekonómiai rész, hogy mindenki egyformán osztozkodik a zenekarban. Nincs úgy, hogy a frontember többet kap, vagy a dobos kevesebbet kap. Nálunk egyformán osztozkodunk mai napig, ez meg volt mondva az elején, és szerintem ez nagyon nagy szerepet játszik.
2: És akkor emiatt így össze is tudtatok, ki tudtatok bírni 30 éve?
3: Ez is egy szerepet játszik, de az, hogy egy jó parti lettünk, hogy el tudjuk egymás véleményét fogadni. Vannak félreértések a zenekarban, de le tudunk ülni diplomatikusan, és meg tudjuk beszélni a gondokat, és egyszerűen szerintem tárgyalni kell. Valamikor nem is kell játszani, lejövünk a próbaterembe, és vannak olyan próbáink, ahol nem is játszunk, csak beszélgetünk. Beszélgetünk arról, hogy fogjuk elképzelni a 30-as évfordulót, mit akarunk, milyen vendégeket akarunk. Beszélgetünk a koncert turnéről, például, ami most nyáron vár minket, hogy milyen programot szeretnénk, hogy átpofozzuk-e a dolgainkat, beszélünk a családjainkról, beszélünk arról, ki merre megyen kirándulni, úgyhogy szerintem ez ebből a négy testvérből már egy 6 testvér tagozatú zenekar alakult, de hazudnák, ha azt mondanám, hogy az ekonomiai rész nem játszik szerepet, szerepet játszik az ekonomiai rész, igen.
2: Hogy mindenki egyformának érzi magát.
3: Így, pontosan. De ez nem érinti azt, hogy ki milyen szerző, mert a szerzői jogokból valamit keresel, de itt mindenkinek a saját, mármint a ügyességéről van szó, hogy aki ügyesebb, hát az több dalt hoz. Úgyhogy itt már az külön van majd aztán díjazva, de már a koncert rész, az interpretáció az egyforma részre osztozódik mindig.
2: És te az együttesben általában a zenét szerzed, és a hangszerelést csinálod? Vagy?
3: Én többnyire, hát igen, nálunk a hangszerelés az egy közös munka, az egy ilyen team munka, azt aranzsnak hívják, én az aranzs részre szoktam főleg törekedni, és a zenei részre, mert én szlovák szöveg megírással nem nagyon foglalkozom, de ha van valami ihlet, valami gondolat, akkor azt én leírom magyarul, és összejövök a fiúkkal, és elmondom, hogy mit szeretnék ezzel a dallal mondani. És aztán leülünk, és így összekezdjük ragasztani, mert van egy pár-két dal az albumon, amit én magyarul írtam, és átfordítottuk azután szlovák szövegre.
2: Mondasz egy példát csak.
3: Szlovadot mi? Van egy ilyen dal, igen, azon az albumon, annak is az albumnak az a neve, hogy Szlovadot mi, és ott is az egyik dalomat írtam magyar szöveggel, és aztán elmondtam, hogy miről van itt szó.
2: Itt egy történet,
3: nem, ez még oda nem kerültünk, de lehet, hogy majd valami gyerekalbumon, ha dolgozni fogok, akkor őzikék, zsiráf, sündisznó, az majd előjön valamikor. Van még egy pár dalom, amit magyarul írtam, de azután már ezt nem fordítottam a No Name zenekar felé, hanem már elkezdtem foglalkozni más előadókkal, mint például Carmen Pál Balázs, akivel most voltam nemrég egy...
2: Hát a dalban.
3: A dalban, igen. Egy magyar verseny, egy magyarországi versenyben a dalban.
2: Ugye Patocska Olivérrel lépett fel.
3: Patocska Olivérrel, igen, és megszólítottam Kárment, hogy van egy dal, amit a No Name nem vett el annak idején, hogy mit szólnál hozzá. Én úgy láttam, hogy ezt a dalt rád lehetne majd így lassacskán így varni, mert nekem tetszik mármint a hangod, meg az is, hogy ő egy nagyon ügyes, és ez a potenciál megvan ebben a Kármenben, és ha nem próbálom meg, akkor nem tudtam volna, hogy hova fog ezzel kerülni. Úgyhogy én elővettem egy régi dalomat, amit 2004-ben írtam a No Name albumra, csak annyi, hogy át kellett pofozni így kicsit ezt a szöveget, mert az még annak idején egy kicsit ilyen fiatal gondolkodású, romantikus dal volt, és így vette kezébe a dalt Patocska Olivér, akire írt rá egy új szöveget, és az én zenémmel született egy dal, amivel ők a versenyen részt vettek.
2: És döntősök lettek.
3: Így van.
2: Ott voltál az egyik.
3: És ott voltam, és meghívtak
2: újra
3: engem
2: Budapesten.
3: Játszani. Újra Budapestre kerültem egy ilyen 30 év után, de most már mint szerző is, és mint billentyűs is játszottam ezen a versenyen, és ez is egy nagy megtiszteltetés volt, sőt, és ez egy nagy marketing lett a No Name zenekarnak is, azzal, hogy a No Name zenekar tagja, mint én, részt vehettem Magyarországon egy versenyben. Én ennek nagyon örülök, és még lehet, hogy ennek lesz folytatása, mert vár minket még egy koncert az A38-as hajón Budapesten, és ott szeretné Oliver és Carmen, hogy részt vegyen a No Name, és lejátsszák ezt a közös dalt, amit ők az albumra feljátszottak már.
2: Ha már ennél tartunk, hát ugye én újságíró vagyok, és szenzáció hajház, azért a te vagy a ti számlátokon van egy Karel Gott együttműködés, és Lúcia Billával is együttműködtetek. Tereza Maskova.
3: Maskova.
2: Ugye Tereza Maskova az a rózsaszín hajú?
3: Rózsaszín hajú, igen. És most van egy friss duettünk. Ne počítaj le, te počítaj prátele.
2: Ne számold a barátokat.
3: Ez egy nagyon gyönyörű dal, és még friss, még most látott napvilágot, és ezzel a dallal szintén a 30-as évforduló, No Name 30-as évfordulóján decemberben, december 12-én a prágai autóarénában részt fogunk venni Terezával, vagyis Tereza részt fog venni, és elénekli ezt a duetet. Úgy szintén, mint a másik dalomat, amit írtam, Onászdvó, mi kettünkről szól ez a dal, annak is a szerző lettem a zenei szerzője, úgyhogy ez egy másik közös munka, ami ugyanúgy előre rúgott minket, és nagyon örülünk, hogy összejött ez a közös munka Terezával.
2: Mert nekem úgy látszik, hogy nem tudom, hogy ezt tudatosan csináljátok, vagy ez így ösztönösen jön, hogy ez egy olyan út, ami így változatosan, hogy ti nem ragadtatok be a No Name-be, hanem tényleg ilyen sztárokkal is így megjelentek, együtt feléptek, és ez más, és de mégis ott vagytok, és ilyen, gondolom, ilyen új inspirációk jönnek.
3: Szerintem ez ilyen ösztönös is, meg tudunk erről, mert a világban úgy bűnködött minden, hogy Michael Jacksonnak is kevesen tudnak arról, hogy a Thriller albumot, meg a History albumot olyan zenészek játszották fel, akiknek saját zenekarok van, és most a Toto zenekarról beszélek, ahol Steve Lukather a gitáros, Porcaro volt a dobos, Porcaro volt a bassgitáros, ezek három testvér volt, David Page volt a billentyűs, és ők játszották fel a legnagyobb slágereit, a Billie Jean-t, a Thrillert, ezek a zenészek. És mi is ilyen útat választottunk, hogy miért ne dolgozhatnánk stúdióban, koncertszínpadon, de mint stúdiózenészek is, és ez nagyon érdekes kell minket az a dolog.
2: És ezért írjátok néha.
3: És mi írjuk a dalokat, igen. És ezért jól esik, hogyha eljön például Tereza, meghívjuk őt vendéget, és le tudjuk játszani ezt a dalt, amit mi írtunk neki.
2: Ugye én a felvezetőben is mind tanárt, vagy pedagógust is bemutattalak, mert mondtad, hogy a konziban is elvégezted ezt a tanári szakot, de te még külön Rózsahegyen végül is egy ilyen tanári diplomát vagy oklevelet szereztél.
3: Igen, ez a PA Dödörö, ez a kis doktorátus, ez a diplomát tanári és zongora szakból. Úgyhogy...
2: Csak úgy azt akartam megkérdezni, hogy játszik az ember most tényleg így mondjuk Karel Gottal, vagy Lúcia Billával, Tereza Maskovával, vagy egy koncerten, ahol nem tudom, tízezrek tapsolnak neki, és akkor vissza kell menni a konziba, és a gyereknek kell veszekedni, hogy no, akkor még játszon egy kicsivel többet gyakoroljon, mint eddig, hogy ez annyira két különböző világ, hogy pénteken vagy vasárnap még ott vagy, és akkor hétfőn meg itt vagy.
3: Igen, itt aklimatizálni kell magad, mert ott egy más világ van, és visszajössz a realitásba a családodhoz, aminek nagyon örülök, hogy itthon vagyok, és be kell állítani magad, át kell hangolni, mint egy rádiót aztán arra a frekvenciára, hogy vigyázz, most iskolába vagy, de ugyanúgy vagy, mint kántor, és te most valamit meg akarsz mutatni ezeknek a fiataloknak, te át akarod adni azt a tudományt, vagyis azt a tapasztalatot, amit te tanultál, és praktizálni pedig megint át kell kapcsolni, amikor elmegy a nagy színpadokra, és egy ilyen sztárokkal dolgozol, mint Karel Gott. Sőt, és te még arról nem tudsz, hogy ha én szombat éjszaka hazakerülök, vagy vasárnap korán reggel, akkor vannak olyan vasárnapjaim, hogy az esperes a református templomból felhív, hogy kiesett a kántoruk, és én most letudtam 3 vasárnapot a református templomban, mint kántor. Úgyhogy én még az orgona mögött ültem, előtte való este játszottunk egy nagy koncertet Pardubicén, egy majálist, és másnap a 25-ös Zsoltárból olvastam pár sót, úgyhogy igen, egy kicsit ez felfoghatatlan, de itt csak az áthangolásról van szó, és mindent észre kell, szerintem, és szeretettel, mert ha ezt nem szeretnéd csinálni, akkor nem mennél így bele. Mert én ezt a református templomat is, ezt is gyerekkorom óta vésték belém, mivel hogy édesapámnak a testvérje református pap volt, Borsi Szőlőske Bodrogszerdahelyen, és akkor én már az orgona mögött ültem, még annak idején harmóniumnak hívták, még pompáltam a lábommal, és azt ugyanúgy belém vésték annak idején, és magam kezdtem olvasni a Kottát, magam jöttem rá, hogy milyen harmóniát kell játszani, akkor még nem létezett a református korálkönyv, hogy kivedd a Kottát. Én akkor hallás szerint mentem. És ma ugye akkor leülök a nagyorkonához, akkor én magam nem hiszem, hogy létezik az, hogy én ezt így el tudom játszani, és soha nem tanultam. Itt csak annyi van, hogy át kell állítani magad, át kell hangolnod.
2: Mert ott te teljesen háttérbe vagy, hogy így mondod, hogy te ott egy kántor vagy.
3: Igen.
2: És előző nap pedig neked éjjeneztek.
3: Így van, így van. De ebből van egy ilyen vicces történet is, hogy járta egy óra fent a karzatban, ahol van az orgona, és a múltkor hozott nekem egy darab csokoládét, hogy tegnap láttam, hogy koncertem volt, és hogy névnapja volt Kántor úr, úgyhogy fogadja el tőlem, hogy itt át tudom személyesen adni az orgonán, hát nagyon megtisztelt, és nagyon, nagyon viccesnek is tűnt, de ilyen kedves is volt nagyon, hogy tegnap még az internet platformán látott engem Pardubicen a színpadon, és majd csokit ad át a református templomba, hogy vannak ilyen extrém dolgok.
2: Kétszer házasodtál, három gyermeked van, és
3: akikről tudok.
2: Oké, rock and roll, rendben.
3: Kétszer házasodtam. Igen, az első házasságom az nem jött össze, de hát az élet megyen tovább. Barátok vagyunk, ez nem vagyok az első és az utolsó a világban. Ádám az első házasságomból egy 21 éves fiú, aki épp per pillanat érettségizni fog. Zenei tagozatunk konzervatóriumban dobszakon, azt, amit ő már letudott, abból már leérettségizett, most pedig a teoretikus.
2: Nagyapja után.
3: Nagyapa után, mert nagyapa a dobos, a Salai István, és Ádám lehet, hogy tőle örökölte, nem lehet, hanem biztosan tőle örökölte ezeket a ritmikai dolgokat, és még hátra van majd a szlovák nyelvi tagozat, meg a teoretikus rész, úgyhogy szorítok neki. A második házasságomból pedig a Zoli, az a 11 éves, és Izabella pedig 8 éves kislányom, akik Klátoviban születtek, Csehországban. Cseh, a származásuk cseh, és az anyanyelvük szintén cseh, és magyarul beszélnek velem tisztán, mert én a magyar nyelvet beléjük rögzítettem már születésük kora óta, úgyhogy boldog vagyok, hogy ezt a két nyelvet profin beszélik, a csehet, a magyart. A Zoli ugyanúgy dobtagozatra jár és zongorára.
2: Ő is dobra, vagy ő dob és zongora.
3: Dob és zongora, sőt kettőre, és nagyon tehetséges mind a kettő. Izabella pedig tánc, ilyen gimnasztika, balettáncra és zongoratagozatra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a zenei lélek, ez a zenei szellem, ez bennük maradt mind a három gyerekben.
2: És akkor teljesen ilyen nyelvi kavalkád van nálatok. Csehszlovák, magyar, már a gyerekek angolul gondolnak.
3: Egyszer el kell jönnöd, majd. A gyerekek már, ők már perfekt beszélnek angolul. Igen, sőt, még nekem segítenek az angol nyelvben, mert ők úgy előre vannak, ez a generáció már annyira előre van, hogy én nem tudok annyira angolul, van szégyelm is magamat, de ott vannak a gyerekek, majd kisegítenek valamiben. De otthon, az otthoni kommunikáció, hát az egy komédia, oda egyszer el kell jönnöd majd, és ott riportot kell csinálnod, hogy beszélgetünk otthon, mert ha veszekedés van, csehül, ha pedig imádkozunk, akkor magyarul, úgyhogy ez egy ilyen komédia, de én úgy gondolom, hogy boldogak vagyunk, és egészségesek, ez a lényeg. Megértjük egymást.
2: 2026. december 12-én, szóval sikerült egy remek dátumot választanatok, 12-12-t. Az O2 Arénában, Prágában lesz a 30 éves ilyen jubileumi koncertetek. Brutális nagy showt kell csinálni, azt gyakorolni kell, annak nagyon, nagyon ülnie kell, mert ha az ember kiáll a Prágába az O2-ba, az nem csak úgy van, mint egy szokványos koncert, szóval hogy született meg ez a döntés?
3: 30 év együttműködés szerintem érdemes, és megérdemeljük mi is, hogy megünnepeljük. Attól mi nem féltünk, hogy jönnek emberek, vagy teltház lesz, vagy kevésbé, mert mi már egyszer 2006-ban játszottunk ebbe az O2 Arénába egy albummal, aminek az volt a cím, hogy Csimtoje. Mi már ott lejátszottunk egy turnét, és akkor volt nekünk, annak idején Saska Arénának még hívták, és akkor kelt el valamilyen 7500 jegy, és mi voltunk az egyetlen, az elválasztás után mi voltunk az egyetlen szlovák zenekar, akiknek akkor eljöttek az O2 Arénába az emberek, és az már az egy szép létszám volt, hogy 7500 jegy kelt el. Úgyhogy mi már akkor abba belekezdtünk, de azóta eltelt egy pár év, úgyhogy megint úgy döntöttük, hogy megcsináljuk ezt az O2 Arénába. Számítottunk azzal, hogy lesznek emberek. Attól valahogy nem féltünk, hogy a programot nem tudjuk összerakni, mert mi annyit sokat játszunk egy év alatt, 94 koncertet lejátszunk, úgyhogy mi már összejátszva össze vagyunk. Nekünk már csak a dramaturgiát kell összeszerepelni, és ilyen nagy akcióra, egy ilyen nagy koncertre nekünk főleg támogatást kell keresnünk, mert egy ilyen nagy koncertet tényleg meg kell fedezni kell, azért, hogy mindenki meg legyen elégedve, hogy a technika is jó legyen, és az ellátás. Annyit tudok csak mondani, hogy örülünk erre, már elkezdtünk dolgozni a programon, egy kicsit átpofozzuk a dalokat más verziókba, más aranzsokba, három vendéget is fogunk hívni, el is tudom árulni, hogy Tereza Maskova lesz az első vendégünk, Michal Malatni a Csinaszki frontembere lesz a másik vendégünk, és Peter Nagy, ő lesz a harmadik sztárvendég, mivel hogy a No Name kezdő dala volt a Krisztinka, mint cover, és az volt annak idején 96-ban az Universalnak a feltétele, hogy csináljon a No Name egy cover verziót, és akkor átcsinálta a No Name a Krisztinkát Peter Nagytól. Úgyhogy annak most ellenére hívjuk vissza Pétert, hogy énekelje el ezt a dalt majd velünk. Úgyhogy ez a három sztár vendég lesz, és hogy mi fog várni minket, az még majd bővebben egy valami december előtt tudunk majd erről beszélni, de biztosan szép lesz a technika, egy óriási ledfalunk lesz, nem is tudom hány méter, azt hiszem, hogy valamilyen 25 méteres ledfal, és valamilyen ilyen 8000 jegy került el edzidáig, úgyhogy én szerintem decemberig, hogyha az a 10-es belefér az arénába, akkor nagyon is boldogok leszünk.
2: 10000 ember.
3: 10000 jegy biztosan el fog kelni. Az arénának nem tudom pontosan mennyi a kapacitája, 15000, lehet, hogy meg leszünk lepve, lehet, hogy 15 lesz, de most már ilyen 8-ason vagyunk, azt tudom. És azért csinálunk egy koncertet 30-as évfordulóra, mert ma már az infrastruktúra olyan, hogy járnak a repülők is Prágába, Kassáró Prágába, minden nap repül ez a Ryanair, vonattal is elmehet akárki, úgyhogy nem csinálunk egy-két koncertet, vagy hármat Pozsonyba, Kassán, hanem csak egyet Prágában. Ma már el lehet utazni. Akit érdekel, elmegy, akit pedig nem érdekel majd. Megveszi DVD-n. 14 kamerás stáb lesz felállítva, úgyhogy legyen erről majd egy bizonyos emlékünk, hogy egy DVD biztosan lesz erről.
2: Szerintem ez olyan dolog, ami így már minden nap eszetekbe jut, gondolom, hogy lesz,
3: igen, csak
2: lesz.
3: Hogy valami, mi minden héten találkozunk a próbateremben, és mindig hozunk valami ötletet, még ezt hozzá kéne tenni, majd még jó lenne az emberek felé is egy ilyen Jimmy Jippet, hogy azért majd tudjuk mindenkihoz, mi együtt dolgozunk mind a hatan, és azután majd tudatosítjuk majd a menedzsmenttel, meg azokkal az emberekkel, akik erre kompetensek. Úgyhogy ez egy közös munka, és mai napig is közös volt, és a jövőben is közösen fogunk ezen dolgozni.
2: De hogy így említett, hogy ilyen viszonylag próbáljátok ilyen egyszerűen kezelni ezeket a dolgokat, hogy de nektek van saját menedzseretek, vagy csak ilyen akciókra leszerződtök egy menedzsmenttel, van-e akinek nektek tanácsot ad, meg már mai világban ott kell, hogy legyél minden ilyen platforma?
3: Annak is vannak bizonyos határai annak a platformnak, az internetnek, mert a marketinget ma nem tudod megcsinálni internet nélkül. Mert a rádió egy szép dolog, a televízió szép dolog, de a mai nap ezek a modern platformák, ezek vannak előre, és kénytelenek vagyunk ezeket streamelni, ezeket a koncerteket, vagy akármilyen kiutazásokat, vagy az autóból valami meghívókat csinálni, de a magánéletünkbe, hogy behúzzuk ezt az egész streamet, ezt nem, ilyen túlzásban nem visszük az egészet. Csak arra, ami szükséges, és nagyon is segít ez a platforma, kihasználjuk ezt mai napig.
2: Mondjuk van egy ember, aki azt mondja, hogy na Zoli, most másképp vágd le a hajad a koncertre. Ilyen van?
3: Ilyen nem, mert ilyenekben mi döntünk magunk. Ez mindenkinek a saját egyéni hozzáállása, és megbeszéljük, igen, azt, hogyha már felöltözünk egy koncertre, akkor te mit vennél fel, vagy mi, ezt meg tudjuk tárgyalni, mert egy kompromissznak működnie kell, de ezzel, hogy minket egy menedzsment valahogy irányítson, ez nem is működött így soha, hanem ő inkább a bookinggal foglalkozik, az, hogy megcsinálja nekünk az utazást, logisztikát, a szállást, stb., a hangszerelést, aztán a hangtechnikusunkkal, hogy a riderben, hogy milyen hangosítást kérünk, milyen fénytechnikát, ezek az ő részletei, amivel foglalkozni kell. Azzal, hogy mi hogy állunk hozzá, azon mi döntünk, hogy kopaszra nyiratom-e magamat, vagy milyen szemüveget veszek fel, ez már a mi saját döntésünk.
2: És mi a más a színpadon a 30 évvel ezelőtti viszonyokhoz képest, hogy...
3: Az, hogy azoknak a rajongóknak, akik 30 évvel ezelőtt jártak koncertre, akkor még gyerekek nem voltak velük. Most az a különbség, hogy gyerekeket is hoznak, és ez nekünk ez egy plusz azért, mert generációról generációra működik ez a No Name. Úgyhogy én már, ahogy a színpadról elnézem, akkor vannak ismerőseim, akiknek gyerekek A-tól Z-ig fújják a szövegeinket, és ez az, ami nekem legnagyobb örömet okoz, hogy ennek van értelme, van valami értelme ezt csinálni, mert ezek nem olyan szövegek, amiket másnap elfelejtesz, és csak a luftba mondod a levegőbe, és ennek örülök, hogy a gyerekek ott vannak.
2: Manapság is állnak mellette 17 éves lányok, csak ők már az anyukájuk. Pontosan. 17 éves lányok.
3: Igen, igen. Sőt, vannak olyanok is, akiknek már unokái is vannak, még ilyenekkel is találkoztunk. Úgyhogy ez az a különbség, meg az, hogy tapasztaltabbak lettünk. Nem érezzük magunkat valahogy öregnek, sportolunk, mozgunk,

A 40 éves évfordulón fog gondolkodni, hogy mi fog majd várni 10 év múlva, vagy legyen 5 év, igen, 35-ös évforduló. De mi már azon fogunk gondolkodni, ha utánunk lesz, hogy mi lesz a legközelebbi show, hogy csinálunk egy szimfonikus koncertet, vagy csinálunk egy akusztikust. Úgyhogy a lényeg az, hogy ezek az invenciók a fejedben soha ne álljanak meg, hogy mindig mozgásban legyél, tudod? Hogy mindig csak törekedj azon, hogy valamit csinálnod kell, mert azzal, hogy te valamin gondolkodol, és nem hagyod el a gondolkodást, azzal mindig fiatal marad szerintem.

Kedves hallgatóink, az előzőekben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Sallai Zoltán zenésszel, tanárral, a No Name együttes billentyűsével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. A Keleten a helyzet következő része szombaton 12 órakor kerül adásba. Viktor Vataszcsin és Kubányi Péter hangmérnökök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs a műsor házigazdája.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújt be a beruházási miniszter Samuel Miguel ellen. Kína lemondott két fontos diplomáciai találkozót az Európai Unió képviselőivel Pekingben. Délután újabb nyugat felől terjeszkedő felhősödésre van kilátás, 18 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Mondom a részleteket. Az automatizáció és a robotizáció jelenthet megoldást a súlyos munkaerő hiányra Szlovákiában. Az iparból jelenleg mintegy 130 ezer dolgozó hiányzik, mondta Robert Fico miniszterelnök a Tatra Vagonka Poprádi látogatása során, ahol hamarosan elindítják az Európai Unió legnagyobb robotizált vasúti kocsi festőüzemét. A cég Európa legnagyobb vasúti kocsi gyártója, termelésének jelentős részét exportálja. A társaság igazgató tanácsának elnöke Alexej Beljajev elmondta, tárgyalásokat folytatnak a szlovák védelmi minisztériummal további vasúti kocsik gyártásáról a motorizált dandár számára. Hozzátette, bíznak benne, hogy még idén sikerül újabb szállítást teljesíteni. Az ellenzék bizalmatlansági indítványt nyújt be Samuel Miguel beruházási miniszter ellen. A kezdeményezést valamennyi ellenzéki párt támogatja. Az ok elsősorban a Slovensko portál több mint 90 millió eurós, nem átlátható megújítására irányuló törekvés, valamint a tárca vezetése alatt történt további hibák, kritizálják a digitális átalakulásra szánt uniós források elosztását is. Az ellenzék azt állítja, hogy a támogatások egy része nem működő vagy nehezen elérhető cégekhez kerül. A parlamentnek az ügyben 7 napon belül rendkívüli ülést kell összehívnia. A KDH szerint fennáll a veszélye annak, hogy Szlovákia elveszítheti a helyreállítási tervből a mentőszolgálati állomások építésére szánt támogatások egy részét. Az ellenzéki párt azt állítja, hogy az ország délnyugati és délkeleti térségeiben tervezett 18 mentőállomás nem készül el a június végi határidőre. A beruházást egy zsolnai cég nyerte el, amely a KDH szerint rendkívül rövid kivitelezési idővállalásával előzte meg a versenyt. Társait. A helyreállítási terv összesen 30 millió eurót biztosított 58 új mentőállomás felépítésére. A fejlesztés célja, hogy a mentők az ország egész területén legfeljebb 15 percen belül eljuthassanak a betegekhez. Ukrajna folytatja a Krím ellátási útvonalai elleni támadásokat. Orosz jelentések szerint az éjszaka során hidak rongálódtak meg a félszigeten és a herszoni területen. Robbanásokat jelentettek Szevasztopolban is. A helyi vezetés szerint üzemanyaghiány alakult ki, mert a tartálykocsik nem jutottak be a városba. Közben orosz dróntámadás érte Ukrajna északkeleti részét, a Szumi területen egy nő életét vesztette, két gyermek megsérült. Az ukrán légvédelem szerint a támadó drónok túlnyomó részét sikerült megsemmisíteni. Kína indoklás nélkül az utolsó pillanatban lemondott két fontos diplomáciai találkozót az Európai Unió képviselőivel Pekingben. A háttérben a felek közötti egyre erősödő feszültség állhat, amelyet a kínai export gyors növekedése okoz. A törölt egyeztetések között digitalizációs kérdésekről szóló tárgyalások és magas szintű diplomáciai találkozók is szerepeltek. Kína eközben igyekszik megakadályozni, hogy Brüsszel új export korlátozó intézkedéseket vezessen be.
0: Időjárás.
1: Délután átmeneti napos időszakokat követően újabb nyugat felől terjeszkedő felhősödésre van kilátás. Ebből a felhőzetből várhatóan csak kevés helyen fordul elő szemerkélés, záporeső, melyre nagyobb esély a déli térségben látszik. Zömében mérséklődik, legyengül a szél, a középső országrészben lehetnek élénk széllökések. A délután folyamán 18 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a listára behajtva Nagymegyer irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Bobák, gyere el!
1: Ismétlés következik. A nappali keddi adásából hallhatnak beszélgetést. A műsorvezető Gasparik Maja.
2: Petres Csizmadia Gabriela, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának docense, a kortárs gyermekirodalom kutatója, irodalompedagógus, a katedra versenyek koordinátora, és azt is mondhatom róla, hogy állandó megszólalom, aki mindig beavat a katedra versenyek részleteibe. A Pénzes István anyanyelvi vetélkedő és az alsó tagozatos versenyen beszélgettem vele, az utolsó hajrában egy csendes és üres teremben beszélgettünk.
3: Gabi, nagyon örülök, hogy ismét beszélgethetünk. Hát nagyon sok katedra verseny előtt, közben és után beszélgethettünk már. A mostani azért különleges, mert azt hiszem, hogy ugyanott ülünk, ahol 2 évvel ezelőtt, csak éppen egy másik katedra versenyen beszélgettünk, én azt hiszem, de aztán lehet, hogy csalnak az emlékeim. Viszont most még itt csendes a terem, a diákok éppen versenyeznek. Mi történik most?
4: Ebben a pillanatban zajlik a legizgalmasabb része szerintem a versenynek, mert körülbelül, ha jól nézem az órámat, 10 perc múlva lezárulnak a versenyzések. A katedra alsó tagozatos verseny és a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőnek a döntőjén vagyunk. 2 országos döntőt futtatunk párhuzamosan, ez mindig izgalmas egyébként, amikor ilyen nagy rendezvényünk van. És hát 12:30-kor fejezik be a gyerekek, vagy a versenyzők a vetélkedést, és azt követően már a kellemesebb része jön, mert érkezik majd az ünnepélyes díjkiosztó. Számunkra körülbelül 10 perc múlva már elkezdődik a nagyon intenzív munka, mert hogy jön az oklevelek kiírása és a zsűrizés lezárása.
3: Mennyire kell gyorsan dolgozni egyébként ilyenkor a zsűritagoknak, mert ahogy így felsorolta, tehát nagyon intenzív valóban ez a nap mindig.
4: Igen. Most már, ha jól emlékszem, 12 vagy 13. éve vagyok a koordinátora a versenyeknek, és minden évben valamit tanultunk, mindig bőszen jegyzeteltünk, hogy a következő évben effektívebben tudjunk dolgozni, és hát sikerült úgy kigazdálkodnunk most már az időt, hogy én azt hiszem, hogy másodpercre pontosan be tudjuk osztani, aztán el ne kiabáljon, mert látjuk most még a végét, de bizony nagyon gyorsnak kell lenni. Tehát azt is megtanultuk, hogy hány zsűritag az ideális, hogy időre elkészüljünk, milyen hosszú programot biztosítsunk a gyerekeknek, ami levezetésként a versenyzést követően jól esik számukra, és azt igyekszünk úgy beosztani az időt, hogy ne kelljen sokáig várakozniuk, tehát hogy gördülékeny, folyamatos legyen a munka. Ezt úgy oldottuk meg, hogy a zsűritagok minden feladatot külön javítanak, tehát minden feladatot külön feladatlapra nyomtatunk, és amint az első feladatot kitöltötték, összeszedjük, és már meg is kezdődik a javítás, mert hogy az előző években még úgy dolgoztunk, hogy 2-3 feladat is volt egy feladatlapon, de akkor ugye később kezdődött a javítás, tehát ez is már egy ilyen tapasztalat volt.
3: Ugye azt mondod, hogy ti a szervezői csapat részéről évről évre tanultok és fejlődtök. Mi a helyzet például a versenyzőkkel, a résztvevőkkel? Ők mennyire tudják tartani a tempót részükről? Mennyire fontos az, hogy ők is napra készek legyenek, és minden évben számítsanak arra, hogy történhet valami változás, vagy valami újdonság, ami persze a célt szolgálja, és ami az ő javukat szolgálja, de hogy nekik mennyire kell ilyen szempontból napra késznek lenniük?
4: De ez nagyon érdekes kérdés, meg mindig nagyon izgalmas része a versenynek, mert hogy ugye mi teszünk előkészületi munkálatokat, meg vannak feltételezéseink például az időbeosztásról, de hát a kimenetele a rendezvénynek az 50%-ban múlik rajtunk, ahogy ez általában a pedagógiában lenni szokott, tehát ugye a versenyzőkön, a gyerekeken is ugyanolyan nagy a hangsúly feladat, és épp talán tavaly történt az, hogy általában 8-9 feladattal szoktak a feladatalkotók készülni, és a 7-8 feladat szokott beleférni egy délelőttbe, és tavaly olyan gyorsak voltak épp az anyanyelvi vetélkedőn, hogy talán 10 perccel korábban befejezték a tervezett időhöz képest, és minden feladatot megoldottak. Tehát nagyon-nagyon aktívak és nagyon effektívek voltak. Tehát egy olyan csapat jött össze, tehát az egész versenyző társaság, ez a 40-50 gyerek, hogy tényleg nagyon gyorsan tudtak alkotni. Úgyhogy ilyen is van.
3: Ilyenkor, amikor ugye hirtelen mondjuk adódik egy ilyen helyzet, akkor a pedagógusok, vagy a zsűritagok, a szervezők ilyenkor kicsit meghökkenek, hogy hoppá, hogy túl könnyű volt valami, vagy mi az, ami ilyenkor szervezőként először az eszetekbe jut.
4: Igen, ez is egy, fölmerül ez is egy opcióként, hogy lehet, hogy könnyebbek voltak a feladatok a vártnál, vagy jobban felkészültek, mert a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőn a döntőn olyan típus feladatokkal találkoztak a versenyzők, amikkel a levelezős fordulón már találkoztak. Tehát lehet készülni, bizonyos nem tudom, algoritmusokat esetleg meg lehet tanulni, gyakorolni. Hát nyilván kreatív versenyről van szó, tehát minden részére azért nem tudnak előre felkészülni, de szerintem ettől válik érdekessé. Az alsó tagozatos verseny pedig egy előre megadott olvasmányról szól. A levelezős fordulón szakaszokban ismerik meg a gyerekek az adott meseregényt, mindig meseregényt választunk, és ugyanezt a szöveget adjuk föl a döntőre, tehát megjegyzem, ilyenkor szinte szó szerint már tudják a gyerekek, tehát nagyon-nagyon alaposak. Tehát mi is igyekszünk a zsűri tagokat úgy összeállítani, hogy nagyon felkészültek legyenek, fel tudják venni a versenyt a gyerekekkel. Tehát, hogy mindig nagyon érdekes, hogy ezek a meglepetés részei hogy alakulnak a versenynek.
3: Miért fontos ma egy anyanyelvi vetélkedő?
4: Hát minden verseny fontos, úgy gondolom, vagy hát minden megmérettetés, hogyha erről már beszélgettünk, igen, hogy nem biztos, hogy pont versenyhelyzetben kell ezeket működtetni. Ugye kisebbségi helyzetben talán még fontosabb, hogy az anyanyelvvel való játékosságot is megismerjék a gyerekek. Hajlamosak vagyunk a magyar nyelvhez való kapcsolódásunkat egy kicsit szentimentálisan is értelmezni kisebbségi szinten, tehát ugye identitásalkotó funkcióját emeljük ki a nyelvnek, de a gyerekeket nem feltétlenül csak, vagy nem is biztos, hogy egyáltalán ez az identitásalkotó, tehát ez a nagyon magyarnak marad gondolatisága fogja meg, lehet, hogy ez is, ez teljesen rendben van, de azért is gondoljuk az anyanyelvi vetélkedőt fontosnak, mert hogy a nyelvnek a játékosságát, a kreatív jellegét, a gyúrhatóságát, a formálhatóságát emelik ki. Tehát, hogy játszunk a szavakkal, játszunk a nyelvvel, és hogy arra mutassunk rá, hogy ez szórakoztató tud lenni. Tehát szerintem a szórakoztatás fontos.
3: Annyira örülök, hogy ugyan óvatosan, de kijavítottál, hiszen tényleg a legutolsó beszélgetésünkkor ejtettünk arról szólt, hogy igen, a verseny az mennyire egy jó, hát egyáltalán fogalom egy ilyen helyzetben, egy ilyen megmérettetés, de igen, a vetélkedő tényleg annyira találó, mert hogy jó a kapcsolható hozzá szerintem a játék és a játékosság. Mennyire fogják fel a gyerekek játéknak ezt a vetélkedőt?
4: Látunk csapatokat, akik nagyokat kacagnak, még a döntőn is.
3: Tehát, hogy ami megengedett?
4: Abszolút, de mi akkora örülünk, ha jól érzik magukat. Tehát, hogy nyilván egy versenyről van szó, azért ezt nem takarjuk, meg ez felvállalt feladatunk, de hát nagyon-nagyon fontos lenne számunkra, hogyha ők ezt egy kényelmes helyzetként is meg tudnák élni meg egy olyan helyzetként, amiben jól tudják magukat érezni, tehát ne a feszültség domináljon, hanem ez az a helyzet, hogy most mi kapunk egy feladatot, amiből játékosan valami szójátékokat ki lehet hozni, és mozgassák meg a fantáziájukat, a kreativitást. Sokat. Tehát, hogy mi örülünk neki, hogyha a gyerekek erre vevők.
3: Az anyanyelvi vetélkedő miben más, mint a többi katedra verseny? Ezt minden egyes katedra verseny beszélgetésünkkor egy kicsit elemezzük mindig az aktuális versenyt, hogyha a Pénzes István anyanyelvi vetélkedőt kell kiemelni, akkor ő miben más, mint a idézőjeles testvérei.
4: Igen, mindegyiknek van valami egyedisége, arculata, és ezt fontosnak is tartjuk hangsúlyozni, meg tovább vinni. Hát egyrészt a név adó Pénzes Istvánra emlékezünk, az ő tiszteletére indítottuk ezt a versenyt, hiszen ő ugye egy újvári pedagógus volt, és hát ő működtetett anyanyelvi vetélkedőt, adott is ki egy ilyen könyvet, sokat inspirálódunk máig az ő kiadványából. Egy felvidéki pedagógusról van szó, egy helyi olyan személyiségről, akire érdemes felnézni és emlékezni rá. Tehát ez része a különlegességének, vagy egyediségének, arculatának a versenynek. Másrészt meg, hogy itt tényleg a nyelvvel játszunk. Tehát, hogy a többinél van valami ismeretanyag, amivel lehet dolgozni. Tehát, hogy egy picit van egy ilyen megtanulható, mentálisan megközelíthető része a versenynek, mondjuk egy történelem versenynek van egy elméleti anyaga, van egy témája, amiből föl lehet készülni, de hát egy anyanyelvi vetélkedőre hogyan? Tehát, hogy itt ugye, ahogy említettem, bizony bizonyos algoritmusokat meg lehet tanulni, mondjuk, hogy mi a legügyesebb trükki annak, hogy például kirakjunk egy szónak a betűiből összekeverve egy másik szót, de hát ez a gyerekek kreativitását ugye legjobban megmutatni, tehát hogy tényleg a játékosság. Én úgy gondolom, ez a legjátékosabb katedra verseny.
3: Gabi, mennyire vagy benne abban, hogy majd a beszélgetés végén, amikor ezt a kis összeállítást a rádióhallgatók majd meghallgatják a nappaliban, akkor én a legvégére készítek nekik egy feladatot abból, ami itt ma elhangzott, és feladványként feladom a hallgatóknak. Mit szólsz benne?
0: Kiváló ötlet, igen,
3: köszönjük. És kíváncsian várjuk, hogy egyébként mennyire sikerül majd megfejteni. De hogyha tényleg itt vagyunk a feladatoknál, akkor mondjuk mi az, ami a legnehezebb, és mi az, ami a legkönnyebb szokott lenni, hogyha így a sok évnyi tapasztalat után már nyilván ti is tudjátok azt, hogy mi az, amit mondjuk nagyon szeretnek, vagy ami könnyű, vagy ami nagyon nehéz.
4: A legnehezebb az, amire egy picit tényleg készülni kell, az anyanyelvi vetélkedők feladattípusai közül a frazémák, a szólások, közmondások, szóláshasonlatok megtalálása, értelmezése. Ez a mai gyerekektől viszonylag távol van, hiszen a hétköznapi nyelvhasználatunkban már nem olyan gyakori, vagy legalábbis nem a hagyományosakat használjuk. Ugye a nyelv az egy élő valami, egy élő objektum, és máig születnek szólások, közmondások, kortárs megszólalások is vannak, de ugye ezeken a vetélkedőkön azért nem ezeket a kortársakat, sokszor karikatúra jellegű szólásokat, közmondásokat adjuk föl, hanem a klasszikusokat, és hát mivel azt tudjuk, hogy ezek a nyelvből, hogy picit kikopóban vannak, ez már egy kicsit archaikusnak tűnik a gyerekeknek. Tehát ez az, ami úgy gondolom, hogy a legnagyobb megmérettetést igényli nekik. Más a javítóknak, az űrinek, ami nehéz, tehát hogyha megnézzük a másik oldalról, a számokra az a legnehezebb, amikor nagyon kreatív feladatról van szó, mint amit előbb is említettem példaként, hogy egy szónak a betűit szabadon fölcserélve új szavakat kell alkotni, mert hogy itt meg nagyon-nagyon sokféle lehet a megoldás, és nagyon kell figyelni, hogy az ismétlődések, vagy a hasonló megoldásokat ne számoljuk kétszer, szóval nagy összpontosítás igényel. Ami a legkönnyebb, az tényleg csapatfüggő. Hogyha nagyon kreatív csapatról van szó, akkor számukra ezek a könnyű feladatok, amikor új szavakat alkotunk, vagy betűszavakat hozunk létre. Talán ezt tudom kiemelni, igen.
3: Ugye arról már beszélgettünk, hogy évről évre változtattok. A verseny a versenyhez képest is változik.
4: Igen.
3: A gyerekekhez képest, vagy a diákokhoz képest mennyire kell változni? Örülök, hogy említetted például a frazémákat, de azért is külön érdekel ez a téma, mert ugye teljesen más a mai diákoknak a nyelvhasználata, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Tehát amellett, hogy megváltozott, rendkívül gyorsan változik. Tehát, hogy ez folyamatában is nagyon gyorsan változik. Hogyan lehet, vagy kell ehhez kapcsolódni? Mert talán most már nem is az a kérdés, hogy változott-e a gyerekek nyelvhasználata, hanem hogyan és milyen mértékben.
4: Igen. Szerintem feltétlenül kell. Tehát, ha meg szeretnénk szólítani a gyerekeket, ha szeretnénk, hogy ezen a versenyen jól érezzék magukat, tehát, hogy bekapcsolódjanak és akarjanak ezzel foglalkozni, akkor muszáj figyelembe venni az ő érdeklődésüket. És ennek az egyik látható megoldása a versenyen belül, hogyha olyan típusú feladatot adunk, ami akár az ő szóhasználatokat is játékba hozza, mondjuk szlengben alkossanak szavakat. Vagy a másik megoldás, hogy például a szlovákiai magyar nyelvhasználatra jellemző vonásokat is már játékba hozzuk. Tehát egy picit eltávolodunk a purista nyelv használattól, tehát hogy az ékes magyar nyelven való megszólalás csak az igazi magyar megszólalás, tehát tudjuk, hogy a kortárs nyelvészet azért nem így gondolkodik, a bármelyik anyanyelvről, meg anyanyelvjárásban gondolkozik, tehát a nyelvjárásnak is a presztízsét is próbálja a verseny megerősíteni. Erre például jó példa volt tavaly, amikor elhívtuk Kovács Ákost, aki nyelvjárásban készít frappáns játékos előadásokat, és nagy élvezettel hallgatták a gyerekek az ő előadását is. Tehát a verseny feladatokba is próbálunk ilyeneket beépíteni. Ez az egyik válaszom. A másik pedig, hogy olyan feladatalkotókat kérünk fel rovatvezetésre, akik maguk is pedagógusok, alapiskolában tanítanak, és benne vannak a gyakorlatban, pontosan ismerik, hogy milyenek a mai gyerekek, és azért ők ehhez igazítják a feladataikat.
3: Mit jelent jól beszélni szlovákiai magyar nyelven?
4: Hát nem tudom a szlovákiai magyar nyelvet használni. Tehát én is most, ahogy beszélek, hallani, hogy regionális köznyelvben beszélek, tehát hogy az anyanyelvjárást is felvállaljuk például, ez az egyik válasz. De nagyon sokféle válasz jelent. Adható erre, azt gondolom, hogy az mindenképp fontos, hogy ne próbáljuk az anyanyelvjárását használó gyereket minden áron kijavítani és megerősíteni benne, hogy mondjuk a standard magyar az magyar, magasabb, presztízsű, vagy fontosabb annak az elsajátítása, tehát hogy azért ezeket erősítsük meg, hogy igenis a szlovákiai magyar beszélő az egy ugyanolyan értékű beszélő, mint a magyarországi.
3: Mert hogy ezt én a mikrofon másik oldalán gyakran tapasztalom mindmáig, hogy rengeteg olyan megszólaló, vagy potenciális megszólaló inkább visszautasítja a válasz lehetőségét, vagy azt, hogy egyáltalán válaszoljon a kérdésekre, mert hogy még mindig talán a köztudatban ott van, hogy nem tudok szépen magyarul beszélni, ezért vagyok kíváncsi erre.
4: Igen, hát ez nagyon nehéz kérdés, mert ugye érzelmileg kötött, tehát hogy ki hogyan gondolkodik, meg valamennyire hit kérdése is, hogyha valaki úgy gondolja, hogy igenis a standard magyar nyelvet kellene megtanulnunk, és azt kellene használnunk. Nehéz meggyőzni azt a beszélőt, hogy ugyanolyan presztízsű, ugyanolyan értékű az a nyelvjárásnak a használata. De hát mondjuk ez a verseny hátha egy picit ennek a lazításához is hozzá tud járulni.
3: A katedra versenyek koordinátoraként mi az, amit kívánsz a diákoknak, a versenyzőknek ma? Hogyan térjenek haza erről a vetélkedőről?
4: Hát azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy érezzék jól magukat.
3: Mi az, amit az alsó tagozatos versenyről érdemes tudni?
4: Ez a verseny most már több éve úgy működik, hogy egy nagyrészt kortárs magyar meseregényt kiválaszt a feladatalkotó Herdics Kalocsányi Mónika olvasmányképpen. Ezt hónapról hónapra a gyerekek feldolgozzák, harmadik, negyedik osztályos gyerekek, és aztán a döntőre ismét elolvassák, és ebből az egy olvasmányból adunk feladatokat, és az idei olvasmány Simon Réka Zsuzsannától a Hagymakontyi küldetés, ahol a játékosság meg a humor dominál.
3: Szeretik a gyerekek ma azt gondolom a humoros történeteket. Ez egy céltudatos választás volt, hogy igen, nyitni egy kicsit a... Hát igen, ahol van humor, az egyenesen arányos azzal is, vagy magától értetődő, hogy könnyedebb olvasmány is az, ami humoros?
4: Nem biztos, de lassan feltétellé válik a kortárs befogadók számára. Tehát a ma embere szerintem különösen, bár valószínűleg ez mindig így volt, de különösen vonzódik ahhoz, hogyha valamilyen hobbit űz, legyen az olvasás, akkor azt kikapcsolódásként, szórakozásként szeretné elvégezni, és hát ha olvasunk, akkor elsősorban a szórakoztatás céljából olvasunk. Tehát nem nagyon tipikus, hogy egy harmadikos gyerek, egy 9 éves gyerek azért vesz a kezébe egy könyvet, hogy na majd ebből jól megtanulom, hogyan kell viselkedni, meg hogyan kell élni. Tehát ez a pedagógiai vonala az irodalomnak, ezt sokszor mi felnőttek nagyon szívesen gondoljuk, és fontosnak gondoljuk, és az is persze, de talán akkor tudja megszólítani a gyerekeket, ha nem nagyon tolakodó, és mondjuk a humor nagyon jól el tudja bújtatni esetleg ezeket a mélyebb gondolatokat is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez már emiatt, hogy az olvasók számára egy fontos követelmény lehet. És a mostani olvasmánynak az egyik ereje abban látható, hogy nagyon játékos név anyaggal dolgozott a szerző, szórakoztató, meg a gasztronómiához kapcsolódó neveket talált ki, és ez szerintem egész jól meg tudja fogni az olvasókat.
3: Nehéz kiválasztani az éppen aktuális év könyvét.
4: Igen, ez hosszú munkálat. Tehát a Mónikával általában közösen konzultálni szoktunk, ugye én gyerekirodalommal foglalkozom, tehát azért mindig szívesen részt veszek ennek az olvasmánynak a kiválasztásában, és bizony olvasgatunk, keresgélünk, mondhatnám, hogy folyamatosan. Tehát amikor valamelyikünk talál valami érdekest, akkor elküldi a másiknak, hogy na mit szólsz ehhez, mi lenne jó. Épp ma reggel a Mónika egy könyvvel érkezett, és most már úgy néz ki, hogy megvan a jövő évi olvasmány, de még nem szeretném elárulni, mi lesz. De hogy bizony ez egy komoly kutató munka, mert ha nem jó az olvasmány, ha nem érdekli a gyerekeket, az egész versenyre rányomja a bélyegét.
3: És azt gondolom, hogy tehát nincs hiány újabb és újabb könyvekből, tehát folyamatosan gyorsan jelennek meg az újdonságok, és hogyan lehet eltalálni azt, hogy mi lesz az, ami az aktuális évben felkelti a diákok érdeklődését? Ez inkább szerzőfüggő, vagy témafüggő?
4: Vannak bizonyos kritériumok, amiket érdemes szem előtt tartani, például a humor mondjuk egy ilyen kritérium legyen, hogy szórakoztató legyen, vagy könnyed legyen, vagy legyen benne valami érdekesség, ami mondjuk ilyen megízesíti, vagy többletet ad a többi olvasmányhoz képest, legyen kalandos, legyen nem tudom, kortárs környezetbe illesztett, tehát hogy a mai befogadó, a harmadikos, negyedikes gyerek könnyen azonosuljon vele, meg hát megmondom őszintén, hogy figyeljük a kritikát is. Tehát minden évben az év gyerekkönyve díjat kiosztják mindenféle kategóriában, korosztályokra lebontva, és azok azért elég megbízható ajánlások. Tehát meg szoktuk nézni az ő ajánlásaikat is, és hát úgy olvasgatunk, keresgélünk.
3: Ugye két döntő zajlik párhuzamosan. Még annyit áruljál nekünk, hogy hogyan lehet ezt így összemenedzselni, hogyan lehet koordinálni.
4: Hát igen, ma épp összeszámoltam, hogy 3 napon zajlik 5 katedra versenydöntő, tehát 2-szer duplázunk, és 50 segítőre van szükség a 3 nap alatt, épp tegnap számoltuk össze, és ma azt hittem, hogy 25-en vagyunk, akik a lebonyolításban segítünk. Tehát zsűritagok, lótifutik, mindenfélék, és hát bizony előbb cseréltem le a lapos sarkú cipőm, mert lassan szükség lesz a megjelenésre, a maga a sarkúra, a mai lépés számom már nekem is megvan, tehát van mit csinálni.
3: Ez is legközelebb a történelem versenyen fogunk találkozni, és izgatottan várom, hogy arról is majd beszámoljunk, hogy milyen élményekkel fejezik be a napot egyrészt a diákok, és ti a szervezőcsapat, illetve a pedagógusok. Köszönöm szépen a beszélgetést!
4: Én is köszönöm, hogy megszólítottál!
2: A verseny után az eredmény hirdetés előtt a Nyékvárkonyi alapiskola csapatát kérdeztem az idei év olvasmányáról, akik nagyon lelkesen válaszoltak a kérdéseimre.
3: Szeretnék kérni mindenkitől egy bemutatkozást.
0: Kis Zsófi vagyok.
5: Zilizi Sára.
6: Nagyasi Dominik.
3: Hogy érzitek magatokat? Ugye most már délután van, a verseny lezajlott. Értek-e meglepetések benneteket? Hogy érzitek most magatokat? Végülis az eredményhirdetés előtt pár perccel.
5: Jól érzem most magam.
3: Nem vagy fáradt?
5: Nem.
3: Mi volt, ami a legnehezebb volt a mai napon, ha egyáltalán volt ilyen? Mert azt mondod, hogy fáradt azért nem vagy.
5: Nem volt ma ilyen.
3: Semmi nem lepett meg téged?
5: Nem. Nem volt a nehéz a verseny.
3: Ez jó hír számodra?
5: Igen.
3: Akkor lehet, hogy jó eredményre is számítasz, ugye?
5: Igen.
3: Sára, te hogy érzed magad? Hogy zárod ezt a mai napot?
7: Én nagyon jól és nagyon boldog vagyok, hogy itt vagyok.
3: Mi az, ami a legjobban tetszett neked a mai napon?
7: A éneklés.
3: És ami pedig a vetélkedőt illeti, illetve a verseny részét illeti, ott mi volt az, amit feladatként kaptatok el? Tudod nekem mondani?
7: Hát volt olyan, hogy igaz vagy hamis, és... És például sokféle volt még.
3: Te nehéznek ítélted meg a feladatokat, vagy szerinted is egyszerű volt, érthető volt, és könnyen meg tudtad oldani, illetve könnyen megugortad a kihívásokat?
6: Hát voltak könnyű feladatok, de volt egy olyan feladat, amit egy picit nem értettünk, de azért megcsináltuk.
3: És mi volt az, amit nem értettetek? Mi az, ami kihívást okozott, és így együtt dolgoztatok csapatban, vagy mi az, amit együtt tudni lehet?
6: Hogy így együtt dolgoztunk csapatban, és volt egy feladat, ami nem igen ment, de aztán a végén újra elmondták, és aztán már rögtön ment.
3: Milyen érzés az, amikor avassátok be a hallgatókat, amikor ott vagytok versenyhelyzetben, és közben azért nem is biztos, hogy eszetekbe jut például akár a helyes megoldás, akkor nagyon izgultok, és mit lehet ilyenkor csinálni? Hogyan sikerül aztán kitisztítani a fejeteket, hogy könnyedén megoldásra jussatok?
6: Hát úgy, hogy újra átgondoljuk a feladatot, meg hogy mit írunk oda.
3: Van olyan a csapatban, akinek nagyon adtok a szavára, vagy mindenkinek egységesen ér a szava, és mindenki véleményét meghallgatjátok? Hogy néz ki nálatok ez a csoportban?
7: Mindenki véleményét meghallgassuk, hogy ki mit mond, és akkor döntünk.
3: És ti már egy összeszokott csapat vagytok, vagy pedig most versenyeztetek először?
6: Még csak most először versenyeztünk így hárman csapatba.
3: Milyen volt az olvasmány, amit el kellett olvasnotok? Kinek mennyire tetszett?
0: Tetszett, mert az jó volt, csak az vége volt egy kicsit unalmas.
3: Unalmas volt a vége?
6: Igen, de az eleje az nagyon vicces volt.
3: Mi volt benne a legviccesebb?
7: Filkó. Mindig hülyeségeket csinált.
3: Milyen hülyeségeket csinál Filkó? Csak egy-két példát mondjatok nekem.
6: Hát mindig így nem fekszik, hanem bolondozik. Bolondozik. Mindig bolondozik.
3: És ti szeretitek, hogyha valaki bolondozik?
7: Nagyon szeressük.
3: Nem tudom, mennyire szabad szerintetek elárulni, aki még nem olvasta a könyvet, hogy mi történik Filkóval a legvégén, vagy mi a legizgalmasabb, ha nem is a legvégén, de mi a legizgalmasabb, ami Filkóval történik szerintetek?
7: Szerintem az volt, amikor az ágyból kiesett.
3: Remélem, nem ütötte meg magát azért nagyon.
7: Mert fújtak egyet a kürtel, és kiesett az ágyból.
0: De az is vicces volt, amikor beleesett a szökőkútba.
6: Igen, nekem ugyanaz, ami a Zsófinak, hogy beleesett a szökőkútba.
3: Hát ez nagyon jó, és én nagyon fogok nektek szurkolni, hogy jó eredménnyel térjetek haza, közben pedig a tanítónétől is szeretnék egy bemutatkozást kérni. Jó napot
8: kívánok, Nagy Csilla vagyok, a Nyékvárkonyi Alapiskolától jöttünk.
3: Mennyire kell a mai gyerekeket az olvasásra ösztönözni, bíztatni, és még például egy versenyre is elhozni őket?
8: Elég sokat, főleg az első osztályban megszoktatni őket azt, hogy a könyv az nem villog, az nem változtatja percenként a képernyőt, és közben pedig ugye azt is tanítjuk velük, hogy amit olvasunk, azt értjük is. Tehát ezzel kezdjük. De maga a könyv az vitt minket a történetével, tehát nagyon jó olvasmányos történet volt, vicces, fordulatos kalandokba voltak részünk, úgyhogy ez tetszett a gyerekeknek. Így könnyebb volt a munka.
3: Miért érdemes versenyen is részt venni, és tényleg nem csak otthon, akár így az ágyban pihengetve olvasni, és kikapcsolódásként megélni, hanem igenis egy versenyhelyzetben is kipróbálni magukat a gyerekeknek?
8: Ez egy plusz élmény, mert mi úgy, ahogy a gyerekek, én is most először vagyok itt. Tehát nekünk ez az első versenyünk, és megtapasztalni a más környezetben való munkát, egyrészt ismerkedésre ad alkalmat, és tanulunk versenyezni.
3: Jövőre is készülnek majd?
8: Igen, igen.
3: Milyen
8: igen.
3: volt így az első benyomás?
8: Nekem nagyon pozitív, nagyon tetszett, nagyon jó volt a szervezés is, úgyhogy mi örülünk, hogy itt lehettünk.
3: Akkor jövőre ugyanitt nyitva.
8: Igen, igen, igen.
3: De sok sikert kívánok, és köszönjük szépen.
8: Köszönjük.
9: A verseny után már az egyetem előtti kinti tér volt hangos a vidám gyerekektől, akik szinte elvegyültek az éppen diplomázó, fotózkodó, friss diplomások között, és nekem pedig sikerült jó néhány csapatot elcsípnem. Ők következnek most.
3: Gyors bemutatkozást kérek mindenkitől, sziasztok, és melyik suliból jöttetek?
10: Van Béri Ármin alapiskolából jöttünk. Tusz Dávid vagyok.
11: Én Dudás Eleonor.
12: Rabai Áron vagyok.
3: Most már az eredményhirdetésen túl vagyunk. Hogy szerepeltetek? Meséljetek egy kicsit.
10: Nyolcadikuk lettünk, de ezt teljesen jól értékeljük, mivel szerintem a csapat nevében mondhatjuk, hogy nagyon örülünk neki.
3: Kinek mi volt a legnagyobb élmény itt a versenyen?
7: Hát nekem nagyon tetszett a koncert, és a feladatok is érdekesek voltak.
3: Mi volt a legérdekesebb a feladatokban?
12: Például az az állatos. Az tetszett eléggé.
3: Neked mi volt az, ami a legjobb volt? Vagy ami a legnehezebb?
7: Hát a legjobb az szerintem az, amikor vízi állatneveket kellett keresni, és a legnehezebb az az első feladat volt.
3: Miért volt ez a legnehezebb?
7: Mert összetett szavakat kellett keresni, és nem találtunk sokat.
3: Mi volt az, amit viszont megtaláltatok? Mert ugye egy csapatként dolgoztatok együtt, ugye, Dávid?
10: Hát igen, egy csapat voltunk, de hát már sajnos nem emlékszem annyira.
3: Nagyon sok minden volt ezen a délelőttön?
10: Sok minden. Kifejezetten sok minden.
3: Mi az, amit élményként hazavisztek magatokkal?
10: Egyel több versenyen vettünk részt. A részvétel fontos szerintem, nem a helyezés, az már csak egy plusz.
3: És mi a kedvenc magyar szavatok?
7: Hát a kedvenc magyar szavam, nem is tudom.
3: Van ilyen?
7: Nincs.
3: És neked?
12: Nyelvmesterek, mert mondjuk az a mi csapatnevünk.
3: Aha, tehát a nyelvmesterek, ez a ti csapatnevetek. Szerintem ez egy fantasztikus név. Dávid, neked mi a kedvenc magyar szavad?
10: Hát én nem tudnám kiemelni a magyar nyelvvel egy olyan szót, mert nekem maga a nyelv tetszik úgy egyben, ahogy van.
13: Bartalcsóka Adriána vagyok, és a Vámbéri Ármin alapiskolában tanítok, és a csapatomban most egy ötödikes, egy hatodikos és egy nyolcadik osztályos tanuló vett részt, és én nagyon büszke vagyok rájuk, mivel első alkalommal vettek részt az anyanyelvi vetélkedőn.
3: Pedagógusként miért tartja fontosnak, hogy egy ilyen anyanyelvi vetélkedőn is részt vegyenek a diákok, ahol azért a játékosság is nagyon fontos, gondolkodni is kell, de azért a kreativitás is valahol azért teret kell, hogy kapjon.
13: Hát azt gondolom, hogy feladatunk, hogy az életünk során az anyanyelvünket is ápoljuk. Idegen nyelveket tanuljunk, de ne felejtsük el a sajátunkat sem ápolni. És a csapatmunka, azt gondolom, hogy sok mindenre megtanítja a gyerekeket, azt, hogy együtt dolgoznak.
3: Elégedettek az eredménnyel?
13: Nagyon. Köszönjük szépen, igen.
3: Pedig gratulálok, és további sok sikert.
13: Köszönjük szépen.
3: Kérnék szépen egy bemutatkozás, és melyik iskolából érkeztetek?
14: Mi a Jókai iskolába érkeztünk.
3: Könyvevők csapat és az alapozók. Meséljetek egy kicsit itt, ugye mi már itt az épület előtt állunk. Azt látom, hogy elégedettek vagytok. Meséljetek, dicsekedjetek egy kicsit, hogy milyen eredményt sikerült elérnetek, és pontosan melyik iskolából is jöttetek?
15: Mi a Gregorovics Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából jöttünk, Jókáról, és tavaly sikerült egy jobb eredményt is elérnünk, de idén se rossz.
3: A második helyezetnél jobb eredmény, az már csak az első lehet.
15: Igen.
16: Elsők lettünk, igen, tavaly persze. Idén második, annak is nem örülünk.
3: Ki lehet egyezni azért a második helyen?
15: Igen, persze. Ez is plusz pont a felvételinél.
3: Mert hogy mi volt a verseny témája, osszátok meg a hallgatókkal, kérlek, hogy mi volt a ti versenyeteknek a fő mondani valója, lényege. Mi szerepelt a döntő feladatokban? Nehéz volt, könnyű volt, hogyan értékelnétek?
16: Közepes szintű volt, kb. Úgy, mint nem tavaly.
15: Nem volt nehéz, de egyszerű sem.
3: Fáradtak vagytok most már?
15: Igen, egy kicsit.
16: Fáradtak és elégedettek.
3: Tavaly is itt voltatok, tehát így gyakorlott versenyzők vagytok. Jöttök-e jövőre is?
15: Igen, reméljük, hogy el tudunk jönni jövőre is.
16: Igen, jövőre ötödikesek leszünk, szóval talán nem alsó tagozatosra megyünk, de hogyha jól tudom, még erre a könyvolvasósra megyünk.
3: És mennyire tetszett az olvasmány, amit kaptatok? Ki az, aki megosztja velem a gondolatait?
16: Nagyon tetszett. Külön a könyvekről szólt a könyv. Minden nagyon tetszett benne, nem volt benne hiba, tényleg a írónak nagyon szépen köszönhetett, szeretnék mondani, egy ilyen jó könyvet kiadott.
3: Én bízok benne, hogy a szerzőhöz eljött ez a jó kis üzenet, én pedig köszönöm, hogy beszámoltatok nekem, és további sok sikert kívánok.
17: Ozsvat Horváth Katalin vagyok a Jókai Alapiskolából.
3: Ugyan értékelték a versenyt a gyerekek, nagyon kreatívan feleltek a kérdésemre, hogy azért elégedettek a második helyezéssel is, tavaly elsők voltak. Önök hogy értékelik a versenyt pedagógusként?
18: Abszolút elégedett vagyok velük, sokat dolgoztak tényleg. Már a felkészülés időszaka is olyan volt, hogy rengeteg feladattal kell nekik készülni, úgyhogy nem csak a döntőre. Itt októbertől dolgoznak.
3: Mit jelent a komoly munka? Hogyan lehet felkészülni olvasásból?
17: Hát tulajdonképpen végig kell olvasni először is a könyvet, értelmezni a feladatokat, kidolgozni a feladatokat, és a bónusz feladatokat is megfogni, csak így.
3: És mi lesz a jutalom a diákoknak ezért?
18: Azt mindig ők határozzák meg.
3: Általában mit szoktak kérni?
18: Szabadnapot.
17: Szabadnapot, szabad foglalkozást, játékot, fagyit.
18: Igen. Ez mind meg lesz.
3: Megérdemlik, úgyhogy meg lesz. Hát én köszönöm szépen, és sok sikert kívánok önöknek a továbbiakban.
17: Nagyon szépen köszönjük.
3: Kérek szépen mindenkitől egy bemutatkozást, és hogy melyik csapat vagytok ti?
19: Hát mi voltunk a Válaszvadászok, a Munka utcai alapiskola a Komáromból. Fém Anna.
20: Én is a Válaszvadászoktól, és a Havrán Kincsi.
21: Én is a Válaszvadászok, és Vajlik Szofia.
19: Én Vajkai Éram Szofia vagyok, és mi voltunk a nyelvtrió.
22: Én Krászna Natália vagyok, és én is a nyelvtrió tagja voltam.
23: Én Horváth Dóra vagyok, szintén a nyelvtrióból.
3: Tehát két csapat érkezett az iskolából. Ki hogyan végzett, ki hogyan értékelte a versenyt a csapatok közül?
19: Szóval ugye mi vagyunk a Válaszvadászok, Pém Anna, és hát mi negyedikek lettünk. Igazából nagyon élveztem, nekem nagyon tetszett. Tavaly is már voltunk itt, és hát szintén nagyon jó élmény volt.
3: Válaszvadászok, és ti pedig a nyelvtrió. Akkor a nyelvtrió hogy értékelte ezt a mai napot? Fáradtak vagytok? Hogyan tértek az, és milyen helyezéssel megkérdeztetem?
1: Hát másodikak lettünk, és jó élménnyel térünk haza, egy kicsit fáradtam, mert mindent beleadtunk, de örülünk az eredménynek, nagyon örülünk neki.
2: Ha már így a kreativitás is ma teret kapott itt a mai nap folyamán, vagy volt-e, van-e olyan szó, ami a mai nappal kapcsolatban eszetekbe fog jutni?
19: Hát mondjuk rá, hogy siker. Már végül is ez egy siker volt, ugye?
23: Együttműködés.
1: Nem tudom miért, de nekem lehet, hogy a gyémánt. Ez egy szép szó.
23: Jó hangulatot mondanám.
19: Az első szó, ami így eszembe jutott arra, amikor megkérdezte, hogy mondjunk egy szót, az volt, hogy függvény, de...
2: Valakinek higgyétek el, szerintem a függvény a kedvenc szava, szóval az abszolút belefér. És hogy zárjátok tehát a mai napot? Mi volt esetleg a kedvenc feladatotok? Volt ilyen? Visszajáró versenyzők vagytok egyébként?
1: Igen. Hát én mindig is nagyon szeretem a közmondásos feladatokat, az nekünk nagyon jól ment, úgyhogy nekem szerintem az.
2: Ilyen kedvenc feladat még valakinek volt olyan, amit úgy vártok?
19: Hát talán volt egy ilyen, ahol volt egy szöveg, és ott kaptunk, tehát az volt a feladat, hogy keresünk testrészeket, és az mondjuk szerintem nagyon érdekes volt.
2: Volt, ami kifejezetten nehéz volt a feladatok közül?
23: Szlovákiai települések voltak megadva, és ki kellett találni őket.
2: Miért érdemes szerintetek egy anyanyelvi vetélkedő részt venni?
23: Hordozni az anyanyelvet.
1: Igen, gyakorolni a nyelvet, azt megismerjük a szépségeit ezáltal.
23: Illetve még a szókincset gyarapítani, hogy fejlődjünk évről évre.
19: Hát meg ugye az ötekervényeinket is egy kicsit megmozgatjuk, ez is jó dolog, azt hiszem, hogy.
2: Köszönöm szépen.
9: A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem pedagógiai kara és közép-európai tanulmányok kara termeiben zajló döntő ismét rávilágított arra, hogy az anyanyelvi vetélkedőknek és az irodalomversenynek, az alsó tagozatos versenynek milyen fontos szerepe is van a tanulók nyelvi fejlődésében, kreativitásában, hiszen nem csak tudást közvetítenek, hanem ösztönzik a gondolkodást, fejlesztik a kreativitást és erősítik az anyanyelvhez való kötődést is. Én a helyszínen jártam, és igazán izgalmas volt beszélgetni, mind a szervezőkkel, mind pedig a diákokkal.

kell, hát félre a gonddal. Az ember, az Isten ilyenkor jól van. Mit örökül hagyhatsz, csak annak van ára. Ha a győzelem biztos, senki se gyáva. Akkor senki se gyáva.

0: azt a fajta veszélyérzetet, vagy amit nagyon gyakran úgy fogalmaznak, hogy a két világháború közötti weimarizálódás, azt én egy kicsit túltoltnak gondolom.
1: Körösényi András politológus, az ELTE kutató professzora lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, vajon merre tarthat a világunk. Rácz Vince vagyok, várom önöket szombaton, a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szeptembertől módosulnak a házasságkötés és a közlekedés szabályai Szlovákiában. Ukrajna a Krimfélsziget ellátási útvonalait támadja, hidak rongálódtak meg. Délután újabb nyugat felől terjeszkedő felhősödésre van kilátás, 18 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. Peter Pellegrini

0: Államfő több a mindennapokat érintő törvénymódosítást írt alá, az egyik szerint szeptembertől a házasságkötési nyilatkozatot már nem csak önkormányzati vezetők, hanem akár parlamenti képviselők, kormánytagok vagy az államfő előtt is meg lehet tenni. Pellegrini azonban jelezte, ő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. A másik módosítás a közlekedési szabályokat érinti. Szigorodnak a gyorshajtásért kirótt büntetések, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos rollereket, és új szabályok lépnek életbe a gyalogosok számára is, például tilos lesz a mobiltelefonok használata az úttesten való átkelésnél. Újdonság az is, hogy bizonyos feltételek mellett megengedett lesz a megfordulás a jelzőlámpás kereszteződésekben. A legtöbb változás szeptembertől lép hatályba. Fontolóra vesszük a tranzakciós adó eltörlését, de csak abban az esetben, ha sikerül elegendő forrást találni a 400 millió eurós költségvetési kiesés pótlására, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. A kormányfő szerint nem reális egyik napról a másikra jelentős adó és járulék csökkentést végrehajtani. Úgy véli, a gyors adócsökkentés rövid távon veszélyeztetné a szociális kiadások finanszírozását. Közben a vállalkozói szféra több támogatást sürget, különösen a kutatásfejlesztési beruházások ösztönzésére. Egy javaslat szerint megdupláznák az ilyen beruházások után járó adókedvezményt. A kormány ezeket az intézkedéseket a költségvetés tervezése során fogja mérlegelni. Teljesítette célját a nyugdíjbecslések kiküldése a szociális biztosító 3,4 millió ügyfelének. Az embereket elkezdte foglalkoztatni a majdani nyugdíjuk összege, jelentette ki sajtótájékoztatón Erik Tomás, munka, szociális és családügyi miniszter. Hatalmas nyomás nehezedik a biztosító fiókjaira, és májusban több tízezerrel nőtt azok száma is, akik az elektronikus ügyfélkaput vagy a szociális biztosító alkalmazását használták. A miniszter szerint a beszámított évekkel kapcsolatban a legtöbb a kérdőjel, de az emberek megértették, hogy nem a biztosító a hibás, hanem a korábbi munkaadók, mert nem adták le a nyilvántartási lapokat. Egy törvénymódosítás szerint a cégek kötelesek az év végéig pótolni ezt a hiányt. Ukrajna folytatja a Krím ellátási útvonalai elleni támadásokat. Orosz jelentések szerint az éjszaka során hidak rongálódtak meg a félszigeten és a herszoni területen. Robbanásokat jelentettek Szevasztopolban is. A helyi vezetés szerint üzemanyaghiány alakult ki, mert a tartálykocsik nem jutottak be a városba. Közben orosz dróntámadás érte Ukrajna északkeleti részét, a Szumi területen egy nő életét vesztette, két gyermek megsérült. Az ukrán légvédelem szerint a támadó drónok túlnyomó részét sikerült megsemmisíteni. Kína indoklás nélkül az utolsó pillanatban lemondott két fontos diplomáciai találkozót az Európai Unió képviselőivel Pekingben. A háttérben a felek közötti egyre erősödő feszültség állhat, amelyet a kínai export gyors növekedése okoz. A törölt egyeztetések között digitalizációs kérdésekről szóló tárgyalások és magas szintű diplomáciai találkozók is szerepeltek. Kína eközben igyekszik megakadályozni, hogy Brüsszel új exportkorlátozó intézkedéseket vezessen be.
1: Időjárás.
0: Délután átmeneti napos időszakokat követően újabb nyugat felől terjeszkedő felhősödésre van kilátás. Ebből a felhőzetből várhatóan csak kevés helyen fordul elő szemerkélés, záporeső, melyre nagyobb esély a déli térségben látszik. Zömében mérséklődik, legyengül a szél, a középső országrészben lehetnek élénk széllökések. A délután folyamán 18 és 23 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt az R1-es autópályán Garamszent Benedeknél Zólyom irányába haladva két kamion ütközött egymásnak, a bal sávot lezárták, az arra közlekedők fennakadással számoljanak. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. és minden napra egy podcast. Patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Reklám.
2: A Victorinox név egyet jelent a praktikus svájci zsebeszközökkel. Most a Slovnaftnál jelentős kedvezménnyel szerezheti be őket. Gyűjtse a digitális matricákat a Slovnaft Move alkalmazásban a Slovnaft töltőállomásokon végzett vásárlásai után, és vigye haza a kompakt multifunkciós késeket, fogókat vagy a mentőkést jelentős kedvezménnyel. Siessen, mert az akció csak augusztus 2-áig vagy a készlet erejéig tart. További részletek a slovnaft.sk/akcie oldalon.

0: Egy újabb ismétlés következik a keddi nappaliból. A mikrofonnál Gasparik Maja. A történelem sokak számára évszámok és tankönyvek világa. Másoknak viszont kaland, nyomozás és felfedezés. A katedra történelem verseny évről évre arra vállalkozik, hogy közelebb vigye a diákokhoz a múltat. Nem csak tudást kér számon, hanem gondolkodásra, kutatásra és közös munkára is ösztönöz. Az idei évad témája a Hunyadiak és a Jagellók kora volt. Egy olyan évszázad, amelynek eseményei máig meghatározzák történelmi emlékezetünket. A döntő helyszínén jártam, ahol szervezőkkel, pedagógusokkal és diákokkal is beszélgettem arról, mitől különleges ez a verseny, és hogyan lehet a történelmet élővé tenni a mai fiatalok számára. Mielőtt azonban a verseny feladatokról vagy az eredményekről beszélnénk, érdemes egy kicsit hátrébb lépni. Mi teszi különlegessé a katedra versenyeit, milyen közösség és milyen pedagógiai szemlélet áll mögöttük? Erről elsőként Petres Csizmadia Gabriellával, a katedra versenyek koordinátorával, valamint Presinszky Király Ágnessel, a verseny egykori rovatvezetőjével beszélgettem. Közös visszaemlékezés történik itt és most. Milyen érzés egyáltalán így az iskolapadban ülni úgy, hogy közben ti egyébként is csoporttársak voltatok egyetemen? Sziasztok!
1: Ági. Hát nagyon jó érzés. Én nagyon örültem, amikor a Gabi meghívott, mert én mindig szívesen jártam a történelem versenyre, szívesen oldottam, javítottam, készítettem a feladatokat, és mindig egy nagyon jó élmény volt a döntő. Akkor még teljesen más körülmények között, ugye akkor még Dunaszerdahelyen, tornateremben, most már úgy látom, hogy azért a körülmények is sokkal jobbak, úgyhogy nagyon jó érzés visszajönni, nagyon örültem, hogy a Gabi meghívott, úgyhogy szívesen tettem eleget, és eljöttem, hogy újra átéljem a történelem verseny légkörét.
0: Már is megbeszéljük, hogy egyébként milyen a történelem verseny légköre, de Gabi, még egy kicsit ott maradnék, hogy amikor Ági megérkezett, akkor te olyan örömmel mondtad mindenkinek, hogy itt van újra Ági, mindjárt lehet vele egy kicsit nosztalgiázni, de még ugye én elraboltalak benneteket egy kicsit beszélgetni. Mesélj, milyen feleleveníteni, hát nem is tudom, a közös múltatokat, a közös történelmeteket?
2: Hát nekünk még most is van jelenünk is, mert hogy szomszéd faluban lakunk, jó barátnők vagyunk egyetemista korunk óta, egyetemre közösen jártunk. A magyar szak volt a közös bennünk, Áginak töri a másik szakja, nekem hittan. És hát azóta ugye megbeszéltük, hogy 2000-es évek elejétől tartjuk a barátságot, és máig együtt működünk, és a katedra kapcsán volt egy időszakunk, amikor együtt dolgoztunk is. Tehát 2012-től 17-ig együtt vezettük Ági a töri versenynek, a rovat vezetője volt, én pedig az irodalom versenyének.
0: Milyen volt ez az időszak? Akkor elevenítsük fel, hogy amikor ti közösen szerveztétek, és együtt szerveztétek meg ezt az egészet, akkor milyen volt? Hogy nézett ki 2012-től, az alatt, az 5 év alatt a töri verseny?
1: Hát, ami először eszembe jut, hogy sűrű volt, nekem nagyon sűrű, ugye nekem kicsi gyerekeim voltak, és viszont én nagyon lelkesen készítettem a feladatokat. Én azt hiszem, hogy nem is sokat változott talán. Biztos a feladatok jellege az igen, mert azt hiszem, hogy minden tanár belerakja a maga személyiségét, a maga kreativitását, tehát ez biztos, hogy változott, de én azt hiszem, hogy a formája az nem is változott annyira a versenynek.
2: Igen, inkább talán a lebonyolításnak a körülményei változnak. Tehát nem a szakmai tartalom, tehát a szakmai tartalom nem olyan jelentős módon változott, hiszen magának a történelemversenynek, ahogy a többi katedra versenynek is van egy szabályzata, amihez minden versenyszervező tartja magát. Például ilyenre gondolok, hogy csapatversenyről van szó, 3 tag alkotja a csapatot, a célközönség mindig a felső tagozatosok, ők teszik ki, tehát ezek nem változnak, de ahogy Ági is mondta, azért minden rovatvezető egy picit beleviszi a saját személyiségét, tehát azért a feladatok jellege változhat. Ami látványosan változott, hogy más városban zajlik a döntő, más a szervező, 2021 óta ugye a katedra polgári társulás, az az ideáig a Katedra Alapítvány volt a főszervező, és hát ahogy a rovatvezetőknek a személyisége rányomja a bélyegét a versenyre, úgy gondolom, hogy a szervezőknek is egy picit azért a verseny arculatára rányomja a bélyegét, és azt bízom benne, hogy ez pozitív dolog. Addig is jó volt, tehát hogy szerintem nem volt semmi gond a versenyekkel, de egy picit más jellege lett a döntőnek, egy kicsit talán az emelkedettsége jobban érződik azáltal, hogy nem tornateremben van, hanem egy egyetemi kampuszon zajlik, egy előadóteremben, tehát ad egy ilyen rácsodálkozást a gyerekeknek, hogy hát igen, ilyen környezetben lehet tanulni, ha valaki egyetemre akar járni. Meg úgy ez az akadémiai közeg eleve ad egy picit ilyen emelkedettebb tónust, úgyhogy talán ebben változott, illetve abban, hogy megpróbáltuk, mivel egyetemen vagyunk, a jövendő, tehát a tanárjelölteket megszólítani, az egyetemistákat, hogy segítsenek mind a lebonyolításban, mind a zsűrizésben, és most már nem a felkészítő pedagógusokat kérjük meg, hogy segítsenek a feladatok javításában. Ez nem arról szól, hogy azt gondolnánk, hogy esetleg bárki is elfogultan javított volna, hanem inkább a méltányosságról szól, hogy hát ha már ők egész tanévben dolgoztak a gyerekekkel, igaz, hogy ők ismerik a legjobban a versenynek a tartalmát, tehát, hogy valahol indokolt volt, hogy ők javítsanak, de hát a versenyen akkor őnekik is legyen egy kis jutalom, és a feladat kiadás helyett inkább jutalomként általában valami kultúrprogramot biztosítunk számára.
3: Ági, milyen érzés tehát visszatérni? Most hogy érkeztél vissza a történelem versenyre?
1: Hát nagy örömmel jöttem egyébként, mert ugye én úgy is hagytam abba egyébként, tehát hogy nem, hogy elegem lett belőle, vagy mi, hanem ugye a gyerekek miatt ugye egyszerűen nem volt időm rá, tehát úgy kénytelen voltam abba hagyni, úgyhogy nagyon örülök, hogy a Gabi hívott, és tényleg örömmel jöttem, és nagyon jó érzés az, hogy például még mindig látok ismerős arcokat, tehát ugyanazok az emberek, akik tényleg már nem is tudom hány éve, még mindig itt vannak, még mindig bekapcsolódnak, itt vannak a döntőben, ez egy nagyon nagy dolog szerintem.
3: Mit gondolsz, miért fontos, és miért jó, hogyha a diákok megmérettetik magukat, eljönnek például a Katedra Történelem versenyre, és részt vesznek?
1: Szerintem egy verseny nagyon sokat tud adni egy tanulónak. Akár azt, hogy például elmélyül egy történelmi korszakban, jobban megismeri azt. Tehát szerintem egy verseny egy közösségi munka. Tehát, hogy megtanulnak csapatban dolgozni, megmérettetni magukat, megtanulni veszíteni, megtanulni nyerni. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, a versenyzés. Én nagyon pozitívnak tartom, sokat ad a gyerekeknek az iskola mellett.
3: Ugye most egy nagyon fontos évforduló is van, ugye Mohácsi csata, 500. évfordulója. Ez ilyenkor plusz teher szerinted a diákok számára, hogy egy ilyen nagy évfordulóból is kell készülni, és ott vannak a Hunyadiak, ott vannak a Jagellók. Ebből mindenből külön felkészülni, vagy például elég az a tudás, amit iskolában szereznek a történelmi órákon?
1: Hát sajnos én azt tapasztalom, hogy nálunk nagyon kevés a történelem óra, ahhoz képest, hogy a magyar történelem pedig milyen gazdag, milyen tág, tehát szerintem én úgy érzem, hogy kevés sajnos. Tehát sokszor kell hozzá ez a verseny, hogy igen, megemlékezzünk akár a nagyfordulókról, évfordulókról, és plusz tudást szerezzünk, akár a nagy íróinkról is, ugye most például az elmúlt években sok szép kerek évforduló volt, ez mindig lehetőség arra, hogy valami plusz tanuljanak a gyerekek szerintem ezekről a dolgokról, úgyhogy ez fontos.
3: Örülök, hogy az irodalmat említetted, mert irodalmi személyiségről talán azt gondolom, hogy ritkábban, még történelmi eseményről, korszakokról gyakrabban készülnek például filmek és sorozatok. Ezek nehezítő körülmények, vagy pedig akár egy ilyen történelemversenyen, hogy igen, lehet, hogy a diákok megnéznek egy sorozatot akár. Jó, utána ez egy plusz kutató munka, hogy mondjuk felfedezzék azt, hogy az adott sorozatból mi az igaz, és mi viszont már fikció.
1: Igen, hát ez inkább lehet, hogy nehézség, mert sokszor hajlamosak vagyunk elhinni mindent, amit látunk, amit a tévében látunk, főleg a gyerekek nagyon, tehát ez a kritikus gondolkodás sokszor úgy nincs meg, és akkor úgy hajlamosak elhinni azt, amit látnak, úgyhogy inkább nehezítő körülménynek mondanám ezeket a sorozatokat. Persze van bennük pozitív is, mert például megszerettetheti a gyerekkel, a tanulóval az adott korszakot, vagy történelmi személyiséget, de valóban akkor itt már utána kell nézni, hogy na, ez tényleg így volt, tényleg így történt. Úgyhogy igen, ez talán nehezítő körülmény.
3: Gabi, te egyetértően jelezted, hogy igen, hogy ez valóban így van, ahogy Ági is mondja.
2: Mindenképp érdemes megkérdezni erről a robotvezetőt, Elek Józsefet, mert általában úgy zajlik a minden katedra versenynek az előkészítése, hogy ilyenkor június végén, július elején tartunk egy megbeszélést az összes katedra szervezővel, robotvezetővel, és akkor elmondják, hogy mit terveznek, milyen témával szeretnének előállni a következő tanévben. És emlékszem, amikor Dódi mondta, hogy hát megnézte a Hunyadi sorozatot, el is határozta, hogy muszáj ezzel foglalkozni történelmi szempontból is, mert hogy a figyelemfelkeltésre, a népszerűsítésre nagyon jó egy ilyen filmsorozat, de hát ugye nagy részt a fikció dominál ezekben a sorozatokban, és hát jó lenne egy picit a történelmi tényszerűségnek is utána járni.
3: Mi az, amit kívántok a gyerekeknek, diákoknak? Gabi, ezt minden egyes katedra verseny után, illetve vagy közben előtte megkérdezem, hogy hogyan szeretnétek, hogyan távozzanak a diákok a mai, vagy az éppen az aktuális versenyre, most ugye konkrétan a történelem versenyre gondolunk.
2: Hát szervezői szemmel én azt gondolom, hogy akkor örülünk, hogyha elégedetten távoznak a diákok, tehát jó érzéssel, attól függetlenül, hogy ugye ez egy verseny, aminek vannak győztesei, van egy eredménylista, és valamilyen helyezést mindenki elér, tehát ettől függetlenül egy elégedettségérzés, egy jó élmény érzéssel térnek haza, tehát számomra ez a fontos, de gondolom Ági meg a szakmai részt megtalálja, vagy tehát, hogy ez ugyanolyan fontos tud lenni a történelmi tudás. Való gazdagodása, többi.
3: Igen, Ági, volt szervezőként, aktuális vendégként, te milyen arcokat szeretnél látni a verseny vége
1: után? Hát boldog arcokat természetesen, de hát ugye verseny esetén ez nem mindig valósul meg, hiszen én úgy láttam azt, hogy nagyon-nagyon odaadó pedagógusok dolgoznak a gyerekekkel, tehát én is pedagógusként tudom azt, hogy ha akarunk elérni eredményt, akkor az nagyon kemény munka, és sokszor nem jön ki az a lépés, és tehát mindenki minden bizonnyal nem lesz boldog, nem lesz elégedett.
3: Mindenki nem lehet első,
1: így van, de én azt hiszem, hogy aki már itt van, tudom, hogy ez közhely, ez egy nagyon szép eredmény, és most már én azt hiszem, hogy mindig én is úgy engedem útra a gyerekeket, hogy most már csak élvezd a feladatokat, érezd jól magad, ismerkedj, közösségbe legyél olyan emberekkel, akik hasonlóak, mint te, hasonló az érdeklődésük. Tehát én ezt kívánnám mindenkinek, és én úgy érzem, hogy ha ez megvan, akkor egy jól sikerült a verseny, úgyhogy...
3: Igen, tehát mindenki megvívja a saját kis csatáját, igen. De utána az a cél, hogy boldogan térjenek.
1: Igen,
3: nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést.
1: Köszönjük. Mi is köszönjük.
0: Az idei verseny témája a Hunyadiak és a Jagellók kora volt. A feladatok összeállítása minden évben komoly kutatómunkát és kreativitást igényel, hiszen nem csak a tudást kell mérni, hanem a diákok érdeklődését is fel kell kelteni. Hogy miért éppen ezt a korszakot választották és hogyan készülnek a verseny feladatai, arról Elek Józsefet, a verseny szakmai vezetőjét és feladatkészítőjét kérdeztem.
3: Igen, túl vannak a 2026-os történelem verseny döntőjén. Milyen érzések vannak most önben?
4: Hú, hát nagyon jó. Olyan szempontból, hogy amikor az ember egy ilyen döntőt levezényel, és akkor látja a gyerekeket, hogy na itt van az a 15 csapat, amelyik végül is egy 9-10 hónapon keresztül dolgozott, és azok között a, mondjuk ők a legjobbak, akkor úgy öröm végignézni, hogy aha, itt van az a társaság, akiknek készültek a kérdések, és akkor az, hogy augusztustól elkezdődtek a fejben összeállni ezek a dolgok, és aztán kérdések születtek, fordulókat kiértékeltük, kreatív feladatok jöttek, és mindezt a nagy közönség is láthatja akár a honlapon keresztül, és akkor látjuk, hogy van ennek az egész munkának egy eredménye, akkor jó elfáradni benne, ez tény és való. Tehát még természetesen mindig van egyfajta olyan izgalom, hogy nehogy valami dolog keresztül húzza az ember számításait, ugye benne van a hibázás lehetősége bármilyen szinten, de most úgy érzem, hogy sikerült úgy levezényelni az egészet, és úgy a feladatokat összeállítani, hogy nem voltak sem bakik, sem ilyesmik. Úgyhogy valószínűleg emberi mulasztás nem történt. Jó túl lenni rajta, mint általában ilyenkor, egy nagy levegőt venni, és most próbálok arra gondolni, hogy ne gondoljak a következő katedra döntőre, katedra versenyre, legalább egy hétig.
3: Bármely katedra szervezővel beszélgetek versenyekről, akkor igen, általában ezt szokták mondani, hogy utána a verseny döntője után már hamarosan, ha nem, már a döntőkor megvan, hogy mi lesz a következő év témája.
4: Nem akarok riogatni senkit, mert tényleg van, úgyhogy volt, amikor azt állítottam össze, hogy na mi az a téma, ami még nem volt.
3: Van olyan még?
4: Van, persze van. Hát legalábbis, ha azt veszem, hogy mondjuk én 6 éve csinálom, akkor mi nem volt a 6 évben, de különben végül is nem kellene, hogy ilyen komolyan vegyük a dolgokat, mert van egy olyan cserélődés, hogy azért 5 évenként kimegy egy garnitúra, és lehetne újra meg újra visszatérni régi témákhoz. De azt hiszem, hogy vagyunk annyira igényesek, és azt gondolom minden katedra versenyszervező nevében mondhatom, hogy azért szeretjük megújítani a dolgokat. Úgyhogy odáig még nem jutottam el, hogy ugyanazt a témát előhúzzam.
3: Hát ugye most van is egy nagyon fontos évforduló, Mohácsi csata 500, Hunyadiak, Jagellók, törökverés, oszmánok, tehát van itt minden, amiből lehet bőven csemegézni. Mennyire volt ez túl nagy téma ahhoz, hogy kiválasztani belőle a legfontosabbakat, vagy pont nem a legfontosabbakat? Milyenkor a szempont?
4: Egy kicsit olyan szempont volt, hogy a levelezős fordulóban kapják meg a hátteret. Tehát a korszakról, a 15. századról, tegyük fel úgy, hogy Hunyadi János megjelenésétől, karrierjének a kezdetétől, és vegyük át ezt nagyjából Mohácsig, legyen egy háttér, és aztán amikor elérkezünk a döntőhöz, akkor a döntőben egy olyan szakirodalmat állítunk össze, hogy az viszont már inkább a török problémára utal. Tehát, hogy ne kelljen újra a háttérrel foglalkozni, mondjuk az, hogy Mátyás király milyen adópolitikát folytatott csak azért, hogy aztán tudjon harcolni, vagy összeállítani a fekete sereget, hanem ezek már a levelező fordulók alapján legyenek egyértelműek. És aztán a többi az már adódik, tehát itt már inkább a török ellenes háborúkra fókuszáltam a döntőben, úgy is állítottam össze az anyagot, hogy egészen 1396-os Nikápolyi csatától Mohácsig, úgyhogy ilyen formában más.
3: Ugye Mátyás király, mondhatjuk azt, hogy egy közkedvelt történelmi személyiségünk, de hogy épp ez lehet egy nehezítő körülmény is, mert hogy többféle forrásból tájékozódhatnak a diákok, fél információk, vagy már olyan akár sztereotípiák, amik megdőltek Mátyás királlyal kapcsolatban. Mennyire nehéz így valós képet adni a diákoknak, hogy tényleg hát gyerekkorunktól Mátyás király végigkísér bennünket?
4: Az nem baj, hogyha az alapiskolás korunkban Mátyás király még a töké és az igazságos osztó meg hasonló. Aztán majd, hogyha középiskolásként jobban megértjük azt, hogy az igazság az egy teljesen relatív dolog, ha úgy vesszük, akkor megismerkedhetnek Mátyás királynak a ma oldalával is, amikor gyakorlatilag ő volt a törvénybontó, és lehet, hogy akkor jobban megértik azt, hogy miért nem akarták Mátyás fiát uralkodónak. Tehát én azt mondom, hogy mindent a maga idejében. Legyen meg az alapiskolás Mátyás király, ugye Helyi Lászlónak a hangjával, a mesékből, és nagyon szeretjük, és szerintem nagyon szeretni is fogjuk ezeket a meséket. Középiskolás Mátyás királyzőn már lehet egy kicsit más. Az, aki pedig egyetemen tanul, akkor az pedig lehet, hogy arra is rájön, hogy azért nem biztos, hogy Mátyás király volt a legnépszerűbb uralkodó a maga korában, de hát amilyen korok jöttek utána, akkor mi elkezdünk nosztalgiázni, nem? Úgyhogy ez így van, azt hiszem 1989 után is, hogy mindig azután sóhajtozunk, hogy igen, bezzeg volt egy olyan időszak.
3: Mi a helyzet a történelmi sorozatokkal? Mert hogy ugyebár azért a diákok, főleg most, hogyha akár a felső tagozatosokra gondolok, vagy akár már középiskolásokra, gimnazistákra, akár meg egyetemistákra, felnőttekre, tehát hogy igencsak népszerűek ezek a sorozatok.
4: Én egy ilyen szempontból szakbarbár vagyok, és nagyon szőrszálhasogató, tehát se az Aranybulla, sem a Hunyadi sorozat abszolút nem volt számomra abszolút elfogadható, és lehet, hogy én nem vagyok ilyen szempontból rugalmas, hogy legyen egy fantáziafilm ebből, de nem kell, azt hiszem, hogy mindent túl fantáziázni, mert annyira népszerűek tudnak lenni az ilyen sorozatok, hogy aztán ilyen hibás információk terjednek el. és én személy szerint ezeket a filmeket nem tudom annyira végignézni olyan, mondjuk azt, hogy nyugalommal, inkább addig megiszom egy kávét.
3: Viszont ha a diákok például megnézik, akkor mennyire fontos az, hogy mondjuk a tanár akár helyre tegye a dolgokat
4: muszáj.
3: A történelem órán, tehát hogy volt erre példa?
4: Volt erre példa, és hát azért konkrétan, mikor mondták tanár, hát hogy a tényleg, hogy a Zsigmond ez ennyire műveletlen király volt, hogy még németül se tudott, mondom neki, hogy jó, nézd már meg, hogy milyen családból származik. Német családból származik, és nem tud németül, akkor hol a probléma? Valahol máshol van. Tehát azt hiszem, hogy itt ez egy olyan kérdés, hogy tényleg az írói fantáziát meddig szabad a szabadjára engedni, akár egy történelmi témánál is. Nem biztos, hogy egy jó irányba megy el egy személynek a értékelése. A Hunyadi sorozatot én, mivel hogy nem láttam az egészet, pontosan ezért, a saját kifogásaim miatt, az a Hunyadi János, aki most nekünk egy nagyon pozitív személyiség, az nem mindenkinek volt hasonlóan. Tehát legalább annyian szívesen vették volna, hogyha kitöri a bokáját.
3: És ha már itt a fantáziát említette, akkor a történelem versenyen feladatkészítőként mennyire szabadjára engedni a fantáziát? Mert ugyan a diákok részéről, ha jól tudom, a kreativitás az igenis teret kaphatott a versenyen.
4: Igen, a versenynek volt egy olyan része, hogy a harmadik forduló után lehetett egy kreatív feladatot készíteni, látogatást tettünk, bár az ugye nem török probléma, hanem még az alaphoz tartozott hogy látogatást tettünk a Mátyás király könyvtárában. Nagyon szép munkák és nagyon kreatív munkák születtek itt. Viszont a döntő feladatainál már azért próbáltunk úgy csak a tárgyilagos forrásokhoz, információkhoz nyúlni, tehát ott azért nem szerettem volna, hogy megosztó legyen mondjuk egyik-másik válasz. Itt ténylegesen tényekre, összefüggésekre ment ki a játék, de különben az sem véletlen, hogy például úgy készültek ezek a kérdések, mint hogyha a Hunyadi sorozat nem is született volna meg, tehát azt azért legyen az én kritikám már, bocsánat.
3: Hogyan értékeli magát a versenyt? Így most már a döntő lezárult. Hogyan teljesítettek a diákok, a csapatok?
4: Mindig van egy komoly kihívás a felkészítő tanároknak, illetve a verseny feladatok összeállítóinak is. Tehát volt már olyan, amikor szó szerint megijedtem attól, hogy mennyire precízen felkészültek a gyerekek. Tehát a felkészítő tanárok iránt egy teljes tisztelettel mondom azt, hogy felteszik a magasabbra teszik a lecet nekem is, és ezek természetesen mindig benne vannak a játékban, hogy mennyire szabad, hogy mennyire lehet nehezíteni a kérdéseken.
3: Nagyon szépen köszönöm, és a továbbiakban is sok sikert kívánok.
4: Köszönjük szépen.
0: Egy verseny sikerét végső soron mindig azok mutatják meg a legjobban, akik részt vesznek benne. A döntő helyszínén több csapat is izgatottan készült a megmérettetésre. A Tompa Mihály Református Gimnázium csapata, az Istenek harcosai is ott voltak a döntőben. Arról kérdeztem őket, hogyan készültek, mit adott nekik a verseny, és milyen érzés egy ilyen rangos megmérettetés részese lenni.
3: Sziasztok, szeretnék egy bemutatkozást kérni, és melyik iskolából jöttetek?
5: Én a Gós Lilla vagyok, és a Tompa Mihály Református Gimnáziumból érkeztem.
6: Én Szép Laki Alexa vagyok, és én is a Tompa Mihály Református Gimnáziumból érkeztem.
7: Én Boholy Hanna vagyok, és én is a Tompa Mihály Református Gimnáziumból érkeztem, Rimaszombatból.
3: Mi a csapatotok neve? Mert gondolom, hogy csapatnév is van.
6: A csapatnevünk az az Istenek harcosai.
3: Akkor lássuk, hogy az Istenek harcosai hogyan teljesítettek ma, hogy éreztétek magatokat?
6: Szerintem így középmezőnyben fogunk végezni, de hát majd meglátjuk. Én nagyon jól éreztem magamat.
7: Én is nagyon jól éreztem magamat. Szerintem elég nehézek voltak a feladatok, de ahhoz képest szerintem egész jól teljesítettünk.
3: Ugye Mohácsi csata, évforduló, Hunyadi, Jagelló, mi volt az, ami ebből a témából egyébként a ti kedvencetek? Volt egyébként kedvenc, egyáltalán volt ilyesmi?
6: Nekem így Hunyadi Mátyás. Nekem is, így a kedvenceim az emberek voltak, meg megtudni, hogy végül kik is voltak ezek.
7: Igen, nagyon érdekeltek a csaták.
3: Hogyan értékeltétek a mai napot? Most még ugye az eredményhirdetés előtt vagyunk, van még bennetek izgalom, vagy hogy érzitek most magatokat?
5: Hát izgulunk még, de már várom nagyon.
6: Én is nagyon várom.
7: Én is már várom a kiértékelést.
2: Ugye középmezőny, azt mondtátok, hogy nagyjából lehet, hogy így fogtok végezni, de egyébként minek körülnétek a legjobban?
6: Hát nem is tudom, minél az elején legyünk, azt várom.
2: Jöttök jövőre is?
6: Reméljük.
2: Miért tartjátok fontosnak, hogy a történelem versenyen vegyetek részt, még ezt az egyet áruljátok?
7: Hát jó tudni a múltunkat, meg ilyen híres embereket, hogy mit csináltak a múltban.
2: Köszönöm, és sok sikert kívánok nektek.
6: Köszönjük.
0: A Katedra Történelem verseny idei döntőjébe a legjobb 15 csapat jutott be, akik május 25-én nyitán a Konstantin Filozófus Egyetemen mérték össze a tudásukat. A 6 fordulóból álló döntőben végig rendkívül szoros volt a verseny. Több csapat is esélyes volt a végső győzelemre. A végső sorrend a következőképpen alakult. Az első helyen Duduc Dániel György Molnár, a Legszegedi Attila végzett, tehát a csapat neve Nagy Magyar, a Nagy Magyari Alapiskola diákjaival felkészítő tanáruk Bohák Csaba volt. A második helyre Pelle István tanár úr csapata, a levelező fordulókat uraló Bátor Keszi kamarások, Cséplő Zsófia Kis Arnold Tóth Péter lépett fel. A vásárúti reformerek Bíró Palkó, Karika Krisztián, Orbán Dávid a harmadik helyen végeztek, felkészítő tanáruk Tóth Mónika Nagy örömére. A további sorrendben a Búcsi, az Ipolysági, a Hetényi, a Nagyfödémesi, a Rimaszombati, a Dunaszerdahelyi, a Lakszakállasi, a Gútai, Zselízi, Komáromi, Csatai és a Nátszegi csapatok végeztek.

0: Fica István, érsekújvári származású színművész, évek óta a budapesti Örkény Színház tagja. A hetekben viszont Pozsonyban lép színpadra, mégpedig egy szlovák nyelvű darabban. Az identitásról, Pozsonyról és Budapestről, na meg Újvárról és Komáromról is beszélgetünk. Tudták, hogy a fagylalt egy több ezer éves édesség? Milyen története, hagyománya van, és hogyan lehet otthon finom fagyit vagy jégkrémet készíteni? Elmeséli nekünk Kosár Lajos gasztroblogger. És több éves húzavona után nevet kap a Hodosi Alapiskola. De mi áll a történet hátterében, és miért húzódott mostanáig az ügy? Kiről és miért nevezik el az iskolát? És miért fontos ez az esemény a község életében? Kiderül a pénteki nappaliban. Fica János vagyok, tartsanak velem reggel 9-től délig itt, a Pátria Rádióban.
1: Soron következő műsorunkban Peter Lipa, a szlovákiai jazz egyik megalapozója, a zenéhez és a nyelvekhez többek között a magyarhoz fűződő viszonyáról beszél. Gágyor Péter publicista, színházi rendező és író pedig emigrálása és hazatérése történetéről, illetve arról, milyennek kellene lennie az igazi szlovákiai magyar színháznak. Mindenről a Szalagtárban hallhatnak, amelyet szombaton a 10 órai hírek után, vasárnap a 9 órai híreket követően közvetítünk itt a Pátria Rádióban. Nagy Ildikó vagyok, a műsor szerkesztője, és számítok az önök megtisztelő figyelmére.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A miniszterelnök szerint fontolóra veszik a tranzakciós adó eltörlését, lemondott a brit védelmi miniszter. Este nyugat felől újból tisztulni kezd az ég, holnap tovább hullámzik a hidegfront. Reggel 7 és 13 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Peter Pellegrini államfő több a mindennapokat érintő törvénymódosítást írt alá, az egyik szerint szeptembertől a házasságkötési nyilatkozatot már nem csak önkormányzati vezetők, hanem akár parlamenti képviselők, kormánytagok vagy az államfő előtt is meg lehet tenni. Pellegrini azonban jelezte, ő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. A másik módosítás a közlekedési szabályokat érinti. Szigorodnak a gyorshajtásért kirót büntetések, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos rollereket, és új szabályok lépnek életbe a gyalogosok számára is, például tilos lesz a mobiltelefonok használata az úttesten való átkelésnél. Újdonság az is, hogy bizonyos feltételek mellett megengedett lesz a megfordulás a jelzőlámpás kereszteződésekben. A legtöbb változás szeptembertől lép hatá.

0: szabályba. Fontolóra vesszük a tranzakciós adó eltörlését, de csak abban az esetben, ha sikerül elegendő forrást találni a 400 millió eurós költségvetési kiesés pótlására, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. A kormányfő szerint nem reális egyik napról a másikra jelentős adó- és járulékcsökkentést végrehajtani. Úgy véli, a gyors adócsökkentés rövid távon veszélyeztetni a szociális kiadások finanszírozását. Közben a vállalkozói szféra több támogatást sürget, különösen a kutatásfejlesztési beruházások ösztönzésére. Egy javaslat szerint megdupláznák az ilyen beruházások után járó adókedvezményt. A kormány ezeket az intézkedéseket a költségvetés tervezése során fogja mérlegelni. Teljesítette célját a nyugdíjbecslések kiküldése a szociális biztosító 3,4 millió ügyfelének. Az embereket elkezdte foglalkoztatni a majdani nyugdíjuk összege, jelentette ki sajtótájékoztatón Erik Tomás, munka, szociális és családügyi miniszter. Hatalmas nyomás nehezedik a biztosító fiókjaira, és májusban több tízezerrel nőtt azok száma is, akik az elektronikus ügyfélkaput vagy a szociális biztosító alkalmazását használták. A miniszter szerint a beszámított évekkel kapcsolatban a legtöbb a kérdőjel, de az emberek megértették, hogy nem a biztosító a hibás, hanem a korábbi munkaadók, mert nem adták le a nyilvántartási lapokat. Egy törvénymódosítás szerint a cégek kötelesek az év végéig pótolni ezt a hiányosságot. Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén. Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A leköszönő miniszter felidézte, hogy januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderő milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Azóta azonban sem a miniszterelnök, sem a pénzügyminisztérium nem volt hajlandó biztosítani a szükséges forrásokat. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a nem túl távoli jövőben átveheti az ellenőrzést az iráni olajinfrastruktúra egy része felett, beleértve a stratégiai jelentőségű Kárk-szigetet is. A Truth Social platformon közzétett üzenetében azt is jelezte, hogy Washington akár már most a napokban nagyon kemény támadást indíthat Irán ellen.
1: Időjárás.
0: Este nyugat felől újból tisztulni kezd az ég, kelet felé vonul a zártabb, elvétve záport is adó felhőzet. Eleinte főként délen, délkeleten várhatók záporok, eközben nyugaton, majd a középső országrész fölött lecsökken a felhőzet, tisztul az ég. Az ország nyugati felén élénk, erős északnyugati szél támad, keleten mérsékelt marad a légmozgás. Holnap tovább hullámzik a térség feletti hidegfront, reggel 7 és 13 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Forgalmi dugó van Bazinba behajtva Pozsony irányából, körülbelül 10 perces várakozással számoljanak az ott közlekedők, valamint Kassán a déli rakparton a belváros irányába, itt is 10 perc a várakozási idő. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800.

0: Üdvözöljük, kedves hallgató! Ön a Hatuma Podcast 209. adását hallgatja. Ebben három határon túli, Magyarország határain túl élő újságíró beszélget hétről hétre, és megpróbálja áttekinteni közös dolgainkat. Pressburger Csaba vajdaságból jelentkezik be, Finta Márk felvidékről, én Parászka Boróka vagyok, és Erdélyből szerkeztem a műsort. Mivel kormányváltás után vagyunk, és az elmúlt hetek, illetve az előttünk álló hónapok és évek legfontosabb kérdése számunkra, hogy hogyan alakul át a határon túli vagy nemzetpolitika, ezért arra kértem kollégáimat, kövessük napról napra, hogy alakul-e a molekula. Mit láttatok az elmúlt héten ezen a téren, akár vajdasági felvidéki téren, akár Budapesten? Léptünk előre?
1: Én egyetlen olyan említésre méltó dolgot láttam, vagy hallottam, amely ehhez a témakörhöz kapcsolódik. Ugye Tar Zoltánnak volt egy konkrét szövege, amely június 4-én jelent meg, és amely tulajdonképpen megismételte azt, amit már korábban elmondtak ő is, és Magyar Péter is, hogy ugye a különféle támogatásokat, amelyeket az elmúlt 5 évben, aztán Magyar Péter 10 évet említett, ezeket ki fogják vizsgálni, a döntéseket is, szerződéseket is, megvalósult projekteket is. Most talán annyival vagyunk okosabbak, hogy világos az is, hogy mire vonatkozik ez az 5 év, és mire vonatkozik ez a 10 év. Ugye azt mondta, hogy azok a szervezetek esetében, amelyek támogatásokat kaptak, itt elsősorban intézmények és civil szervezetekre gondolt, ezeknél lesz az 5 éves vizsgálat, viszont azokon a határon túli pártokra vonatkoztatva 10 évre terjed ki majd az vizsgálat, föltételezhetően minden olyan támogatás, amely így úgy kapcsolódhat a határon túli magyar pártokhoz. Ugye itt Vajdaságban elsősorban az Agenda civil szervezetet említették, amelyről egyre másna derülnek ki dolgok. Most úgy néz ki, hogy maga a párt, illetve maga a párt elnök is bevallja, hogy ez egy szorosan, több szálon a VMS-hez kötődő civil szervezet volt, amely gyakorlatilag hát a VMS eseményeinek szervezésében vett részt. Ő ezt persze finomítja, és azt mondja, hogy olyan rendezvényeket szervezett, amelyeken a VMS is megjelent, tehát akár felszólaló volt VMS-es vagy egyéb módokon, de hát nyilvánvalóan akár egy központi március 15-i ünnepség esetén, amit gyakorlatilag a VMS ünnepségének tekinthetünk, egy ilyen háttértámogatást biztosíthatott ez az agenda. Hát majd kiderül, hogy az átvilágításkor mit fogunk látni. Hát Vajdaságban annyi történt talán, hogy látszik az, hogy a VMS elnök elsősorban megpróbálja továbbra is ezt a múlt heti Forsthoffer látogatást kihasználni, előnyére fordítani a pártnak, úgymond úgy bemutatni, mint hogyha a magyarországi kormánypárt megpróbálna valamiféle rehabilitációs folyamatot elindítani a VMS-szel szemben.
0: Bocsás, meg emlékeztessük a hallgatókat, mert nem biztos, hogy követik ilyen szorosan az eseményeket, hogy Forsthoffer Ágnes, a Magyarországgyűlés elnöke Szerbiába látogatott első külföldi útjaként, és ott többek között találkozott Pásztor Bálinttal, a VMS vezetőjével, és gyakorlatilag megerősítette, illetve igazolta a VMS eddigi politikáját, annak ellenére, hogy korábban Magyar Péter pedig éles kritikával illette. Tehát innen indulunk.
1: Így van, köszönöm szépen a kiegészítést, és ez tényleg fontos, mert egyfelől ugye van ez az éles kezdés, vagy ez a nagyon-nagyon kritikus hozzáállás, amelyet Magyar Péter indított, és utána pedig láttuk ezt a házelnöki látogatást, amely teljes bizalmi légkörben, vagy legalábbis azt sugallta ez a, ahogy ezt a sajtóban tálalták, illetve aztán, ahogy a VMS ezt megpróbálta keretezni, tehát egyfajta bizalom épülés az, ami elkezdődött, ez most az, amit a VMS és Pásztor is kommunikál, de azért hozzátenném, hogy van itt egy nagyon érdekes mellékzörej, vagy nem tudom, minek nevezzem. Adott egy interjút Pásztor nemrég a Vajdasági RTV Újvidéki Rádiónak, és az Újvidéki Rádióban azt találtam mondani, miután az újságíró rákérdezett arra, hogy mi történik vele, már 2 hete nem posztolt a Facebookon, korábban meg napi szinten, persze nyilván a kampány során csomó reel jelent meg, állandóan bejegyzései voltak, és hát azt mondta, hogy ők most stratégiát építenek, és igazából az a magyarországi politikai kommunikációs stílus, amely jelenleg dívik, azzal ő nem tud azonosulni, mert szerinte a politika munka, nem sztárkodás, és nem magamutogatás és cirkusz.
0: Hát azért hát, ez ahhoz képest, nem lehet... minden futásáról látunk fotókat, és ő mint kocogó politikus vonult be a köztudatba, ez egy elég szerény.
1: Igen, erre azt mondta, hogy ez most, ezt vegyük egy kicsit önkritikának is, tehát ez ő magára is vonatkoztatja, ezért most megpróbál a közösségi oldalak jelenlétéből egy picit visszavenni. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire fog sikerülni. Minden esetre az, hogy párhuzamosan fut ez a 2 dolog, azért az figyelemre méltó. Egyfelől ugye a bizalomépítésről beszél, az országelnök, az országház elnökének a látogatását maximálisan próbálta kihasználni, ugyanakkor pedig volt ebben a mondatban, amit idéztem, egy elég erőteljes kritika, egészen konkrétan Magyar Péterrel és az ő hozzá legközelebb álló személyekkel szemben, akik továbbra is nagyon aktívan részt vesznek a közösségi médiában.
0: Márk, Szlovákiában látsz-e valamilyen ráfordulást az új kormány nemzet vagy határon túli politikájára, rákészülést?
2: Hát nálunk nagy botrány volt, ugye Trianon évforduló kapcsán. Magyar Péter ugye mondott egy beszédet, amiben említette azt a mondatot, illetve használta azt a mondatot, ami már elég régóta a mondjuk így a magyar nacionalista almalaknak az egyik fontos mondata, hogy Magyarország a világ talán egyetlen országa, amely saját magával szomszédos. Amikor elsütötte ezt a mondatot, akkor gyakorlatilag itt tálcán nyújtotta a lehetőséget Robert Ficoéknak, hogy felháborodhassanak testületileg. És hát ez meg is történt, már rögtön aznap este Juraj Blanár külügyminiszter felháborodottan közleményben tiltakozott a dolog ellen, aztán Robert Fico is megnyilvánult, Andrej Danko, ugye az SNS-nek az elnöke, és érdekes módon az ellenzékből is voltak olyan politikusok, akik erre felkapták a fejüket. Iván Korcsok, a Progresszív Szlovákiának a politikusa, ugye egykori elnök jelölt volt az, akit egyébként elég gyakran vádolnak azzal, hogy nem épp a magyaroknak a barátja, és már háborodott fel pár dolgon, ami még az Orbán kormány idején történt. Most ő intette mértékletességre gyakorlatilag Magyar Pétert, illetve Branislav Gröling, az SZSZ elnöke is felkapta a fejét, és ő is tiltakozott. Hát nem volt egy szerencsés mondat, hogyha én múlt héten azt mondtam Forstoffer Ágnessel kapcsolatban, hogy a távolban felemeli a hüvelykujját egy Kövér László valahol a magyar pusztában, akkor itt Torgyán József emeli fel a ezzel a kapcsolatban a hüvelykujját, mert ugye ő volt az, aki először kezdett el ezzel a mondattal nagyon határozottan dobálózni a magyar politikában.
0: Már, de hát... szabad befeled, bocsáss meg, hogy közbeszólok, de te mondtad a múlt héten épp a Forstoffer szerbiai vajdasági nyilatkozataival kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy hibát látunk, lehet, hogy ez taktika, hogy ő a jó rendőr Magyar Péter mellett tartott, hogy ez a forgatókönyv lehet a háttérben, vagy most akkor tényleg elérkeztünk egy határon túli ügyeket érintő magyar kormányzati hibához.
2: Én azt mondom, hogy tehát Forstoffer Ágnessel kapcsolatban azt mondom, hogy ez benne van a pakliban, hogy ez egy politikai taktika, és tényleg a jó rendőrt játssza el éppen azért, mert itt a VMS láthatóan megkerülhetetlen vajdasággal kapcsolatban, de ugye a másik oldalra, illetve a másik kézre is kell figyelni, hogyha az ember ökölvív valakivel, lehet, hogy a bal egyenes vagy a jobb egyenes majd beérkezik ezek után, hogyha ilyen furcsa hasonlatot használhatok. Itt Magyar Péternél viszont van egyfajta következetesség, és ő csak erősít arra, amit tulajdonképpen eddig is tudtunk, csak a valahogy hajlamosak voltak elfeledkezni erről nagyon sokan, hogy Magyar Péter nem egy centrista liberális politikus. Neki az egész politikai szocializációja erősen a jobb oldalhoz, és annak talán egy kicsit radikálisabb részéhez köti őt, tehát neki valahogy, nem is tudom, természetesen a saját temperamentumából, illetve a saját szocializációjából érkeznek ezek a mondatok. Nem tudom, hogy magyarázza neki valaki, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb megközelítése ennek a helyzetnek, és hogyha már mondjuk így emberségesebb, meg élhetőbb Magyarországot ígér, akkor lehet, hogy ezen a pótméteren is érdemes egy kicsit csavarni, mert Orbán Viktor pont ezt a nemzeti Patyomkin falut használta fel ahhoz, hogy évekig fenntartsa a hatalmát, és nem biztos, hogy ez a leghasználhatóbb politikai módszer, amit Magyar Péter előhúzhat a kalapból. De hát ugye...
0: Egy élhetőbb Kárpát-medencéért.
2: Igen, egy élhetőbb Kárpát-medencéért pontosan. De hát azt láthattuk, amikor a Benes dekrétumok kapcsán elkezdődött a perpatvar Magyarország és Szlovákia között, illetve Magyar Péter és Szlovákia között, akkor még ellenzékből vagy parlamenten kívülről, akkor Magyar Péternek rögtön az volt az első mondata, hogy azonnal behívni a szlovák nagykövetet és kiutasítani az országból, hogyha fennállnak a dolgok továbbra is. Nagy volt a duma nyilván, tehát nem utasították ki a nagykövetet, a szlovák nagykövetet az országból, azóta sem, de akkor láthattuk, hogy van azért az az erős blöffölési hajlam Magyar Péterben, tehát hogy szereti egy kicsit túltolni a biciklit, és hát lehet, hogy most is ez történt, ráadásul a témával foglalkozó cikkek alá, most amikor foglalkoztak ugye cikkek ezzel a Magyarország saját magával szomszédos mondattal, ő oda kommentelt, ahogy szokott, szövegértési probléma, várándító emoji, ami hát nem biztos, hogy a legjobb magyarázat erre az egész történet. De hát oké, nyilván azért nehezen tud átszokni egy másfajta kommunikációra.
0: De figyelj, azért nem tudom, hogy itt tényleg egy ilyen kommunikációs eltévedés van, vagy a megszokás, vagy átszokásnak a hiánya. Azért emlékeztetnék arra, hogy arra készültek, június végére volt talán egy szlovák-magyar egyeztetés, kormányfői szintű egyeztetés beígérve. De akkor hangzott el, hogy akkor hogy jöhet ez össze, hogyha a szlovák kormány a Benes dekrétumok terén érdemi lépést tesz. Volt egy ilyen nyilatkozat májusban. Igen, és ugyanakkor volt még egy másik gesztus, amikor a lengyel, a cseh és a szlovák kormány fő üzent, ha jól emlékszem, hogy hát várják Magyar Pétert vissza a V4 csapatba. Szóval ez a kettő együtt, hogy rendezni a magyar-szlovák kormányközi kapcsolatokat és a Benes dekrétumokat, új életre kelteni a V4-eket, ez két nagyon-nagyon fontos külpolitikai cél, ezt most veszélyezteti ez a fajta, hát irredentizmus, nevezzük nevén a gyereket, vagy hogy hat erre?
2: Magyar Péternek mélyen igaza van abban, hogy Robert Ficóval addig nem lehet érdemben tárgyalni, és nem lehet javítani a kapcsolatokat, amíg ő szándékosan és nyilvánvalóan és egyértelműen a magyarokra kihegyezve fenntartja ezeket a dolgokat, amik a Benes dekrétumokkal kapcsolatban elhangoztak, meg a szájkosártörvényt, meg a hasonló dolgokat, és nem tesz egy icipici lépés sem abba az irányba, hogy ezt a helyzetet megoldja. Tehát addig tényleg nem tárgyaló partner ilyen szempontból Robert Fico, és ehhez nagyon helyes, hogy ehhez következetesen ragaszkodik Magyar Péter, ez teljesen rendben van. Az, hogy a V4-eket nem lehet olyan alapon újraépíteni, hogy Robert Fico akkor húzza elő a magyar kártyát, amikor akarja, és bár mondja, hogy ő aztán nem mindent megtesz azért, hogy a magyar ügyek, vagy a szlovákiai magyarok ne legyenek a politikai harcnak a részesei, meg a tárgya, meg a témája. Ehhez képest viszont folyamatosan növeli a nyomást a szlovák-magyar kapcsolatokon, illetve a szlovákiai magyarokon is, akkor tényleg nem nagyon van miről beszélni Robert Ficóval. Tehát lehet, hogy szakértői szinten lehetnek egyeztetések, nyilvánvalóan zajlanak egyeztetések, hiszen szövetségesek vagyunk, az Európai Unióban vagyunk, vannak közös projektek, amik zajlanak, tehát ezeken a szinteken nyilvánvalóan létezik együttműködés, és zajlik is, de az, hogy itt most legitimáljuk a Robert Ficónak a magyar ellenes hozzáállását, hát az nyilván nem oké. Tehát ebben más, és nagyon helyesen más Magyar Péternek a politikája Ficóval kapcsolatban, mint Orbáné volt, aki még jó, hogy meg nem veregette Ficónak a vállát, hogy csinál csak, testvérem. Szóval ez oké. Az, hogy ez hosszú távon hogyan csapódhat le, hát most van egy úgynevezett chicken game kettejük között, nem egy túl nagy téttel bíró chicken game, de ez a csirkajáték, ez zajlik, ugye kirántja előbb el a kormányt a két egymással szemben haladó autóval, és Robert Ficónak úgy tűnik, hogy nem érdeke Magyar Péter, meg az egész politikai karrierjében úgy sikerült előre törnie, hogy sorra megnyerte ezeket a játékokat, és mindig a másik rántotta el először a kormányt. Tehát itt valószínűleg egy elég kellemetlen szituációba botlik majd mind a két vezető a következő hónapokban. Tényleg semmilyen változás nem történik, és mind a ketten ragaszkodnak az álláspontjukhoz. A V4 addig nem fog újraépülni, amíg nincs valamilyen módon helyreállítva bizalom. Viszont ennek Szlovákia ihatja meg a levét, ugyanis Babis, a cseh kormányfő elég pragmatikus ahhoz, hogy átérezze, hogy fontos a V4-es együttműködés valamiféle érdekérvényesítés szempontjából, ami Közép- és Kelet-Európát illeti. Ráadásul Babisnak egyébként a kabinet főnöke, illetve a legközelebbi bizalmasa az a Barta Tünde nevezettű királyhelmeci származású hölgy, aki egyébként az Orbán kormánnyal is elég szorosra fűzte a Babisék kapcsolatát, ő volt az egyik kapocs ugye ebben a kapcsolatban, és hát nem valószínű, hogy Barta Tünde mondjuk párjává válhat a következő időszakban Magyarországon. Nyilván benne van a pakliban, hiszen azért valamennyire elkötelezte magát ő az Orbánnal való kapcsolatnak a kiépítése mellett, de ő egy nagyon hasznos embernek számít a Babis környezetében, akivel lehet érdemes jóban lenni. Úgyhogy lehet, hogy Babis ilyen szempontból megcsíphető a magyarok számára, illetve a Magyar Péter számára. És hát a lengyel találkozás, illetve az első hivatalos út, az meg pont azt jelentette Magyar Péternél Lengyelország felé, hogy ott nagyon nyitottan áll ehhez az egészhez, és ott tényleg nagyon szeretné nagyon gyorsan visszaállítani a magyar-lengyel kapcsolatoknak a pozitívumait.
3: Igen,
2: illetve
3: a lengyel dimenzióban nehéz poénkodni a lengyel-magyar közös határ visszaállításával, vagy az egykori lengyel-magyar
2: Igen. De tehát ilyen szempontból egy nagyon erős politikai hiba talán ez a mondat, már csak azért is, mert igazából megsporolhatta volna. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek akart ezzel kedvezni, most tényleg honnan érkezett ez a mondat, vagy kinek akart pozitív színben feltűnni Magyar Péter. tényleg megspórolható lett volna.
3: Az a különleges helyzet van, bocsáss meg, hogy azért a közép-kelet-európai szélsőségesek keresik a helyüket, keresik a fogást az új rendszereken, és van egy ilyen revitalizáció, itt Romániában is, hát a legerősebb ellenzéki párt ma a szélsőjobb oldal. Van egy furcsa történet Szerbiában. Palicson március 14-én megvertek, súlyosan bántalmaztak két diákot, szerb fiatalok. Ezekből az esetekből általában azért sajtóhír lesz, és mint etnikai jellegű atrocitást elkezdik kivizsgálni. Itt azonban az történt, legalábbis a Vajdasági Magyar Szó beszámolója szerint, hogy a VMS-hez kötődő emberek megpróbálták eltusolni ezt az esetet, és most a rendszerváltást sürgető vagy kérő aktivisták, szülők pedig megpróbálnak valamilyen nyilvánosságot adni. Ennek mi történik, Csaba?
1: Múltkori műsorunkban arról beszélgettünk, vagy arról számoltam be, hogy egy ballagás során elégettek egy magyar zászlót, az egyik diáknak a nyakában ott volt egy magyar zászló, és ezen a banketten, vagy nem tudom minek nevezzem, utcai fölvonuláson ketten odaléptek hozzá, letépték a zászlót a nyakából, és meggyújtották. És ebből hatalmas botrány lett, reagált Tarzoltán, reagált a szerbiai oktatási miniszter, az összes vajdasági magyar politikai szervezet, a VMS elnöke büszkének nevezte magát, azt mondta, hogy az a két fiatal, akik azt az égő zászlót eloltották, és megpróbálták megmenteni őket nagyra tartja, stb. Szóval azt akarom mondani, hogy az egy minden olyan hír volt, vagy egy olyan esemény, amelyet nagyon jól lehetett politikailag kihasználni, kommunikálni. Egy olyan pillanatban történt, amikor ennek semmilyen politikai veszélye nem volt. Mindenki egyetért abban, hogy ilyen nemzeti szimbólumokkal ilyesmit nem lesz szabad csinálni, egyébként is bűncselekményről van szó. Szóval egy tökéletes történet, mindenki rá tudott telepedni. És ezzel szemben van ez a másik, ami március 14-én éjszaka történt, és amiről egy-két nappal később nem a Magyar Szó, hanem a Szabad Magyar Szó írt, és hát ők se nagyon sokat tudtak a dologról, csak annyit, hogy volt itt valami incidens, a sürgősségi osztályon annyit mondtak, hogy nem volt súlyos testi sértés, és hát abban se lehettek biztosak, mert egyszerűen elzárkózott minden releváns fél a nyilatkozattól, hogy itt tulajdonképpen egy nemzetiségi alapú összetűzésre került sor, egészen konkrétan szerb fiatalok nagy tömegben, 30-an megvertek két magyar fiatalt Palicson. Tehát nem így tálalták, egyszerűen ezt el akarták hallgatni, ez eléggé nyilvánvaló ma már. Persze nagyon nagy volt a fölháborodás, logikus módon megvernek két fiatalt, akik ráadásul egy magyar néptánc csoport tagjai voltak. A néptánc csoportnak a különböző, mit tudom én, Facebook csoportjaiban, vagy nem tudom milyen csatornákon kommunikálnak a szülők, borzasztóan mindenki föl volt ezen háborodva, és sokan azt kapacitálták, hogy legyen ebből valami sajtó, úgy forduljanak a sajtóhoz, és kürtőjék világgá, mert ezt így lehet gyökerében elvágni. Viszont, ahogy haladt előre az idő, egyre másra ezek a szülők visszaléptek, azok, akik esetleg erről nyilvános posztot tettek közé Facebookon, törölték azt, és hasonló dolgok történtek. És végül kikristályosodott, hogy itt fölülről szóltak rá a szülőkre, azzal nyugtatták meg őket, hogy itt minden el lesz intézve, és minden el lesz rendezve, vagy nem tudom pontosan idézni a bukott miniszterelnöket. Igen. És hát az történt, hogy hogy a Nemzeti Tanács, a Magyar Nemzeti Tanács, ezt már Fremond Árpádtól tudjuk, ügyvédeket fogadott, és ilyen módon kiállt a fiatalok mellett, intézte ezt az ügyüket, úgymond, de teljes mértékben egy ilyen sajtózárlat volt, tehát nem nyilatkozunk a sajtónak, nem akarunk cirkuszt, ugye ezzel a felkiáltással ment ez a történet, és hát ugye akkor lett ebből ügy, tulajdonképpen most az elmúlt napokban, amikor a Vajdasági Magyar Újrakezdés nevű újonnan alakult szervezet hát fölmelegítette ezt a dolgot, elmondta ezeket a háttérinformációkat, amit sokan nem tudtak, és tegnap pedig nyilatkozott is az egyik szülő, akinek a gyermeke ebbe a néptánc csoportba jár, és aki hát közelről ismeri ezeket a fiatalokat is, és elmondták neki, hogy mi történt. És hát ő tulajdonképpen erről az egész politikai puha nyomásgyakorlásról számolt be, hogy ez az egész hogy történt, amit most föl is vázoltam az imént. És hát ugye mi állhat ennek a hátterében? Tehát ne felejtsük el, hogy mikor történt ez, március 14-én, tehát a magyarországi kampánynak a hát a véghajrájában, vagy legalábbis az utolsó egy hónapjában. Nyilván nagyon rosszul vette volna ki magát, és nagyon rossz üzenetet hordozott volna kampány szempontból, hogyha akkor egy ilyen magyar verés ügy kipattan, egy ilyen botrány, és akkor erre hát valamiképpen a szerb-magyar kiváló, soha jobb kapcsolatok tükrében, vagy prizmáján keresztül rá kellett volna nézni, és kellett volna mondani át vagy bét. Hát ez nem nagyon akarta senki. Úgyhogy ez volt ez az a politikai kontextus, amiben ez az egész elhallgatás ügy megmutatkozott, ez de nagyon jól...
3: Bocsáss meg, pont két héttel a Magyarország ellen állítólag elkövetett Szerbia területén ellen követett terrorcselekmény előtt volt. Hát ez egy érdekes kontextus alakult volna ki, hogyha baráti Szerbia éppen nyomoz és védi Magyarországot a terrorcselekmények ellen, miközben baráti Szerbiában hát ez történik, ami...
1: És ráadásul nyilván nincsenek pontos információm ezzel kapcsolatban, hiszen egy nagyobb csoport volt, de a helyiek azt mondják, hogy pontosan lehet tudni azt, hogy kik vannak ebben a csoportban, és hogy a szerb haldó párthoz kapcsolódó szülőknek a gyermekei elsősorban, akik úgy érzik, hogy mindent megengedhetnek maguknak, és valószínűleg nem is sokat tévednek a tekintetben. És az is sokat mondó, hogy a feljelentést, amit végül tettek, ismeretlen tettes ellen tették, és nem pedig hát ismert tettesek ellen, mert hogy mondom, ezek nem most és nem először garázdálkodtak az utcán, és erőszakoskodtak másokkal, tehát vannak történetek, hogy buszokon belekötöttek emberekbe, eseményeken. Most a magyar gyerekeknek azt javasolták, hogy ne menjen senki abba az Orion nevű diszkóba, ahol, vagy amelynek közelében ez az egész esemény történt. És hát mondom, tehát attól lett ez ügy, hogy az ellenfél politikai szervezet ezt megpróbálta kihasználni, de hát attól függetlenül, hogy ők most nyilván ezt politikai poénszerzésre is tudják használni, nem egy irreleváns kérdésfelvetés, hogy valóban így kell megoldanunk a közösségi ügyeket, hogy maradjunk csöndben, ne provokáljuk a többséget, mert hát ez még tovább csak olaj a tűzre, vagy éppen az az olaj a tűzre, és az ad úgymond vérszemet azoknak, akik erőszakoskodnak, hogyha teljesen elzárkózunk attól, hogy a nyilvánosság előtt kommunikáljunk mindenről.
3: Megerősödnek a szélsőségek, új nacionalista hangok vannak, és mindeközben Laki Telken a Nemzeti Panteonban kapott helyet a hál' Istennek kitűnő egészségnek örvendő és még mindig aktív Tőkés László szobra, mint a Temesvár hőse tisztelekhetett a saját szobra előtt. Tőkés László, erről Erdélyben gondolnak, amit gondolnak az emberek. Nyilván Tőkés László része a mindennapjainknak és a közelmúltunknak, jelenünknek, de annyira ki kíváncsi vagyok, hogy milyennek tűnik ez a gesztus mondjuk Felvidékről, és ha már van egy nemzeti panteonunk, akkor szerintetek kinek hogy lenne abban helye Magyarország határain kívül személyiségekről beszélve? Márk.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én olyat még nem láttam, illetve nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az oka annak, hogy még egy élő személy kapjon melszobrot és ilyen dicsőséget, hogyha bár az nem fenyeget, hogy én valaha melszobrot kapok, de hogyha ez életemben történne, akkor én egy kicsit meg is értődnék, hogy ők már el akarnak engem tenni a sufniba, vagy nem tudom, a nemzeti panteonban, de ez tényleg nem fenyeget. Az az érdekes ebben a dologban, hogy vannak olyan határon túli magyar politikusok meg személyiségek, akik valamilyen módon ebbe a panteonba bekerülhetnek, és igazából nyilván nagyon sokan vannak, akik, és elsősorban ugye a mostani politikai kommunikációs káosz közepén nyilván hallatni fogják a hangjukat, hogy ezt azért talán mégsem kéne, meg hogy nincs ott helye, meg stb., de zajlanak mindenféle kultuszépítések, ugye Szlovákiában elsősorban ugye Eszterházy János volt az, akiről úgy beszéltek, mint a Nemzeti Panteonnak az egyik nagyon fontos tagjáról, arról a politikusról, akinek kijár a kultuszépítés, ebben elsősorban Gubik László, a Magyar Szövetség jelenlegi elnöke járt az élen, aki nem csak hogy folyamatosan ugye politikai példaképének nevezte Eszterházy Jánost, nagyon aktívan tett is azért, hogy az Eszterházy kultusz az létezzen, meg éljen, meg legyenek követői. És ugyanígy Gubik László volt az az ember, aki Durai Miklóst is ilyen pozícióba helyezte, saját politikai nagypapájának nevezte Durai Miklóst a nemrég elhunyt rendszerváltozásnak az egyik magyar politikai nagyágyúját. És hát igen, Durai Miklós is egy olyan formátumú politikus volt, illetve olyan formátumú személyiség volt ebben a kis szlovákiai magyar hazában, akinek tényleg rengeteg követője volt, viszont az ő életében sem alakult ki kultusz, pedig nyilván neki is megvoltak a maga nagyon kemény megpróbáltatásai, ugye ő börtönben is volt, meg volt egy csomó olyan dolog, ami tényleg egy nagyon fontos személyiséget tette őt, attól függetlenül, hogy egyébként a megítélése az nagyon vegyes volt, tehát ő egy a későbbiekben már egy eléggé radikálisan jobboldali politikus volt, nagyon közel Orbán Viktorhoz. A szlovákok gyakran úgy tekintettek rá, mint valami szlovák falura. Ő testesítette meg tulajdonképpen a magyar nacionalizmust és az irredentát bizonyos szempontból. De ettől függetlenül az ő megítélése olyan volt a szlovákiai magyarok körében, hogy nagyjából, ha valakihez lehet hasonlítani, vagy lehetett hasonlítani, akkor életében egy kicsit ilyen, tényleg ilyen tőkési figura volt Szlovákiában. És aztán voltak más politikusok is. Volt például nem is politikus, inkább közéleti ember, közéleti személyiség Tóth Károly, a Fórum Intézetnek az alapítója, aki a rendszerváltás magyar politikájának egyik motorja volt, és tényleg egy nagyon pozitív, liberális gondolkodó. Őt nyilván a nemzetiek nem tartják az ilyen panteonba tartozónak, neki nem is alakult ki hasonló kultusz, mint mondjuk Durainak, vagy ugye a második világháború idején politizáló, illetve előtt politizáló Eszterházy Jánosnak. De ezekkel nincs igazából semmi baj. Én ott látom a problémát, hogy nem tudunk nagyon sokszor igazán mit kezdeni a történelmi személyiségeinkkel, az ő megítélésükkel, az emléke, saját emlékezett politikánkkal, és ez szerintem minden határon túli magyar közösségben így van. És hát Tőkés László ilyen szempontból egy kicsit kilóg ebből a dologból, mert ő nem emlékezett politika, ő még nagyon is élő ember. Hát igen. Lehet, hogy ezt a meghasonulást, meg ezt a nem tudunk mit kezdeni a dologgal helyzetet jelzi az is, hogy Tőkés életében kap melszobrot és kerül be a Nemzeti Panteonba.
3: Én most, hogy figyelem a Magyar Köztársaság elnök személyek körüli vitát, most az, hogy Súlyog Tamásnak maradnia kell, vagy mennie kell, zárójelbe is teszem, hogy ki lenne az ideális köztársasági elnök. Most szembesültem azzal a ténnyel, hogy milyen nehéz Magyarországon olyan közéleti szereplőt találni, aki mögött társadalmi konszenzus van. És ezt végig gondolva szembesültem a másik ténnyel, hogy mennyire nehéz olyan határon túli magyar személyiséget találni, aki mögött, akit ismernek egyáltalán, és aki mögött társadalmi konszenzus van. Ez azért drámai ez a helyzet, mert most ennyire megosztott a magyar társadalom a határon túli ügyeket illetően. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy legyenek olyan személyiségek, akiket Magyarországon tisztelnek, elfogadnak. Egy emlékezetes momentum volt, egy előző köztársasági elnöki casting során felvetették, hogy Markó Béla lehetne egy magyarországi köztársasági elnök jelölt, ami egy nagyon új helyzetet teremtett volna, hiszen őt viszonylag ismerik, viszonylag el is fogadják, pláne most a Kelemen Hunor érának az ismeretében, és képzeljük csak el, hogyha Magyarországnak egy határon túli elnöke lenne, úgy, hogy most Romániában egy határon túli román miniszterelnök jelölt küzd a kormány alakításért. Egyáltalán elképzelhető ez, hogy jön egy határon túli magyar is, és belőle legyen magyar köztársasági elnök, ma már nem tudnám elképzelni. Egyébként a Markó jelölésének az egyik apró problémája az volt, hogy Markónak nincs magyar állampolgársága. Úgyhogy ez csak így elviszinten merült fel akkor, de mint gondolatkísérlet azért azóta is foglalkoztat. Nem tudom, Csaba, te látsz-e magad körül Vajdaságban olyan, hát Tolnai Ottót nyugtassa az Isten, ő egy nagyon tisztelt és szeretett ember volt, de hogy kiket látsz magad körül?
1: Igen, próbáltam végig gondolni, hogy kik lehetnének ott a Nemzeti Panteonban, illetve kik azok, akikről mondjuk egy köztéri szobor készült, vagy egy intézményt neveztek el az elmúlt évtizedek során, mióta mondjuk így megbukott az egypártrendszer. És hát arra jutottam, hogy nem sok ilyen van. Tehát akik mondjuk szobrot kapnak, azok elsősorban ilyen veszélytelen figurák. Tehát politikai szempontból veszélytelnek, úgy értem, művészek elsősorban, írókról, költőkről vannak szobrok, nem élőkről. Hát eleve ez az, hogy élő emberről szobor, hát ez valahogy olyan, hogy is mondjam, kontinens idegen. Tehát az Egyesült Államokban talán szokás, akár repülőteret is elneveznek az emberről, vagy tornyot, de hogy itt nálunk, jó, hát ízlések és pofonok, maradjunk ennyiben. Szóval visszatérve arra, hogy kik azok, akik ilyen formában mondjuk, akiket megörökítettek, ugye itt eleve van egy időszak, ami kiesik ilyen szempontból, az egypártrendszer időszaka, amelyre úgy tekintenek a legtöbben vissza, hogy hát a politikai komisszárokról beszélünk, nem beszélhetünk olyanokról, akik a Nemzeti Panteonban szóba jöhetnének. Úgyhogy így kapott még a ezt megelőző érában polgármestereskedő szabadkai polgármester Bíró Károly egy köztéri szobrot. Ő az, aki most már teljesen veszélytelen figura, alig ugye vannak tisztelői, de hát nagyon kevesen tudják, hogy pontosan mit tett ő Szabadkáért. Az újabbak közül pedig, most erre nem mernék megesküdni, de azt hiszem, hogy Csubela Ferencnek, a VMS első elnökének van szobra. Ő ugye nagyon korán meghalt egy autóbalesetben, és hát egy meglehetősen kompromisszumkész és sokak által kedvelt elnök volt, és hát mivel nem tudott olyan módon kiteljesedni, mint ahogy mondjuk Kassa József vagy Pásztor István, akik aztán nagyon sok ellenséget is szereztek magukat az idő előre haladtával, így aztán valójában ő is egy konszenzusos személyiség, akire szívesen emlékeznek. Hát most, hogy még kijöhetne számításba, nyilván most viccből említhetném Rákosi Mátyást, aki adai származású, de hát Adán sem neki, hanem Damjanics Jánosnak van szobra, úgyhogy hát itt tartunk.
2: Sokkal jobb, hogy Damjanics Jánosnak van oda a szobra, úgy érzem, igen.
3: Mindenesetre az Rákosi példája abból a szempontból fontos, hogy mit kezdünk a devalválódó személyiségekkel, vagy hogyan nézünk szembe ezeknek a történelmi örökségével. Nem csak a vitatott történelmi figurák hagyatékát nehéz kezelni, hanem a jelenünket is. Adásunk végére maradt az eheti egyik legnehezebb téma. Erdélyben kirobbant egy furcsa botrány, majdnem azt mondtam, hogy korrupciós botrány, de hát nem a szó klasszikus értelmében az. A Székely Udvarhelyi Ifjúsági Egyeztető Tanács, ez egy ilyen ifjúsági érdekvédelmi fórum, megpályázott egy Erasmus Plus programot, 60 ezer eurót kaptak arra, hogy hátrányos helyzetű róma alkotókat, zenészeket tegyenek ismertebbé, tegyék hallhatóbbá a hangjukat, és kössék össze hasonló hátrányos helyzetű zenésekkel, olyanokkal, akik a világ más tájain élnek. Így alakult ki, hogy a Karib-tenger térségében élő zenészekkel alakult ki munkakapcsolat, és hát el is utaztak egy közös munka egyeztetésre, találkozóra Székely Udvarhelyről ebbe a gyönyörű térségbe, a Karib-tenger térségébe. A szépséghibája az útnak az volt, hogy egyetlen egy roma alkotó zenész sem volt a fedélzeten, hanem az RMD-hez köthető ifjúsági aktivisták kvázi egy ilyen politikai jutalomutazássá vált ez az akció. Több szempontból szomorú, egyrészt nagyon sok az ifjúsági szervezeteket, az RMD-hez köthető ifjúsági szervezeteket érintő korrupciós botrány, itt a Kolozsvári Magyar Diák Szövetségnél tűnt el 70 ezer euró, a Gyergyói Egyfest Fesztiválnál robbant ki botrány, annak ellenére, hogy sok 10 000 euróval támogatta a magyar adófizetői forrásokból is a magyar kormány, illetve román közforrásokból is. Szóval egyik botrány jön a másik után, és hát felvetődik a kérdés, hogy hogyan halad az új generáció, vagy miféle rendszerváltást akarunk itt, ha már az új generáció azelőtt korrumpálódik, hogy igazi döntéshozói helyzetbe kerülne. Az a kérdésem, hogy láttok-e ilyen jellegű problémátokat magatok körül, vagy ez egy kifejezetten erdélyi probléma, ez a fajta közpénzzel szembeni hűtlenség, elszámolási problémák, és hogy alakulnálatok az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés, illetve azoknak a felhasználása, tekintettel arra, hogy ezeket azért nehezebb megpályázni, és hát elvileg komolyabb számonkérés is, Márk.
2: Engem abszolút sokkol egyébként ez a karibi eset, tehát hogy valaki ennyire pofátlanul éljen vissza azzal, hogy valakinek a hátán így felmásszon és ott hagyja azokat, akiknek elvileg az érdekeiért harcol és lecserélje őket egy karibi utazásra, az szerintem borzasztóan undorító és cinikus dolog, és tényleg az alapvető emberi minőséget vonja kétségbe ezeknél az embereknél. Ami az Európai Uniós pénzeket illeti, hát nálunk Szlovákiában éppen az van, hogy lehet, hogy az Európai Bizottság el fogja venni ezeket a pénzeket, vagy radikálisan csökkenteni fogja. Pont az ilyen ifjúsági programokra szánt támogatásokat, mert hogy most van egy ilyen nagyon furcsa és nagyon durva, szintén nagyon cinikus botrány. Egy kassai szervezettel, a Saplinkkel kapcsolatban, amely egyébként a kassai Pride-ot is szervezések, ugye LMBT plusz fiatalokkal foglalkoznak, illetve azzal, hogy az ő jogaikat, meg jólétüket, meg hasonló dolgokat, felvilágosításokat és egy csomó minden mást támogassanak, és egyébként egy jól dolgozó szervezetről van szó, akik nagyon sokszor nyertek már támogatást, és most egy évvel ezelőtt nyertek szintén 100-valahány ezer eurónyi támogatást, és a pénzt azt az Oktatási Minisztériumhoz kapcsolódó, illetve az ő szervezetüknek számító NIVAM nevezetű szervezet osztotta volna ki nekik. Nagyjából az történt, hogy hiába írták alá a szerződést, blokkolják a kifizetést gyakorlatilag a minisztériumban már egy éve. Nem tudni pontosan, hogy miért, ugyanis azokat az embereket, akik felhívták a figyelmet arra, hogy ezt a kifizetést, ezt már tényleg el kéne indítani, mert nincsen semmi objektív oka annak, hogy blokkolják, azokat fokozatosan visszaszorították, meg eltávolították. Kiderült, hogy állítólag miniszteri szintről érkezett az ukáz arra, hogy ezt a pénzt ne fizessék ki. Tomás Drucker miniszter volt az, aki állítólag ezt elrendelte, és hát ez egyértelműen visszavezethető arra, hogy a szlovák kormány hát nem éppen LMBTQ barát kormány, és van egy ilyen image-építési kísérlete, hogy Szlovákia mennyire tiszteli az úgynevezett hagyományos értékeket, és a többi, és a többi. És hát, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor az üzenet az, hogy melegeknek nem adunk pénzt, és nem fogunk úgynevezett gender propagandát engedni, finanszírozni. A különbség az, hogy ugye ez Európai Uniós pénz, az egyik dolog, és ilyen szempontból nagyon könnyen politikai fegyverré változtatható ez az egész helyzet, mert most az van, hogy kaptak egy elég erős levelet az Európai Bizottságtól, a NIVAM, illetve ugye a minisztérium, hogy magyarázzák el, hogy miért nem lehet ezt a pénzt kifizetni. A minisztérium arra hivatkozik, hogy a szervezetet, akinek ki kéne fizetni ezt a pénzt, a Saplinket, ezt igazából nagyon le akarják ellenőrizni, meg hogy őket gyakorlatilag ilyen véletlenszerűen kiválasztották ellenőrzésre, és hogy most ez zajlik, egy ilyen mélységi audit, és hogy ezért nem lehet ezt a pénzt kifizetni egyelőre, mert hogy ők az Európai Uniónak a pénzügyi érdekeit akarják védeni, és hogy ez az ő dolguk. De hát ez egy nagyon cinikus hozzáállás, mert elég egyértelmű, hogy miről van szó. És hát az Európai Bizottság sem hülye, és hát jelezték, hogy srácok, de egyrészt nem fizetitek ki a pénzt egy éve, egyetlen egy audit se tartott ilyen sokáig, tehát azért álljon meg a menet. Másik meg, hogy miért is kellett elküldeni azt a vezetőt, aki kifogásolta ezt az egész történetet a NIVAM-nál. Hát, hogy erre is jó lenne választ adni. És hát ugye Szlovákiának most választ is kell erre valamilyen módon adni, mert itt euró 10 milliókról van szó. A bizottság jelezte, hogy ha nem lesz itt valamiféle változás, akkor radikális, tehát jogukban áll radikális módon csökkenteni ezeket a támogatásokat. Na és hát Az van, hogy itt most az ember két forgatókönyvet lát, hogy a minisztérium, illetve a NIVAN megpróbálja ezt az egészet valahogy megoldani, választ adnak, engedik a pénzt, 100-valahány ezer euró ilyen szempontból nem tétel, és nem érdemes vele, tehát emiatt a pénz miatt újat húzni az Európai Bizottsággal, avagy, és ez a cinikus hatalomnak az eléggé sajátja ez a hozzáállás, hogy beleállnak ebbe a történetbe, és elkezdik nyomni, hogy az Európai Bizottság gender propagandát akar európai pénzen támogatni Szlovákiában, és mi ezt nem engedjük nekik, és hogy és a többi. Itt még nem tartunk, tehát erre még nincsenek erre utaló jelek, de nekem valahol van egy nagyon rossz érzésem ebben ezzel kapcsolatban, hogy ezek akár idáig is juthat, és hát nem lenne mondjuk így jó dolog, hogyha ez idáig jutna, úgyhogy érdemes lesz ezt a történetet figyelni az európai pénzekkel kapcsolatban, mert egyébként aztán ilyen dolgok bármikor megtörténhetnek, akár magyar kulturális szervezetekkel is, mert ez a hivatali packázás, meg a vegzálás, hogyha mondjuk a kisebbségi kulturális alapból kifizetendő támogatásokról van szó, akkor ez is nagyon könnyen fegyverré alakítható át, és nem tudom, hogy van-e annyi önmérséklet a jelenlegi szlovák kormányban, illetve annak hivatalnokaiban és döntéshozóiban, hogy ne éljenek vissza az ilyen helyzetekkel.
3: Szűk 3 percünk van. Az ifjúsági szervezetek transzparencia hiánya az Európán kívüli Szerbiában is ennyire jellemző, vagy megdöbbenve és csodálkozva nézett, hogy mi folyik Erdélyben?
1: Hát nem szűkíteném én le most az ifjúsági szervezetekre a transzparencia hiányt, tehát nem mondanám azt, hogy kimondottan az ifjúsági szervezetekre jellemző ez, vagy akár más szervezetekre, tehát ez nem ebből a szempontból megragadható történet, tehát vannak szervezetek, amelyek kevésbé transzparensen működnek, vannak, amelyek abszolút transzparensen. Itt most ugye új pénzekről annyira nem beszélhetünk, mint Szlovákiában és Romániában, bár azért nyilván Szerbia is, mint tagjelölt hozzájut Európai Uniós forrásokhoz, elsősorban az előcsatlakozási alapokból, illetve különféle partnerprogramok révén, tehát vannak olyan határon átnyúló támogatási programok, amelyek az EU keretein belül valósulnak meg, és amelyben szerbiai pályázók is részt vehetnek. Én nem hallottam nagyobb visszaélésről, vagy olyan botrányról, amely mondjuk éppen egy vajdasági magyar civil szereplőhöz kötődne e tekintetben, úgyhogy azt gondolom, hogy itt még nem tartunk. Nyilván nem is

figyelni, meg azért is, mert a méltányosság a tét a kisebbségi közösségekben. Pride hónap van, Kolozsváron már készülnek Közép-Európa egyik legnagyobb nem fővárosban szervezett felvonulásában, és szerintem ezekkel is fogunk foglalkozni a következő hetekben. E heti figyelmüket nagyon köszönjük, várjuk visszajelzéseiket a Hatoma Facebook oldalára, hanganyagunk visszahallgatható a Pátria Rádió, vagy a podcast csatornák tároló felületein. Parászka Boróka volt az e heti adás szerkesztője, Finta Márk és Pressburger Csaba nevében is köszönjük figyelmüket, viszont hallásra.

Fica István, érsekújvári származású színművész, évek óta a budapesti Örkény Színház tagja, a hetekben viszont Pozsonyban lép színpadra, mégpedig egy szlovák nyelvű darabban. Az identitásról, Pozsonyról és Budapestről, na meg Újvárról és Komáromról is beszélgetünk. Tudták, hogy a fagylalt egy több ezer éves édesség? Milyen története, hagyománya van, és hogyan lehet otthon finom fagyit vagy jégkrémet készíteni? Elmeséli nekünk Kossár Lajos gasztroblogger. És több éves huzavona után nevet kap a Hodosi Alapiskola. De mi áll a történet hátterében, és miért húzódott mostanáig az ügy? Kiről és miért nevezik el az iskolát? És miért fontos ez az esemény a község életében? Kiderül a pénteki nappaliban. Fica János vagyok. Tartsanak velem reggel 9-től délig itt, a Pátria Rádióban.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egy ülésen tárgyalnák az ellenzék miniszterek leváltására irányuló javaslatait. Donald Trump csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen az olajinfrastruktúra ellenőrzéséről beszélt. Este nyugat felül újból tisztulni kezd az ég, holnap tovább hullámzik a hideg front, reggel 7 és 13 fok közötti értékekkel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. A kormánykoalíció egyelőre nem teszi lehetővé az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülések megnyitását, amelyek egyes miniszterek leváltásáról szólnának. Erről Robert Puci, a Halasz SZD frakció vezetője beszélt a parlamentben. A döntés több aktuális javaslatot is érint, köztük Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter és Samuel Miguel beruházási miniszter leváltására irányuló kezdeményezéseket. Puci szerint, ha több ilyen indítvány gyűlik össze, akkor azokat egyetlen rendkívüli ülésen tárgyalnák meg. Úgy fogalmazott, várhatóan további miniszterek ellen is benyújtanak majd indítványokat, sőt, akár a teljes kormány leváltása is napirendre kerülhet. Ezért célszerűbb minden javaslatot egy időben megvitatni, nem külön-külön. Peter Pellegrini államfő több a mindennapokat érintő törvénymódosítást írt alá, az egyik szerint szeptembertől a házasságkötési nyilatkozatot már nem csak önkormányzati vezetők, hanem akár parlamenti képviselők, kormánytagok vagy az államfő előtt is meg lehet tenni. Pellegrini azonban jelezte, ő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. A másik módosítás a közlekedési szabályokat érinti. Szigorodnak a gyorshajtásért kirót büntetések, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos rollereket, és új szabályok lépnek életbe a gyalogosok számára is, például tilos lesz a mobiltelefonok használata az úttesten való átkelésnél. Újdonság az is, hogy bizonyos feltételek

0: Mellett megengedett lesz a megfordulás a jelzőlámpás kereszteződésekben. A legtöbb változás szeptembertől lép hatályba. Fontolóra vesszük a tranzakciós adó eltörlését, de csak abban az esetben, ha sikerül elegendő forrást találni a 400 millió eurós költségvetési kiesés pótlására, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. A kormányfő szerint nem reális egyik napról a másikra jelentős adó és járulék csökkentést végrehajtani. Úgy véli, a gyors adócsökkentés rövid távon veszélyeztetné a szociális kiadások finanszírozását. Közben a vállalkozói szféra több támogatást sürget, különösen a kutatásfejlesztési beruházások ösztönzésére. Egy javaslat szerint megdupláznák az ilyen beruházások után járó adókedvezményt. A kormány ezeket az intézkedéseket a költségvetés tervezése során fogja mérlegelni. Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén. Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A leköszönő miniszter felidézte, hogy januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Azóta azonban sem a miniszterelnök, sem a pénzügyminisztérium nem volt hajlandó biztosítani a szükséges forrásokat. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a nem túl távoli jövőben átveheti az ellenőrzést az iráni olajinfrastruktúra egy része felett, beleértve a stratégiai jelentőségű Kárk-szigetet is. A Truth Social platformon közzétett üzenetében azt is jelezte, hogy Washington akár már most a napokban nagyon kemény támadást indíthat Irán ellen.
1: Időjárás.
0: Este nyugat felől újból tisztulni kezd az ég, kelet felé vonul a zártabb, elvétve záport is adó felhőzet. Eleinte főként délen, délkeleten várhatók záporok, eközben nyugaton, majd a középső országrész fölött lecsökken a felhőzet, tisztul az ég. Az ország nyugati felén élénk, erős északnyugati szél támad, keleten mérsékelt marad a légmozgás. Holnap tovább hullámzik a térség feletti hidegfront, reggel 7 és 13 fok közötti értékekkel számolhatunk.
1: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
0: Baleset történt Kassán, a Stúr és a Zborovská utcák kereszteződésében, két személygépkocsi ütközött egymásnak. Ezen kívül forgalmi dugót jelentettek Kassáról, a Stúr utcáról a belváros irányába körülbelül 20 perc a várakozási idő, valamint Zólyomban is forgalmi dugó van a Losonci úton, Zólyom-Szalatna irányába 15 perc a várakozás. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
1: Zöld hullám 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Kedves hallgatóink! Most válogatást hallhatnak a reggeli mai adásának interjúiból. A mikrofonnál Juhász László.
2: Szlovákiában javában zajlik a vita az új polgári törvénykönyvről, amely a magánjog legnagyobb reformja lehet az elmúlt 6 évtizedben. A tervezet számos területen hozna változásokat, de a legtöbb embert talán az érdekli, hogy miként alakulhatnak át az öröklés szabályai. És valóban korszerűbbé válna-e a rendszer, vagy újabb konfliktusokat hozhat az új szabályozás. Erről beszélgetünk most Bugár Viktor ingatlanjogásszal. Kezdjük az alapoknál. Mi a legnagyobb probléma a jelenlegi öröklési rendszerrel? Van-e vele bármilyen gond is, amit az új polgári törvénykönyv megpróbál majd orvosolni?
3: A legnagyobb probléma a jelenlegi polgári törvénykönyvben található örökösödési hagyatéki eljárással az az, hogy tulajdonképpen maga az örökhagyó, tehát az a személy tulajdonképpen, akinek a vagyonáról van szó, nem sok lehetősége van az élete során, hogy a saját vagyonáról döntsön, hogy tulajdonképpen kihez kerüljön ez az ő halála után, mi történjen ezzel a vagyonnal, úgyhogy eléggé limitáltak a lehetőségei. Természetesen jelenleg is talált különböző szerződéseket még az élete során, ajándékozás, adásvétel a családban is, de ez sok esetben az adott személy halála után a családban akár veszekedésekhez is vezethet, akár az örökösödési hagyatéki eljárásban.
2: És ezen kívül még végrendelkezhetünk is, ugye? Tehát ez is egy létező intézmény.
3: Is lehet végrendeletet írni, de tulajdonképpen ezek az lehetőségek limitáltak a jelenlegi polgári törvénykönyv alapján.
2: Mi lesz a legfontosabb változás az öröklés területén, hogyha a jelenlegi formájában átmegy ez az új javaslat? Mit emelnek ki ezek közül?
3: A legnagyobb újdonság véleményem szerint az az, hogy lehet kötni örökösödési szerződést. Tehát az örökösök és az örökhagyó köthetnek szerződést, amely alapján dönthetnek konkrét vagyontárgyakról, vagy akár az egész vagyonról, hogy ki fogja ezt és milyen módon megörökölni. Tehát itt szerződésről beszélünk, úgyhogy itt mindkét félnek tulajdonképpen ezt a dokumentumot alá kell írnia, bele kell egyeznie. Úgyhogy itt tulajdonképpen már az örökhagyó és az örökösök, tehát az életük során megegyezhetnek arról, hogy mi fog történni halála után. És ez mellett megmarad még jelenleg is a végrendelet is, tehát végrendelkezhet is az örökhagyó a saját vagyonáról, de itt egy nagyon fontos különbség van a kettő között, tehát ugye a szerződésről beszélünk, tehát az örökösödések és az örökösödés az örökhagyó közötti szerződésről, akkor itt tulajdonképpen az adott személyek írásos beleegyezése szükséges ahhoz, hogy tulajdonképpen megszülessen egy szerződés. Még a végrendelet során ott az örökhagyó egymaga dönt arról, hogy mi történik a vagyonnal. Tehát ott tulajdonképpen senki sem szól abba bele, senki sem egyezik abba bele, hogy ő hogy fog erről dönteni. Tehát ez a legnagyobb különbség. Tehát hogy a szerződés mindig erősebb lesz véleményem szerint, és ez a törvénykönyvből is ezt olvashatjuk ki, mivel a szerződésnek lesz tulajdonképpen az eljárás és az örökség során a legnagyobb ereje. Tehát a szerződésnek előnye lesz még a végrendelet előtt is.
2: A jövőben könnyebb lehet kizárni is egy örököst a hagyatékból, mint jelenleg? Tehát ez azt is jelentheti?
3: Azt is jelentheti, igen, hogy tulajdonképpen az örökhagyó maga dönt arról, hogy az egész vagyona, vagy a vagyonának egy része milyen módon fog tulajdonképpen az ő élete után lehet mondani az örökösök, vagy harmadik személyek tulajdonába átmenni. Azért is emelem ki tulajdonképpen még a harmadik személyeket is, mert tulajdonképpen bevezetik a hagyományozás intézményét is a polgári törvénykönyvbe. Itt tulajdonképpen szintúgy az örökhagyó egy harmadik félre hagyhatja a konkrét vagyontárgyát, ingatlanát vagy más vagyontárgyát, és ezek a személyek, tehát a harmadik személyek lehetnek múzeumok, vagy akár más kulturális intézmények, és ami pedig a kizárást illeti, tehát hogy az örökösök kizárását illeti, igen, ezekben az esetekben azt láthatjuk, hogy ezeknek tulajdonképpen előnye lesz a törvényi örökösödés előtt, tehát hogyha konkrétan dönt szerződés vagy végrendelet által is a saját vagyonáról az örökhagyó, akkor tulajdonképpen az örökösök a hagyatéki tárgyalás során erről a vagyonról már nem dönthetnek, hogy ki kapja meg, mivel erről az örökhagyó az élete során már döntött. Úgyhogy igen, lehet mondani, hogy ez is egyfajta kizárása az örökösöknek, de természetesen meg kell említeni azt is, hogy a jogos örökösöknek, tehát a törvényes örökösöknek van egy bizonyos fajta védelme a jelenlegi polgári törvénykönyvben is, és ez megmaradt tulajdonképpen az új polgári törvénykönyvben is, mivel a kiskorú gyermekek továbbra is jogot tarthatnak az ő tulajdonképpeni jogos örökségükre, de ez csökken, tehát hogy idáig tulajdonképpen amerre jogosultak volnának a jelenlegi törvénykönyv alapján, annak a háromnegyedére csökken tulajdonképpen az, amit az új polgári törvénykönyv alapján kaphatnak, és ha ez a gyermek nagykorú már, akkor tulajdonképpen a jelenlegi, amit kapna az örökségből, annak a egynegyedére csökken tulajdonképpen a polgári törvénykönyv alapján, az új polgári törvénykönyv alapján a jogos örökségük. Tehát ebből nem zárhatja ki őket az örökhagyó, az nélkül, hogy kizárja őket a közösségből. Tehát a kizárás, az pedig azt jelenti, hogy az egész örökségből kizárja őket, de annak megvan megint csak a bizonyos feltételei, hogy mikor zárhatja ki valaki a jogos örökösség egészében az örökségből.
2: Tehát én nem dönthetek úgy, hogy még életemben kötök egy szerződést valakivel, akár egy magánszeméllyel, akár egy intézménnyel, és ráhagyom mondjuk az ingatlanomat, vagy a lakásomat, hanem a gyermekeim automatikusan előnyben vannak, vagy pedig megtehetem
3: azt. Igen, a gyermekeket védi a törvény, és hogyha tulajdonképpen ezt felborítom, és máshogy cselekszem, tehát más szerződést kötök, vagy hagyományozok, akkor tulajdonképpen a gyermekeket ez védi, és a gyermekeket megtámadhatják. Értem. És azt is kell tudni, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogyha a szerződést is köt valaki, tulajdonképpen ezt az örökösödési szerződést, akkor ezt meg is változtathatja. Mi az életében még azt a vagyont is eladhatja. Tehát ez nem jelenti azt, hogyha bekerül például egy ház abba az adott szerződésbe, hogy a következő 20-30-40 év alatt azt nem adhatja el például az a személy, és hogyha eladja, akkor az kiesik ebből az örökösödési szerződésből.
2: És akkor én, ha mégiscsak eladom, annak ellenére, hogy már egy szerződésben valaki másnak ígértem, akkor én nem sértek törvényt, és nem szegem meg ezt a szerződést?
3: Ebben az esetben, tehát, hogyha az örökhagyó a saját vagyonáról nyilatkozik, akkor tulajdonképpen egy későbbi szerződéssel ezt változtathatja. Tehát ugye itt lehet mondani, hogy az örökhagyó vagyonáról van szó, hiányoztak tulajdonképpen neki a jogkörei a polgári törvénykönyvből, hogy hogyan nyilatkozhat erről a vagyonról, akár a halála után is. És ezek tulajdonképpen a jogai még jobban meg vannak erősítve a polgári törvénykönyvben, nem csak a szerződés által, hanem még egy ilyen hagyatéki végrehajtó által is, amely azt jelzi, hogy ez a végrehajtó az örökhagyót a halála után tulajdonképpen segíti a jogainak a végrehajtásában, és maga a polgári törvénykönyv is ezekben az esetekben azt ajánlja, hogyha valaki szeretne végrehajtót megnevezni, ez egy ügyvédi iroda, mivel feltételezhető, hogyha a jogait kell érvényesíteni a halála után, akkor egy bírósági úton fog kelleni cselekednie, és akkor erre a legjobb, ha egy ügyvédi iroda fogja tulajdonképpen a jogait érvényesíteni. Ugye én azt mondanám még így, hogy egy kicsit egyszerűbben is fogalmazunk, hogy nagyon hasonlik a polgári törvénykönyvünk, mint amit például egy amerikai filmekben látunk, hogy egy ügyvéd előtt olvassák fel a végrendeletet, vagy akár az örökösítési szerződést, és akkor tudják meg azok a személyek, hogy mi is történik azzal a vagyonnal, amiről nyilatkozott már az elmúlt a halála előtt.
2: Az ingatlanok örökrése ma gyakran vezet testvérek vagy rokonok közötti vitákhoz. Az új szabályok ezen a téren hozhatnak bármiféle javulást, vagy csak rosszabbodhat a helyzet?
3: Lehet mondani, hogy tehát bizonyos értelemben megmaradnak a konfliktusok, akár az egyvéki eljárás során is. Ezek megmaradnak, tehát mivel vagyonról van szó, sajnos nem lehet kizárni, hogy akár nézeteltérések történhetnek, de biztosan lehet mondani, hogy szabályozottabbá válik a vagyonról való nyilatkozás. Kikerülhetőek lesznek tulajdonképpen olyan nézeteltérések, amelyek a családban megvannak, és az elhunyt halála után jönnek elő. Például mondanám azt is, hogy például ha egy családban történik megegyezés egy bizonyos ingatlanról vagy vagyontárgyról már az élet során, és akkor megegyeznek például a testvérek úgy, hogy én megkapom akkor tulajdonképpen ezt a házat, de lemondok egy bizonyos vagyonról, amely tulajdonképpen az örökségben szerepel, tehát hogy akkor jelenleg erre nincs lehetőség. Tehát nem mondhatok le egy olyan vagyonról, vagy egy olyan jogról, amelyet még nem kaptam meg. Tehát, hogyha az tulajdonképpen az örökhagyóhoz tartozik az élete során, akkor én, mint a jogos örökös, nem mondhatok már le, amikor az a személy még él erről, az tulajdonképpen ingatlanul, stb. És erre lesz lehetőség tulajdonképpen ugyanon már szerződés alapján, az új polgári törvénykönyv alapján. Tehát, hogy már megegyezhetnek a konkrét ingatlanokról, akár az egész vagyonról úgy, hogy tulajdonképpen a testvérek is akár az örökösödési szerződés, vagy például a lemondás lehetőségével megegyeznek már az életük során arról, hogy mi fog történni a vagyonnal. Szerintem nagyon fontos, hogy ezeket tulajdonképpen, ha a szerződésekről is beszélünk, akkor ezt közjegyző előtt fog kelleni megkötni. Tehát, hogy ne az történjen, hogy például megegyeznek egymás között, és megtörténhet az, hogy igen, akár az a személy, aki dönt a vagyonáról, nem biztos, hogy egészségügyileg vagy bármiféle módon meg tudja pontosan állapítani, hogy miről is fog dönteni, vagy mit fog aláírni, vagy hogy esetlegesen megesít azt, hogy milyen dokumentumot tesznek ő elé, amiről nem is tud, hogy mit fog aláírni. Úgyhogy itt közjegyző fogja ezt ellenőrizni, és az ő felelőssége lesz az, hogy megvizsgálta, hogy az akár az öreghagyó is, ha az idősebb emberről van szó, akkor egészségügyileg rendben van, és 100%-osan tudja, hogy miről is dönt tulajdonképpen még az élete során.
2: Mit jelenthetnek ezek a változások a mozaik családok számára, ahol több házasságból vagy kapcsolatból származó gyerekek érintettek a közös vagyontárgyakban?
3: Én itt ezt pont ezeket az új intézményeket ennek esetekben előnyként számítom, mivel ilyen esetekben igen, lehet tudni, hogy nagy valószínűséggel az örökhagyó, hogyha nem ápol esetleg jó kapcsolatot a gyermekeivel, akik tulajdonképpen különböző házasságokból születtek, akkor itt nagy a lehetősége annak, hogy az örökhagyó halála után itt vetekedés fog fennállni, és ezekben az esetekben mindenképp olyan alapos lesz az, de nem szerint, hogy az örökhagyó szerződésben rövidítse, hogy ki mit fog kapni, és tulajdonképpen a vagyonát elintézze még a halála előtt.
2: Az új polgári törvénykönyv tehát nem csak a jogászok ügye, hanem szinte minden család életére hatással lehet, különösen akkor, amikor öröklésről és családi vagyonról van szó. Bugár Viktor ingatlanjogásznak köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nagyon szép napot kívánok.
2: Újabb politikai csörte bontakozott ki a Smer és a Progresszív Szlovákia között. A vita középpontjában ezúttal nem egy törvény vagy egy kormányzati döntés áll, hanem a két pártelnök családjának ügye. A Progresszív Szlovákia szerint Robert Fico fiának ügye legalább akkora politikai probléma, mint amekkorának korábban a Smer állította be a Michal Simecska családjához köthető támogatásokat. A kormánypárt szerint viszont a két eset nem hasonlítható össze. Valójában miről szól ez a vita? Kettős mércéről, politikai kommunikációról, vagy valódi összeférhetetlenségi kérdésekről? Erről beszélgetünk Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével. Miről is szól Robert Fico fiának az ügye, és hogyan került most a figyelem középpontjába?
4: Robert Fico tulajdonképpen abba a gödörbe esett bele, amit Michal Simecskának, a PS elnökének ásott, azzal, hogy most előszedték az ő fiának az ügyét, ami tulajdonképpen vannak dolgok, amiben hasonlít a PS elnökének, elnöke családjának ügyére, vannak, amikben különbözik, de fontos az, hogy azért került most Robert Fico családja előtérbe, mert ő is a legfőbb konkurensének és ellenfelének a családját kezdte támadni. És hát ugye az Actuality nevű hírportál volt az, amelyik rámutatott arra, hogy Robert Ficónak a fia, ő a vezetője annak az agentúra Smer, tehát Smer ügynökség nevű cégnek, ez egy rendes kereskedelmi vállalat, amelyik a Smernek a kampányait irányítja tulajdonképpen, és ez a cég, ez a Smertől kap anyagi forrásokat, tehát azokból a pénzekből dolgozik, amelyeket a Smertől kap. Ezeket a forrásokat viszont a Smer az államtól kapja, tehát itt tulajdonképpen állami forrásokból működik ez a cég, és hát ettől a cégtől az ügyvezetője, az ifjabb Fico fizetést is kap, nem is keveset, ez évi 60 ezer eurós összegről van szó, és hát itt felmerült az, hogy itt tulajdonképpen akkor állami források kerülnek a Fico családhoz, Ficónak a fiához, miközben ugye éppen Robert Fico volt az, aki két évvel ezelőtt arról beszélt, hogy ha kiderülne az, hogy az ő családja állami forrásokból, valamelyik családtagja állami forrásokból él, állami forrásokat vesz fel, ahogy ő fogalmaz, élősködik az államon, akkor ő annyira elszégyelné magát, hogy elbújdokolna, és hogy ez vállalhatatlan, ez megengedhetetlen, stb. Tehát ezzel keresztül támadta Michal Simecskának a családját. Akkoriban ugye még az volt a téma, hogy Mihály Simecska családtagjai kapnak állami támogatásokat, akkor még nem volt szó visszaélésekről, hanem arról volt, hogy az édesanyjának a civil szervezete, a Projekt Fórum állami forrásokból szervez mindenféle rendezvényeket, a felesége pedig táncosként kap szintén állami támogatásokat a munkájára. És hát tulajdonképpen ez volt az, ami akkor Robertsonnak úgy tűnt, hogy ez megengedhetetlen. És hát most kiderült, hogy ő is ugyanebben a helyzetben van, hogy tulajdonképpen családja állami támogatásokat használ, és állami támogatásokat élvez.
2: Hát Fico azt állítja, hogy az ő fia ügyében nem állami pénzekről van szó, hiszen amikor megkapta azt, mert ezt az állami támogatást, az nyilván közpénz volt, de aztán, hogy úgy mondjam, elvesztette közpénz jellegét, miután ennek a magáncégnek átutalta valamilyen szolgáltatások fejében a párt, akkor ez most hogy is van?
4: Igen, hát ugye ezt, ahogy idézted is, ezt a kifejezést jól ismerik a magyarországi politikából, az orbánizmusnak ez egy jól ismert szállóigényévé vált, hogy amikor a közpénz elveszti közpénz jellegét, és akkor onnantól kezdve már ugye különböző átláthatatlan csatornákon lehet átfolyatni. Magyarországon ugye ez sok százmilliárd forinttal itt történt, hát a választók ki is mondták erről az ítéletet. Sokan meggazdagodtak ebből ugye a Fidesz környékén, és hát most hogyan nem, végül is a Fidesznek az egyik legközelebbi szövetséges azt már ugyanezt a retorikát használja, hogy azok a pénzek, amelyeket ők kapnak, és aztán átfolyatják a saját csatornáikon, ezek elvesztik a közpénz jellegüket. Hát ez elég átlátható kommunikációs trükk, nem tudom, hogy ezt a választók mennyire fogják díjazni, de az biztos, hogy itt egyértelmű a helyzet, tehát hogy állami pénzekről van szó, amelyek átkerülnek ez a céghez. Itt még annyival egyébként rosszabb a helyzet, hogy itt ez a cég, amelyik a Smer mellett létrejött, és amelyet az is a Fico irányít, ez tulajdonképpen ugye a kampányokat irányítja és intézi a Smernek. Ami azt is jelenti, hogy amikor a Smer a saját forrásait átcsorgatja ebbe a cégbe, akkor onnantól kezdve már itt teljesen átláthatatlanul lehet a kampányokat is finanszírozni, és ezzel kerülik meg tulajdonképpen a kampányfinanszírozási szabályokat. Van ez az úgynevezett transzparens számla, amin fel kell tüntetni azt, hogy egy párt mire és hogyan költi el a kampányra fordított pénzeket, és hát itt tulajdonképpen elég könnyű ezt megkerülni akkor, hogyha csak annyit tüntet fel a transzparens számlán, hogy a Smertől a Smer ügynökségéhez juttatják el ezt a pénzt, azt pedig, hogy a Smer ügynöksége ezt hogyan használja fel, az már nem kell, hogy szerepeljen ezen a transzparens számlán, mert ugye ott csak a párt köteles arra, hogy a transzparens számlán vezesse ezeket a tranzakciókat, de egy harmadik személy, egy jogi személy, egy másik entitás, ez a bizonyos ügynökség, itt már nincs meg ez a kötelezettség, tehát itt már tulajdonképpen ezek a pénzek úgy csordogálhatnak, ahogy az a cégvezetőinek tetszik. És itt ugye elég nagy probléma az, hogy itt van egy családi összefonódás is, mert hát nem tudjuk azt, hogy hol kötnek ki ezek a pénzek. Itt ugye az ellenzéki politikusok is felvetették azt, hogy itt nem pénzmosodáról van ez szó tulajdonképpen, illetve hát, hogy Ficónak a fia nem egy strómanként szerepel ebben a történetben, akit oda toltak, és rajta keresztül folyatják át ezeket a pénzeket olyan helyekre, ahol aztán ők már valahogy manipulálnak velük. Tehát itt sok problémás dolog merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezek a közpénzek hogyan veszik itt el tulajdonképpen a közpénz jellegüket ezen a képleten belül.
2: Ha lehántjuk most a pártpolitikai kommunikációt, akkor a Simecska vagy a Fico ügy tűnik súlyosabbnak a számodra, mert hát ugye mindkét esetben állami pénzekről van szó, és mindkét esetben egy pártelnöknek a családját támogattuk mi adófizetők közvetett módon, tehát mi a különbség, és melyik a súlyosabb ügy?
4: A fő különbség a két ügy között az, hogy a Simacska édesanyjának az ügyében ott már büntetőjogi kérdésekről van szó, tehát ott kiderült az, hogy Marta Simacskova nem csak állami pénzeket használt fel a civil szervezete működtetésére, hanem ott ezen a civil szervezeten belül ott visszaélések is történtek, tehát hamisítottak dokumentumokat, és valószínűleg olyan módon használták fel ezeket az állami pénzeket, ezeket a közpénzeket, támogatásokat, ami törvénybe ütközik, tehát ezt már vizsgálják az illetékes hatóságok. Ebből a szempontból ez az ügy nyilván jelen pillanatban súlyosabbnak tűnik, viszont hozzá kell tenni azt, hogy itt Márta Simacskovát, Mihály Csönyöskének az édesanyját érinti, és jelenleg nem tudunk semmit arról, hogy Mihály Simacska, a PSZ elnöke, hogyan lehetne felelősségre vonható ebben a történetben, tehát hogy nem tudunk semmiről, ami azt mutatná, hogy ő itt elkövetett volna valamit. Tehát amit tudunk, az az, hogy az ő telefonját is valamikor tizenvalahány évvel ezelőtt a telefonszámláját kifizették ezen a szervezeten keresztül, de azt, hogy ő szándékosan valamiféle gyanús ügy benne szerepelne, itt azt nem tudjuk. A Ficóék ügye ott annyiban más, hogy nem tudunk arról, hogy büntetőjogi felelősség az szóba kerülhetne, viszont ott inkább etikai, morális felelősség vetődik fel azon a téren, hogy közpénzeket hogyan folyatnak át ebbe az ügynökségbe, és hogy hogyan kerülik meg a választási szabályokat. Különböző ügyről van szó, és tulajdonképpen nem is kellene, hogy kapcsolatban köztük, hogyha ez maga Robert Fico nem építette volna fel ezt a kapcsolatot azáltal, hogy ő hozta be ezt a szabályt, hogy tulajdonképpen a családtagok hogyan részesülnek közpénzekből, állami támogatásokból, és hogy ez megengedhetetlen, tehát tulajdonképpen ő jött elő ezzel, ő állított föl ezzel tulajdonképpen egy ilyen mércét, aminek ő maga nem tud megfelelni. Tehát, hogy ez most így visszacsapott rá tulajdonképpen, és ezért kapcsolódik össze a két ügy. Egyébként két elég különböző jellegű ügyről van szó.
2: Kedves hallgatóink, a Pátria Rádióban továbbra is Szalai Zoltánnal, a Napunk vezető szerkesztőjével beszélgetünk. Most arra vagyok kíváncsi, hogy kinek árthat és kinek használhat ez az ügy. A vita mennyire árthat Robert Ficónak személyesen? Tehát, hogy a saját szavazói számára szerinted ez egyáltalán fontos ügy lehet?
4: Azt gondolom, hogy Robert Ficónak annyiban árthat, hogy az a narratíva, amit felépített Mihály Csönyöskével szemben, hogy az fordul most ellene, és a hitelességén ronthat némileg az, hogy amit ő állított Mihály Csönyöskével szemben, az nem áll meg vele szemben sem, tehát vagy hogy őre is érvényes inkább talán így, és hát ez egy hitelességi problémát jelenthet. Azt nem gondolom, hogy maga az az ügy, amiről itt szó van a Ficó család esetében, azaz már szavazókat különösebben megrendíteni, sokkal fajsúlyosabb ügyek voltak az elmúlt években, de most már akár évtizedekről is beszélhetünk, ami Robert Fico esetében hatalmi visszaélések, illetve korrupció gyanúját vetette fel, és hát ezek összevetve a sok régi, meg újabb korrupciós, meg hatalmi visszaélés ügyel szemben, ez egy enyhébb történetnek látszik jelen pillanatban. Itt inkább arról van szó, hogy egyrészt, hogy elvesztette az irányítást a témákban, és hát az a narratíva, amit felépített a Simacskáikkal szemben, meggyengült, és neki kell védekezni, most tulajdonképpen defenzívába kényszerült, ez mindenképpen hátrányos a Robert Ficónak, míg Mihály Simacskának nagyon erőnyös lehet, hogy ő most visszatámadhat, és legalábbis pillanatnyilag ő került fölénybe. Hát most láthatjuk, hogy a Progresszív Szlovákia folyamatosan különböző videókban, meg közösségi média üzenetekben ostorozza azt, mert ezzel az üggyel kapcsolatban, és hát elég sok energiát fektet abba, hogy átvegye a tematikai irányítást. Tehát ez ebben a konkrét összecsapásban most inkább Ficónak kedvezőtlen felállás, de meglátjuk azt, hogy aztán közép meg hosszú távon ez merre fejlődhet tovább.
5: mert azért azt sem gondolom, hogy Ficóiknak még ne lenne a tartsajukban valami, amit ezzel a Simacska ügyel kapcsolatban előhúzhatnának.
2: A PS közben már Fico távozását is felvetette ez. Szerinted reális politikai követelés, vagy csak kommunikációs nyomásgyakorlás lehet?
5: Hát nyilván ez az utóbbi, tehát itt ugye van mire hivatkozniuk, mert Fico maga is beszélt arról, hogy le kell mondani annak, akivel kapcsolatban felmerül az, hogy a családja közpénzek vételével vádolható az erőszó, de hogy felmerül az, hogy a családja közpénzeket használ, vagy azokból él, vagy működteti a vállalkozásait, vagy a szervezeteit, úgyhogy ezt olvassák Fico fejére, hát nyilvánvalóan ez nem reális elvárás, ez egy kommunikációs fogás a PS részéről, de érthető, és hát tulajdonképpen csak azt a lehetőséget használják ki, amit maga Robert Fico adott nekik. Élesedhet ezáltal ez a csatározás, amit itt látunk az utóbbi időszakban, és hát a PS számára mindenképpen egy kedvező dolog, hogy már nincsenek annyira kiszolgáltatott helyzetben jelenleg, mint mondjuk az elmúlt hónapokban. Mihály Simecska is ki tudott valahogy keveredni abból a csapdahelyzetből, amiben érezhette magát.
2: És nem gondolod, hogy ez az új ügy visszaterelheti a fókuszt a Simecskáék ügyére is? Tehát, hogy most Fico fiának kapcsán ismét a figyelem homlok terébe kerülhet a Simecska család botránya is?
5: Hát inkább azt nem gondolom, hogy a Simecska ügy az kikerült volna annyira a figyelemből, hogy ez most itt ilyen kockázatot jelenthetne Simecska számára, mert Mihály Simecska számára. Tehát az elmúlt hónapokban azért tehát elég melegen tartotta ezt az ügyet Robert Fico és a társai, úgyhogy ilyen szempontból nem telt még el annyi idő ennek az ügynek a legutóbbi fordulatai óta, hogy most arról beszélhetnénk, hogy ez ismét visszaterelte a figyelmet, inkább elterelte a figyelmet, vagy átterelte a figyelmet Ficóra, és szerintem a Simecskáék azt úgy értékelhették ki ezt a mostani helyzetet, hogy nekik az a legfontosabb, hogy most valahogy nyitottabbá tegyék ezt a játszmát, és ne legyenek ők állandóan védekező helyzetben. Hát ezt sikerült elérniük.
2: Az előbb arról beszélgettünk, hogy vajon melyik oldal malmára hajthatja a vizet ez az egész ügy, de most én azon gondolkodom, hogy hát nem lehet, hogy ebből végül egyik oldal sem kerül ki győztesen, mert ugye a választók azt látják, hogy minden párt a másik családját, annak ügyeit vizsgálja, miközben az ország problémái meg hát a háttérbe szorulnak.
5: Hát az biztos, hogy nem szerencsés az, hogy ilyen irányba indult el a közbeszéd, tehát hogy egy olyan irányba, amikor is a családtagok potenciális bűneivel a gyerekeiket, illetve hát más családtagokat vádolnak. Ez ugye hát voltak olyan nem túl szerencsés történelmi időszakok, amikor ez bevett dolog volt, de hát biztos, hogy ez nem egy jó irány. Hogyha valaki nem érintett közvetlenül egy botrányban, egy politikus nem érintett közvetlenül egy botrányban, és teszem azt képes arra, hogy elhatároljon attól, hogyha valamilyen bűncselekmények történtek, akkor nyilvánvalóan nincs rendben az, hogyha ezeket megpróbálják mégis ráhúzni erre a politikusra, hogyha nincs köze hozzá, nincs kimutatható kapcsolat, és nincs olyan szándékos valamiféle, nem volt olyan szándékos cselekedet, amit elkövetett volna ezzel kapcsolatban. Itt hát Fico nyilvánvalóan átlépett most olyan határokat, amelyeknek az átlépése az aztán következményekkel jár, ez őre nézve is fog következményekkel járni, de ez szélesebb társadalmi következményekkel is járhat, hogy aztán mások is elkezdenek ezzel az eszközzel élni, és hát így a közeledve a 2027-es választási kampányhoz semmiképpen nem jelez jót előre, hogy ezeket a határokat már most átlépték, mert ez azt jelentheti, hogy a későbbiekben további olyan ügyeket húzhatnak elő, amelyeket aztán megpróbálnak rá erőltetni olyan emberekre is, akiknek nincsen közvetlen közük hozzá. Ez pedig a közbeszédnek egy hát lezülését hozhatja magával, mert hát egyértelműen az egy helytelen dolog, hogyha valakire olyan ügyeket próbálunk ráhúzni, amikhez nincsen közvetlen köze. És nyilván a politikusoknak több kritikát kell elviselniük, de az, hogy a családjaikat belehúzzák ilyen módon, és ennyire durván néha a politikai csatározásokba, az hát elviszi mindenképpen a fókuszt a hagyományos politikai vitákról egy személyeskedő területre.
2: De hát ez azért nem példa nélküli, vagy nem előzmény nélküli, hát a szlovák belpolitikában azért gyakran előkerülnek családi és ilyen klientúra jellegű kapcsolatok, és hát ez a mostani ügy vagy vita ebbe a hosszabb történetbe illeszkedik, nem?
5: Igen, és hát hozzá kell tenni azt is, hogy mondjuk a Smertől például nem volt idegen az a módban sem, hogy családtagokon keresztül próbáltak nyomást gyakorolni a politikai ellenfeleikre. Egyébként érdemes azt is felidézni, hogy Zuzana Csaputová köztársasági elnök családját is például mennyi támadás érte. Itt most nem voltak ezek a támadások mindig konkrét politikai szereplőkhez köthetők, de olyan is előfordult, hogy igen, tehát hogy például a lányait is behúzták a politikai csatározásokba, és hát valószínűleg ennek lehetett köze ahhoz, hogy végül az Zuzana Csaputová nem indult újra a köztársasági elnökválasztáson, úgyhogy voltak ilyen példák a múltban is, nem teljesen új ez a dolog, de az a lényeg, hogy ez mindig elvitte a fókuszt arról, hogy valamiféle komoly társadalmi viták folyanak, vagy politikai témákról folyanak viták, ezek a személyeskedő támadások, ezek soha nem tettek jót a politikai kultúra színvonalának, és hát most azt látjuk, hogy rohamosan csökken a színvonal ezeknek a vitáknak.
2: Egyelőre tehát mindenki a másik családjában keresi a problémát, miközben egyik oldal sem örül annak, ha a saját rokonsága kerül a reflektorfénybe. Szalai Zoltánnak, a Napunk vezető szerkesztőjének köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm én is, és további szép napot kívánok mindenkinek.

0: Az automatizáció és a robotizáció jelenthet megoldást a súlyos munkaerő hiányra Robert Fico szerint. Az ellenzéki pártok leváltanák Ladislav Kamenyicki pénzügyminisztert és Samuel Miguel beruházási minisztert. Lemondott a brit védelmi miniszter. Ukrajna a Krím-félsziget ellátási útvonalait támadja, hidak rongálódtak meg.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok, hallgassák meg a nap legfontosabb híreit. Peter Pellegrini államfő több a mindennapokat érintő törvénymódosítást írt alá, az egyik szerint szeptembertől a házasságkötési nyilatkozatot már nem csak önkormányzati vezetők, hanem akár parlamenti képviselők, kormánytagok vagy az államfő előtt is meg lehet tenni. Pellegrini azonban jelezte, ő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. A másik módosítás a közlekedési szabályokat érinti. Szigorodnak a gyorshajtásért kirót büntetések, korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos rollereket, és új szabályok lépnek életbe a gyalogosok számára is, például tilos lesz a mobiltelefonok használata az úttesten való átkelésnél. Újdonság az is, hogy bizonyos feltételek mellett megengedett lesz a megfordulás a jelzőlámpás kereszteződésekben. A legtöbb változás szeptembertől lép hatályba. Az automatizáció és a robotizáció jelentett megoldást a súlyos munkaerő hiányra. Erről beszélt Robert Fico miniszterelnök a Poprádi Tatra Vagonka vállalatnál tett látogatásán. A kormányfő szerint jelenleg mintegy 130 ezer munkavállaló hiányzik a szlovák iparból. További részletek Kis Balástól.
2: A látogatás középpontjában a Tatra Vagonka új beruházása állt. A vállalat hamarosan üzembe helyezi az Európai Unió legnagyobb tehervasúti kocsikhoz készült robotizált festő sorát. Robert Fico közölte, a kormány már a tervezés korai szakaszában egyeztetett a vállalattal az együttműködésről. Mint mondta, a 13 millió eurós beruházás sikeres, és a kabinet 2024 végén több mint 5 millió euró értékű adókedvezmény formájában beruházási támogatást is jóvá hagyott.
3: 100% svojich produktov vyváža, takže presne vie.
2: A miniszterelnök kiemelte, a Tatra Vagonka teljes mértékben exportorientált, termékei külföldi piacokra kerülnek, így a vállalat működése érzékenyen tükrözi az európai gazdasági helyzetet. Hozzátette, a cég Szlovákiában Európa egyik legnagyobb vasúti kocsigyártója, és az európai piac több mint 45%-át látja el. A kormányfő azt is hangsúlyozta, hogy a kabinet más tárcákkal együttműködve igyekszik elősegíteni, hogy a gyártás minél nagyobb része Szlovákiában maradjon. Úgy tűnik, hogy az egyik út az akut munkaerőhiány kezelésére a teljes automatizáció és robotizáció, ezért teljes mértékben támogatjuk a Tatra Vagonka ezen kezdeményezését, jegyezte meg a kormányfő. A Poprádi vállalat igazgatótanácsának elnöke Alekszej Bejajev elmondta, a vállalat tárgyalásokat folytat a védelmi minisztériummal is. A tárca a korábban leszállított vasúti kocsik számának növelését tervezi egy motorizált dandár számára. A cégvezető arról is beszélt, hogy a Tatra Vagonka termelése jelenleg egész Európát lefedi, de a vállalat új piacokat is keres. Folyamatban vannak tárgyalások a Közel-Kelet és Afrika irányába történő kapacitásbővítésről is.
0: Teljesítette célját a nyugdíjbecslések kiküldése a szociális biztosító 3,4 millió ügyfelének. Az embereket elkezdte foglalkoztatni a majdani nyugdíjuk összege, jelentette ki sajtótájékoztatón Erik Tomás, munka, szociális és családügyi miniszter. Hatalmas nyomás nehezedik a biztosító fiókjaira, és májusban több tízezerrel nőtt azok száma is, akik az elektronikus ügyfélkaput vagy a szociális biztosító alkalmazását használták. A miniszter szerint a beszámított évekkel kapcsolatban a legtöbb a kérdőjel, de az emberek megértették, hogy nem a biztosító a hibás, hanem a korábbi munkaadók, mert nem adták le a nyilvántartási lapokat. Egy törvénymódosítás szerint a cégek kötelesek az év végéig pótolni ezt a hiányosságot. Fontolóra veszük a tranzakciós adó eltörlését, de csak abban az esetben, ha sikerül elegendő forrást találni a 400 millió eurós költségvetési kiesés pótlására, jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. A kormányfő szerint nem reális egyik napról a másikra jelentős adó- és járulékcsökkentést végrehajtani. Úgy véli, a gyors adócsökkentés rövid távon veszélyeztetné a szociális kiadások finanszírozását. Közben a vállalkozói szféra több támogatást sürget, különösen a kutatásfejlesztési beruházások ösztönzésére. Egy javaslat szerint megdupláznák az ilyen beruházások után járó adókedvezményt. A kormány ezeket az intézkedéseket a költségvetés tervezése során fogja mérlegelni. Az ellenzéki pártok közös indítványt nyújtanak be Samuel Miguel beruházási régiófejlesztési és informatizációért felelős miniszter leváltására. A háttérben a slovensko.sk portál átláthatatlan felújítása áll, amelyre több mint 90 millió eurót fordítottak. A miniszter olcsó színháznak nevezte a leváltására irányuló törekvést, Gazsik Viktória összefoglalója.
4: A beruházási miniszter leváltását az ellenzéki Progresszív Szlovákia kezdeményezte.
5: Dnes podávame návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Migalovi a som veľmi rád, že sa k našej iniciatíve pridali aj všetky opozičné strany.
4: Ma bizalmatlansági indítványt nyújtunk be Migál miniszter ellen, és nagyon örülök, hogy minden ellenzéki párt csatlakozott kezdeményezésünkhöz. Migál miniszternek le kell mondania a slovensko.sk portállal kapcsolatos hatalmas üzlet miatt, ahol több mint 90 millió eurót akar elpazarolni az adófizetők pénzéből olyasmire, ami már az államé. Nyilatkozta Ján Hargas, a PS képviselője. Az okok közt szerepelnek még a digitális átalakításra szánt dotáció, és az uniós források siralmas felhasználása. Veronika Remišová, az aludyi képviselője arról beszélt, hogy Migál biztonsági kockázat.
6: A pre Slovenskú republiku dokonca miniszter Migál predstavuje už aj bezpečnostné riziko.
4: Mivel magánkézbe helyezi az állami számítógépes rendszereket. A KDH-s Ján Horecki szerint a szaktárcának a vezetése alatt a régió közti különbségeket kellene kiegyenlítenie, ehelyett kudarcot vall az uniós források felhasználásában. A 2021 és 2026 közötti időszakra jutó 12,6 milliárd euróból csupán 2,3-et használt fel, ami nem egész egyötöd. Az ellenzék úgy látja, hogy Migál személye a kormánykoalíciót is zavarja, így azt kérték, támogassák az indítványukat.
7: A čo sa týka samotnej informatizácie, nerobím nič iné, len to, k čomu ma zaviazala vláda. Nič som nepodpísal, nič som neobstarál, a keď ma chcú za to odvolať, tak nech sa páči.
4: Ami magát az informatizációt illeti, nem teszek mást, csak azt, amire a kormány kötelezett. Semmit sem írtam alá, semmit sem szereztem be, és ha ezért akarnak leváltani, hát legyen. Az ellenzéki képviselők, mint például Hargas úr vagy Remišová asszony, teljes zűrzavart hattak maguk után az informatizációs minisztériumban, üzent Miguel az ellenzéknek. Az ellenzék ezentúl Ladislav Kamenicki pénzügyminiszter leváltását is kérte, okként azt hozták fel, hogy a konszolidációs intézkedések eredménytelenek, és az államháztartás állapota nem javul.
0: A kormánykoalíció egyelőre nem teszi lehetővé az ellenzék által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülések megnyitását, amelyek egyes miniszterek leváltásáról szólnának. Erről Robert Puci, a Halasz SZD frakció vezetője beszélt a parlamentben. A döntés több aktuális javaslatot is érint, köztük Ladislav Kamenicki pénzügyminiszter és Samuel Miguel beruházási miniszter leváltására irányuló kezdeményezéseket. Puci szerint, ha több ilyen indítvány gyűlik össze, akkor azokat egyetlen rendkívüli ülésen tárgyalnák meg. Úgy fogalmazott, várhatóan további miniszterek ellen is benyújtanak majd indítványokat, sőt, akár a teljes kormány leváltása is napirendre kerülhet. Ezért célszerűbb minden javaslatot egy időben megvitatni, nem külön-külön. Lemondott John Healey, brit védelmi miniszter, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén. Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne. A leköszönő miniszter felidézte, hogy januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderő cégének milyen kihívásokkal kell szembenéznie. Azóta azonban sem a miniszterelnök, sem a pénzügyminisztérium nem volt hajlandó biztosítani a szükséges forrásokat. Ukrajna folytatja a Krím ellátási útvonalai elleni támadásokat. Orosz jelentések szerint az éjszaka során hidak rongálódtak meg a félszigeten és a herszoni területen. Robbanásokat jelentettek Szevasztopolban is. A helyi vezetés szerint üzemanyaghiány alakult ki, mert a tartálykocsik nem jutottak be a városba. Közben orosz dróntámadás érte Ukrajna északkeleti részét, a Szumi területen egy nő életét vesztette, két gyermek megsérült. Az ukrán légvédelem szerint a támadó drónok túlnyomó részét sikerült megsemmisíteni.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
8: A társházigazda Mexikó és a Dél-afrikai Köztársaság mai mérkőzésével Mexico Cityben az Azték stadionban 21 órakor megkezdődik a 23. labdarúgó világbajnokság. A 39 napon át tartó csúcsesemény, a 32-ről 48 csapatra növelt létszám és a 64-ről 104-re emelkedett meccsszám miatt biztosan több rekordot megdönt. De már az is egyedülálló, hogy most először három ország, az Egyesült Államok, Mexikó, Kanada lesz házigazda. Pénteken két találkozóra kerül sor a VB-n. Guadalajarában hajnali 4-től a csehek a dél-koreaiakkal, Torontóban 21 órától a társházigazda kanadaiak a bosnyákokkal játszanak. A VB résztvevő norvég válogatott egyebek mellett 300 kg lazacot visz magával az észak-amerikai rendezésű tornára. Az Egyesült Államokba tartó rakomány teljes mennyisége körülbelül 8 tonna, s a szállítmány teljes mértékben biztosítja az együttes megszokott étrendjét. Ennyit a ma este kezdődő futball VB-ről, egyéb sporthírek. A magyar válogatott 3, a szlovák 1,

0: Jacobi Szárp megdöntötte a 110 méteres gátfutás világcsúcsát az Ózsani Egyetemi Atlétikai Bajnokságon. A 20 éves versenyző 12,75 század másodperc alatt teljesítette a távot. Udvardi Panna 4-6-6-3-4-6-ra kikapott az ukrán Daria Snigurtól a Hertogenbosi tenisztorna második fordulójában. Mia Pohánkovát a lengyel Magda Linette búcsúztatta 6-2-6-2 arányban. A férfiaknál Fucsovics Márton 6-3-6-4 arányú vereséget szenvedett az első helyen kiemelt kanadai Felix Auger-Aliassime-től.
1: Időjárás.
2: Este nyugat felől újból tisztulni kezd az ég, kelet felé vonul a zártabb, elvétve záport is adó felhőzet. Eleinte főként délen, délkeleten várhatók záporok, eközben nyugaton, majd a középső országrész fölött lecsökken a felhőzet, tisztul az ég. Az ország nyugati felén élénk, erős északnyugati szél támad, keleten mérsékelt marad a légmozgás. Holnap tovább hullámzik a térség feletti hidegfront, reggel 7 és 13 fok közötti értékekkel számolhatunk. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Zsapka Levente nevében is köszönöm figyelmüket. Nyitrai Nóra köszön el, a viszont hallásra.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.